0: a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
1: Képes Géza Ámen című versét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós, 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 40 között Sárospatakon tanított és nevelőtanár volt. 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 1945-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermek Rádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvető könyvkiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Pen Klub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Kétszer kapott Baumgarten és négyszer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.

0: Prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa a Geleger érseket különleges küldöttjévén nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
1: Raffaello loggiák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második loggiájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A loggiák a stanzákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A loggiák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a loggiáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A loggiák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző loggia 65 méter hosszú, 10

0: Három oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a világműemléki alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello loggiája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Loggia helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi súbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtott a térségek mellett a Parajdi súbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a súbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátorajaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalat cserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügyei iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értéket mérhetünk, ott 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hivatalosan is lezárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program. A 2022 áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egy napos szakmai konferencián mutatták be Budapesten. A záró konferencián Moravcsik László energetikai szakterületi vezető ismertette a szociális naperőmű programot és a zöld fűtés támogatási program előkészítésének fázisait. Előadásában kiemelte, az energetikai projekt alapjait a Tiszabőn elindított első kísérleti program kedvező tapasztalatai és eredményei teremtették meg. Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint 4 éves program célkitűzéseit és elért sikereit. 24 naperőmű és egy energiatároló épült meg Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására, és hogyan hozható létre egy innovatív, önfenntartó támogatási modell. A Sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be a napokban Ternyák Csaba egri érsek. Árvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érsekatyát, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják tovább építeni az Istenházát. Amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád háza legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon egyáltalán van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek.
1: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényé a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel, az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, a szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
2: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap nyitó előadását Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én, pénteken délután véradást is tartanak. Július 25-én szombaton ismét sor kerül a gyalogos zarándoklatra Levelekről Mária Pócsra, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsújának helyszínére. A zarándoklatot idén is a főpásztor Palánki Ferenc püspök vezeti. Az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei Merjünk Növekedni Krisztusban táborban résztvevő fiatalok is. Az egyházmegyei búcsú Mária Pócson július 26-án lesz. A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét Leveleken. A zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A szervezők úgy alakították ki az útvonalat, hogy az a gyermekes családok és az idősebb korosztály számára is könnyen teljesíthető legyen. Bár az esemény nyitott, a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású család pasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek,

0: behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondoksa, csalóka vagyon elfolytja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! A lélek csiráit bensünkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai mind a földbe hullott és kicsirázó mag képével beszélnek valami természet fölötti valóságról, mely Isten kegyelméből bontakozik ki bennünk. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az első örömhír, amelynek meg kell előznie az azon való elmélkedést, vajon én mennyire is vagyok jó föld. Isten tervei megvalósulnak, megtestesült igéje Jézus Krisztus által. Igaz, ez most még nem látszik, s az egész természet sóvárogva vágyakozik, amíg Isten akarata beteljesül. A természetről szólva nem csupán hasonlatról van szó. Nem csak a próféta kapcsolja össze a természetben megfigyelhető folyamatot az isteni akarat megvalósulásával, hanem ez a kettő ontológiailag mélységesen összetartozik. Az évről évre kizöldülő rét, a sarjadó vetés nem önmagában hordja értelmét. Az élettelen és élő teremtmények, hegyek és folyók, virágok és fák, madarak és négylábúak mind-mind beteljesületlen, szépségük hiába való, s mindaddig alá vannak vetve a mulandóság szolgai állapotának, amíg a mi dicsőséges Istenfiúi szabadságunk meg nem valósul. Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint pusztán biológiai kapcsolat. A föld megmentése ezért sem sikerülhet pusztán külső, környezetvédelmi eszközökkel, hanem csak belső változás, az isteni élet befogadása és kibontakoztatása által. Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint amit a panteizmus hirdet. Nem a természet öntudatra ébredt, majd a végtelen körforgásba visszahulló részecskéi vagyunk, hanem az egész teremtésért felelős személyek, akiken a természet sorsa múlik. Mi hát a teendőnk? Legelőször az, hogy lelkünkben ne akadályozzuk meg az isteni magvetés kicsirázását és számba szökkenését. Hogy keresztény életünk szüntelen fogantatás és növekedés legyen. Hogy amit a természet a maga természete szerint él és működik, úgy mi a magunk természet fölötti természete szerint éljünk, felszabadulva a világi gondok, félelmek és a birtoklás csalóka világából Isten fiainak dicsőséges szabadságára.
2: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa shromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teologális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teologális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten

csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény, még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább megvagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. A földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva, és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét. A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teologális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak.

Krisztus, a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiány és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiány élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki, megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő minden hatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael, mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát. Ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szentlélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jótettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei
soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Lisieux-i Szent Teréz. Az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején útjeledelünk.

dicsőség reménye. Uram, te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség atya gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be, értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé vesztenivaló idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világi élet struktúráink keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kabzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul?
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Alfonz Gerhárt imája. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, hűségedbe teszem le félelmemet, gyógyító kezeidbe teszem le sebeimet, irgalmadba helyezem vétkeimet, az életről való álmaidba helyezem vágyaimat. Szerető tekintetedbe ajánlom korlátaimat, biztos lépéseidbe helyezem bizonytalanságomat, őszinteségedre bízom álarcaimat, kiengesztelő erődbe teszem le sötétségeimet, csöndbe helyezem nyugtalanságomat, bőségedbe teszem le szegénységemet. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, a szívemet, amely szeretetre vágyik, a te szívedbe helyezem, amely maga a szeretet és az élet.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését, írja a Magyar Távirati Iroda. Az Európai Unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális Európa az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészítené azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészítené azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Koront patak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be a román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető az Euronews Románia hírtelevíziónak elmondta, hogy az unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más árvízsúlyt a térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik még északkeleten, továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
8: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
9: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
8: Akkor találékony asszonyok
9: nagyon
8: voltak.
9: Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát. Ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet. Meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
8: Vagyis levágtak.
9: Levágták, és letették a sikáló, alatta még egyszer elvágták. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
8: A sparheten?
9: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottamot, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumplit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumplit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
8: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket fogyasztottak.
9: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog, itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
8: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
9: ugye? Azt már elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült. Na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra, hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
8: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem
9: igen,
8: étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
9: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
8: Vagy a nudlit, ugye más
9: néven. A nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg, mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
8: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
9: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
8: Milyen lekvárt?
9: Szilva lekvár. az az igazi, az csak az az igazi, és ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórtál rá cukrot, és nem értem föl még az asztalt, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tesét ne cutlozni, ha én asson lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is. Csak kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték. Mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
10: Az volt a sablon.
9: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
10: De akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
9: még
10: is.
9: Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfe az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt, nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, nekem futmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmese, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencséje, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy

aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek. De én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvembe, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak,
1: igen. Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani azt a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet.

0: kenyéros pozsgás, hát az összmese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
1: És kovászos kenyerek voltak ezek?
0: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig két nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az kettőt is vitt, mi csak egyet-egyet, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki, hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvemben, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abba benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is tagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben. Akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jóisten megvitte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
1: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vaszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket is olvashatunk.
0: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
1: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
0: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mi voltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát

0: Hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, doktor Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
1: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy önáltal írt verssel.
0: Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magad. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Ruda hegye kincsét, lapát, fúró nyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözi homloka, arcán, izzadt testén megöl az ért spora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya, Szent Borbál a kezében az élete. Sötét van dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
1: Az elmúlt percekben Csúszdáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek fél órája.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntartatósági törekvéseiről beszél.
4: Mi teremtésvédelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a Pannonhalmi Gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű, és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a moros, elmés és buta, ennek az egyberakásából egy retorikai alakzat, azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása. És így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni, és a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken, globális fajkipusztulásról is tanulunk, nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség, ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá, víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemlélet formálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlag embernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés, és mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvirrantam, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld pannonhalma kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy az hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kilovattos kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen, ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Melegvizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kilovattos rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba. Ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autóra cseréljük le a mostani benzinüzeműt. Városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk, az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. A vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így eszkötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valakit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság. Úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrába legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését, írja a Magyar Távirati Iroda. Az Európai Unió tanácsával tervezett a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta. A digitális Európa az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészítené azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészítené azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Koront patak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be a román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető az Euronews Románia hírtelevíziónak elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más árvízsúlyt a térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik még északkeleten, továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Reklámot hallottak.

0: beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
1: William Enders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként földünket az űrből 1968-ban. A földre küldött karácsony esti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.

0: űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen a, mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
1: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója. 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
0: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
1: civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá. Bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
0: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
1: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem véka alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
0: Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereit hova nyúlnak vissza?
1: Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
0: Uh-huh. Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
1: Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
0: Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyházban, hogy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
1: Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt öten konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció, és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
2: Hogy kell ezt elképzelni? Néhány hónapon keresztül ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat? Miről szól ez?
1: Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén, inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett.

0: a te történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződés, odaszánást is igényel. Akár itt most, amiről beszéltél, benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszánását igényelte.
1: Ez így van. Idő igénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha ha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
0: Ez a felnőtt elköteleződés az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
1: Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
0: Kiért dolgozunk ilyenkor?
1: Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
0: Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerűen az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
1: Először egy televízió műsorban hallottam utalást a holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva, erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonyságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
0: Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
1: Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való, nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a holdi úrvacsora, ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
0: Most, hogy sok évtized után újra van

0: Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
1: Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt beragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkél dolog? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
2: Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kehébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
1: Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
2: Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni az a pont, ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak, hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
1: Basil Aldrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorátot meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak? Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól?
2: Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett. Őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk,

0: ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
1: Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
0: Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagytarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-afrikai köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy néhány szót váltottak is. És ez a közvetlen visszajelzés az előadásunk egyik hősével kapcsolatban, ez annyira megerősített még mindjárt az elején ennek a történetnek, hogy ez azóta is borzongással tört el.

0: Bizonyára számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásod kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzéted online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
1: Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kis kutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának, a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
0: Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanaz, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
1: El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legértekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenki valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
0: Van olyan, hogy azt éled át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
1: Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége, az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most ez ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és amiután ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
0: Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmazunk.
1: Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025, talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők vissza tudjanak térni a földre. Ez a páros Sunita Williams és Bácsi Wilmore. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bácsi Wilmore egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őróla hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádiókapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni. Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi Isten tiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bács Wilmore esetét, aki 400 kilométerről a föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete Isten tiszteletében.
0: Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
2: Műsorunk vendégem a Békés Tibor, az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbitere volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen. A Lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött. Pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje, ugyanaz mindenki számára. De a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattan róla. Máskor lelkes, de sekély is, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha igen, néha a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? Nem egyik napról a másikra is sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteség érte, elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant, teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott, aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És ekkor történt valami. A mondat, amit olvasott, beléhasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét. Vigasztalást adott neki a fájdalomban, és azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadó készség. Nem a tudás számít, nem az előítélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz. Sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az igehirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis a magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni gyermekeit. A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot, szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk. Van ennek értelme? Meghallja valaki? Észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen, sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést fakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden igehirdetőnek, tanítónak, nevelőnek és szülőnek. Ne fásulj el! Ne várj azonnali eredményt, ne félj a kudarctól, a te feladatod a hűség. A szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vész el. A többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe.
Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Add, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet, és termést hoz százszorosat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Csizmadia István pápai prelátus, Eger belváros főplébánia plébánosa mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Felolvasók Lóci Luca és Bóta Zoltánné. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Évközi 15. vasárnapunkon szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a szentmisénket, mint máskor is, káptalani szentmiséket, az egyházmegyéért, egyházmegye élő és elhunyt papjaiért, papi hivatásokért ajánlva végezzük. Szentmisénk könyörgése arra fogja figyelmünket irányítani, hogy keresztény mi voltunk, hoz nem minden illik, és ami nem illik hozzá, azt nekünk illik, sőt kell kerülnünk, és ami pedig méltó a keresztény névhez, azt pedig követnünk kell, követni akarjuk. Ebben fogjuk Isten segítségét kérni a mai szentmisében, amelynek kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

nyúlnom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amelynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából, abban a reményben, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Így szólt. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közzé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy Jézus nem a földműveléshez akart tanácsokat adni a példabeszédével, különösen nem nekünk, hisz a mi technikánk, kultúránkban már szóba se jöhetne ez az eset, amiről Jézus beszél, hisz olyan precíz gépeink vannak, amelyek minden szemmagra vigyáznak, a tőtávolságot pontosan kiszámítják, veszteség nélkül vetnek. Nem ilyen tartalmú üzenetet hordoz a mai példabeszéd, hanem lelki módon akar bennünket úgy irányítani, vezetni, hogy fölismerjünk, vagy eszünkbe idézzünk néhány igazságot, és annak fényében éljük a mindennapjainkat. Hát az első, amire valószínű mindannyian fölfigyeltünk, hogy némely szem a példabeszéd szerint az útfélre esett, és a madarak fölcsipegették. Mondhatnánk, hogy veszteség, de mégsem veszteség, hisz a madarak táplálékául szolgált, és a madarak valamilyen formában a természet részeként a természetet művelő ember javát is szolgálják. És így ez nem veszteségként tekinthető. Viszont veszteség az, ami köves talajba és tövisek közzé hullott. Mert ha ki is kelt, de hamar elszáradt, mert nem volt gyökere, vagy éppenséggel elnyomták a tövisek, vagy a bogáncsok. És ennél a veszteségnél kell, hogy megálljunk egy kicsit, és lássuk, hogy a lelkünkbe hulló isteni üzenet magja, mert hát erről van szó ebben a példabeszédben, sokszor olyan talajt talál, ami köves, ami bogáncsos, ami nem alkalmas arra, hogy a termés beérjen. És ezt nem csak úgy megállapítjuk, hogy hát igen, így jártak ezek a magok, hanem feladatként akarjuk tekinteni, hogy nekünk kell ezt a köves, tövises, bogáncsos földet termővé tenni, hogy be tudja fogadni az isteni magot, és termést tudjon majd érlelni. Biztosan mindannyiunknak, vagy legalábbis sokunknak gyerekkori élményeként volt benne része, hogy szülőknek, nagyszülőknek segítve a kerti munkában mindig mondták, hogy ha valami követ találsz, akkor azt dobd oldalra. Vagy valami földbe nem illő dolgot, azt is dobd ki oda a kerítés mellé. Mert állandó feladata volt a földet művelőnek, hogy jó legyen a talaj, hogy ne legyen benne kő, ne legyen benne egyéb olyan dolog, ami megakadályozná a termés megszületését. Lelki földünk művelésében, talajának művelésében is ott vannak a bogáncsok, tövisek, kövek, a bűnök, a rosszra hajló természetünk, rossz szokásaink, és sok más egyéb irányultság, ami ha ott marad, akkor megakadályozza az isteni magnövekedését. És ezért érezzük feladatnak, hogy igen, nekünk állandóan, nem belefáradva, de tisztogatnunk kell lelkünk talaját, megszabadítva minden önzésnek, kövétől, vagy éppenséggel rossz indulatnak, vagy magunknak valóság bogáncsának gyökereitől. És ha ebben fáradozunk, akkor részünk lesz a termés szemlélésében és élvezésében, örömteli szüretelésében. A feladat nyilvánvaló nem egyszerű, mert a tövisek, bogáncsok gyökereiből újból és újból kihajt a nem kívánatos növény. A bűnök, hibák, rosszra hajló természetünk gyökerei újból és újból kicsiráznak bennünk, és ezért nem mondhatjuk, hogy most már kész vagyok, a lelkem talaja teljesen alkalmas, hanem újból és újból neki kell fognunk annak műveléséhez. Ferenc pápa említette többszörösen is, hogy Isten nem fárad bele abba, hogy nekünk újból és újból megbocsásson, és nekünk sem szabad belefáradnunk abba, hogy újból és újból bűneinkért bocsánatot kérjünk, és bűneink ellen küzdjünk. De ebben a küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyva, mert Isten minden jó szándékot megáld, és minden jóra törekvést kegyelmével segít. Ha mi akarjuk, ha mi végezzük lelkünk gondozását, akkor biztos, hogy az Isten hozzáteszi a nagyobbik részt, és alkalmas lesz lelkünk az ő igéjének befogadására és a termés beérlelésére. A másik, ami valószínű, hogy föltűnhetett mindannyiunknak, és föl is tűnt, hogy ezekből a magokból, amiről Jézus beszél, nem egyforma mennyiségű termés érlelődik. Van, amiből 100-szoros, van, amiből 30-szoros, vagy éppen 60-szoros. És így ezt látva hajlamosak vagyunk arra, hogy mi is ilyen szemmel nézzük önmagunkat, meg egymást. Hogy az én életem termése az 100-szoros, a tied csak 30-szoros, vagy a tied is miért nem annyi, mint az enyém, vagy az enyém miért nem annyi, mint a tied. Összehasonlítások azt hiszem, hogy zsákutcába vezetnek bennünket. Itt a 100-szoros, 30-szoros, 60-szoros nem a mennyiségről szól, hanem arról, hogy minden kalász megtermi a maga képessége szerinti legtöbbet. Többször használjuk azt a hasonlatot, hogy kis Szent Terézre is utalva, hogy a isteni kegyelem olyan, mint amikor a poharakba, különféle mérték, mennyi nagyságú poharakba folyadékot öntünk, és mindegyiket teleöntjük. Igaz, hogy egyik kisebb, a másik nagyobb, de a közös tulajdonság az, hogy mindegyik tele van. És ezért mindegyik érték, mert a önmagából a legtöbbet tudja kihozni. A 60-szoros, 30-szoros, 100-szoros termés is, annak emlegetése arra buzdít bennünket, hogy ne elégedjünk meg a minimummal, vagy éppen úgy az átlagossal, hanem ami tőlünk telhet, azt annak a teljességét kívánjuk, és akarjuk, és azért munkálkodjunk. Lehet, hogy egyikünknek ez csak 30-szoros, a másikunknak 100-szoros lesz a végén, de mindannyiunknak értékes lesz, mert teljesen megteremjük azt a mértéket, amelyre mi képesek vagyunk az Isten nekünk adott ajándékai, kegyelme és a magunk jó szándéka és jóra való irányultsága alapján. Kedves testvérek, ez a példabeszéd számunkra olyan feladatot jelöl ki, olyan utat mutat, amely ugyan fáradtságosnak tűnik, de mégis örömmel és gyönyörűséggel tudunk rajta járni, és tudjuk végezni, mert tudunk örülni annak, ami a munkálkodásunk folytán megszületik. Mint a földműves a termésnek, úgy a lelki életet élők a saját maguk és másokban megjelenő isteni képmás egyre ragyogóbbá válásának. Örömmel akarjuk ezt a küzdelmet fölvállalni, ennek a küzdelmeknek gyümölcsét látni, és ennek a küzdelemnek a gyümölcsét majd egykor termés formájában is az Isten országában élvezni. Adja meg mindannyiunknak az Úr, hogy Jézusnak a mai evangéliumban elhangzott példabeszéde kapcsán ez az út mindannyiunk számára az örök üdvösség útja legyen. Amen. Most valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az

0: kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten igéje egyesítsen minket, elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk Jézus Krisztus, segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hulljon, és gazdag termést hozzon, általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden művedem, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk, minden angyallal együtt vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre,

kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyenek a mi Urunk.

0: adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösség szerző kegyelmed, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, már legtöbben elindultak az Eged lábánál lévő Szent Donát szoborhoz, akik részt akarnak venni a 11:30-kor kezdődő közös imádságon, amelyet a fertálymesterek szerveznek, és minden évben a Donát, Szent Donát közben járásával Istenhez fordulunk, hogy őrizze meg a föld termését, különösen itt Eger környékén a szőlő termését. Kedden a missziókért és a hivatásokért imádkozó Verbita ima közösség összejövetele délután 5 órakor lesz. Csütörtökön, Egerszalókon délben kezdődik a vasárnap délig tartó ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, amelynek nyitó szentmiséjét Ternyák Csaba érsek úr csütörtökön délután 5 órakor mutatja be. A lelki gyakorlat részletes programját majd a hirdető táblán is olvashatjuk. A következő vasárnap a Kármelhegyi Boldogasszony búcsút Egerszalókon az ifjúsági lelki gyakorlat befejezéseként vasárnap 11:30-kor kezdődő szentmisével ünneplik, amelyet Marosi Balázs, a Szerencsi Egyházközség plebániai kormányzója mutat be. A nyári szabadságon lévőkre, táborozó fiatalokra imádságos szeretettel gondolunk, és jó pihenést, felfrissülést kívánunk kedves minnyájuknak. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó hirdetéseink, melynek végén Istentől megáldott szép vasárnapot kívánok, most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! A mindenható és jóságos Isten áldjon meg titeket és töltsön el segítséget adó áldásával és bölcsességével. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindörökké. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Csizmadia István pápai prelátus, Eger belváros főplébánia plébánosa mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgona művész. Felolvasók voltak Lóci Luca és Bóta Zoltánné. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Több mint 10 000 sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televízióban elmondta, az állatok leölését a következő 2 napban végzik el. A szerb miniszter arról is tájékoztatott, hogy az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést. A vírus Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Az államtitkár közölte, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik a Filmintézet működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött, fogalmazott Nagy Ervin. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik még északkeleten, továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az Akteleki Művelődési Házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az ön munkáival is. Ezen a rendezvényen ezek a munkák pedig egykori barlangkutatóknak állítanak emléket?
5: Igen, miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás történet, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Otokáról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a Magyar Barlangi Búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a Jósafői szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és Jósafő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja, a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta, és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor hát el kellett hagynia az országból, mert hát a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét. És Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett Napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hát hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig, a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hát hatalmas fürdőtervei voltak, amit hát a világháború sajnos hát keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
4: Mindez tehát Kafka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszülessenek, önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
5: Igen, hát ez teljesen természetes. Kafka Péter híres ember Jósfafőn, emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepel, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
4: És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
5: Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elveszik a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
4: Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Plózer Istvánt és Kafka Péter bemutató könyvei és művei?
5: Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy Dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli Dobsinát mutatták be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd a megfog cikk alapba jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
4: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
5: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikumú vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélősi Sándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karszmorfológiára szakosodtam, és a barlangkutató társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a barlangtani intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
4: Megfogalmazta azt önmagának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
5: Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. Akkor akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével. Egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészet történész.
6: Teljesen más világ.
5: Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
6: Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy
5: kedvenc
6: barlangképek.
5: A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlangkérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom. Éppen most állítottam össze a Doksinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Doksina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
6: Ez egy nagyon szépen összegyűjtött munka, kedves hölgyem. Valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga Barlangképek című könyve. Az Akteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Akteleken beszélgetünk, megemlítette a Baradla barlangot. Az Akteleki Baradla barlang mindig is foglalkoztatta önt? Mindig is a szívének egy különleges része volt?
5: Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Baradla nevet, nem az Akteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Akteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt 22-be tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Baradla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A Baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutatottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az Akteleki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet átnéztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület. Itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke barlang, a Kossuth barlang, a Szabadság barlang. Tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy hát lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmazza, aminek csak szerkesztője voltam és részbe szerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
6: Székely Kingának az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Én is köszönöm szépen, örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.

0: Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett a Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az Akteleki Művelődési Házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
1: Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
0: Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
1: Hát azt hiszem, hogy rossz mai volnék, könnyebb lenne felsorolni, melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam, úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
0: Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet, figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
1: Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még a ugyanott egy másik lakótársnak a segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kellett adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétumban, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktuszfajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanag is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
0: És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
1: Hát igen, ez megint majd érzékeltető, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be, és hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinába kezdtük Sol nevű településtől, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
0: Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
1: Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképp az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyanebből néhány példányt majd a Gábor üvegházába láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusz szakkönyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesült, de egyre inkább kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, hogyha folytathatnám utazásaimat, vagy a búvárkodásokat ebbe a témában.
0: Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
1: Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát ez önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamír hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak olyan érdekességként, ha előkerül az útsalán, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is. Szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsánat, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bálsai Operába jártam még a 80-as, 90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanben megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
0: És miért jó az operát nézni, hallgatni?
1: Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam, Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdió felvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
0: És fejezzük be, beszélgetésünket javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
1: Nekem a főszereplésem, úgymond, az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
0: Mi szerint?
1: Hát a Gábor, mikor kitalálta ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínek tulajdonképp a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla barlang. Ha már Baradla barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek Aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túrákra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravezetői engedélye, igazolványa, akkor nosza haj, ezt is meg lehet hirdetni. Hát így kerültem a képbe, mert én már közel 50 éve

0: amit én neveztem valamivel, az esetleg mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult bennem, vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok elméleképpen alakult vagy vált olyanne, amilyennek mi például látjuk végső soron. Több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán talán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltart egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente

0: sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
1: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fábio Baggio bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si Felsőoktatási Központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a Római Egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a Szeretetszolgálati Dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
0: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
1: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
0: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
1: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Geleger érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jó indulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Geleger érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello Loggiák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második loggiájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A loggiák a stanzákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A loggiák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a loggiáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A loggiák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző loggia 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlaur, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello loggiája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A loggia helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Népes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
1: Képes Géza Ámen című versét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 40 között Sárospatakon tanított és nevelőtanár volt. 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 1945-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermek Rádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvető könyvkiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Pen Klub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Kétszer kapott Baumgarten és négyszer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.

Alfonz Gerhárd imája. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, hűségedbe teszem le félelmemet, gyógyító kezeidbe teszem le sebeimet, irgalmadba helyezem vétkeimet, az életről való álmaidba helyezem vágyaimat. Szerető tekintetedbe ajánlom korlátaimat. Biztos lépéseidbe helyezem bizonytalanságomat. Őszinteségedre bízom álarcaimat. Kiengesztelő erődbe teszem le sötétségeimet. Csöndbe helyezem nyugtalanságomat. Bőségedbe teszem le szegénységemet. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, a szívemet, amely szeretetre vágyik, a te szívedbe helyezem, amely maga a szeretet és az élet.

itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok,

0: Csakért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 12-én vasárnap szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Birincsik Márton kezeli, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki Galbert Szent János hitvallóról beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Homa János hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, majd cseperedő műsorunkat hallhatják. Mai adásunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz, hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogyan oldják meg a nyári szünetet, a nyaralást nagycsaládosként. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Török Szent Miklóson életjel, Kisújszálláson Szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról mesél. Következzen rövid ajánlónk.
2: Szertornával kezdtem. Én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott. Picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó. A belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána mindent megtettem azért, hogy ebben jó legyek, beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
1: A 15 órai híreket követően iránytű műsorunkat hallhatják Molnár András szerkesztésében. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Adásunkban dr. Felszegi Sárával az Európai Unió foglalkozástani és munkabiztonságtani ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral, a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16:30-től vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja Önöket nagy szeretettel. 17:15-től Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 18 órakor Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 19 órakor híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokai vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól, Török Szent Miklóson Halló távolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a Múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál EGRI püspökökről Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsorkínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Légy te is hálókereszt szülő, új program indul, hogy senki ne maradjon közösségi élmény nélkül, írja a Kurír. Mert a háló akkor erős, ha senki nem marad ki, ezzel a mottóval indítja útjára a Háló Mozgalom új kezdeményezését, a Háló Kereszt Szülő programot, aminek célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki ne maradjon ki a hálótábor közösségformáló élményéből. A Kárpát-medencei hálótábor idén augusztus 2. és 8. között valósul meg Székelyón. A tábor a hálómozgalom egyik kiemelt közösségi eseménye, amely a Kárpát-medence különböző régióiból érkező fiatalokat, családokat és felnőtteket kapcsolja össze. Az idei tábor mottója Szent Ferenc imájához kapcsolódik, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, amely a lelki programok, előadások, kiscsoportos beszélgetések és közösségi élmények vezérgondolatát adja. A hálótábor évek óta találkozási pontot jelent a Kárpát-medence magyar közösségei számára. A résztvevők nem csak programokban gazdag napokat töltenek együtt, hanem valódi emberi kapcsolatokat építenek, megerősödnek hitükben, és megtapasztalják az összetartozás erejét. A szervezők ugyanakkor azt is látják, hogy vannak, akik kizárólag anyagi okok miatt nem tudnak részt venni a táborban. Ezen szeretne változtatni a most induló Háló keresztszülő program. A kezdeményezés lényege, hogy bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A hálókeresztszülők nem csak anyagi segítséget nyújtanak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, és a tábor során akár személyesen is megismerhetik őt. Jelentkezés hálókeresztszülőnek a Magyar Kurír oldalán lévő linken lehet. Várják a hálókereszt gyermekek jelentkezését is szintén a Magyar Kurír oldalán lévő linken keresztül. A hálómozgalom arra biztat mindenkit, legyen részese ennek az összefogásnak, és segítsen abban, hogy a háló valóban mindenkit összekössön. Július 5-én tartották a Sajóládi templom búcsúját. A helyszínen készült Farkas Erzsébet most következő összefoglalója.
3: Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepelték a Sajóládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, Sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajóládi templom búcsunk ünnepnapján, gyönyörű szép verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, otár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett katránatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, ki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, hanem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
3: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésre ezekkel a szavakkal válaszolt.
5: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteletteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
3: Most Barta Márton atya szent beszédének részletét hallják.
5: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz, szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy őneki is egy óriási titkot kell hordoznia.
3: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
4: Szeretettel köszönöm meg a Ci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival bátorított bennünket, hogy mindig siessünk. Ne lassan menjünk, ide-oda tévejegünk, siessünk. Siessünk mindig Jézushoz, siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk. Együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomban.
3: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajuládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult.
1: Az elmúlt percekben Farkas Erzsébet összefoglalóját hallhatták a sajuládi templom búcsújáról. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs, Németh András duó az egri ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény azokat a jelentkezőket várja, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Véradás lesz Szalókon július 17-én az egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös, felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű. A szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt a legbátrabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke emberévé válnunk. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívjuk azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklaton. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az zarándok csoportok, kérjük küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen 2026. augusztus 15-e és a környező hétvégék sok ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható. Lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égmadarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá tanítványai és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amie van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak. Hallgassanak, de ne halljanak és ne értsenek. És így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkergesedett ugyanis a népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak. Fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek. S meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást,

0: és kicsirázó magképével beszélnek valami természet fölötti valóságról, mely Isten kegyelméből bontakozik ki bennünk. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az első örömhír, amelynek meg kell előznie az azon való elmélkedést, vajon én mennyire is vagyok jó föld. Isten tervei megvalósulnak, megtestesült igéje Jézus Krisztus által. Igaz, ez most még nem látszik, s az egész természet sóvárogva vágyakozik, amíg Isten akarata beteljesül. A természetről szólva nem csupán hasonlatról van szó. Nem csak a próféta kapcsolja össze a természetben megfigyelhető folyamatot az isteni akarat megvalósulásával, hanem ez a kettő ontológiailag mélységesen összetartozik. Az évről évre kizöldülő rét, a sarjadó vetés nem önmagában hordja értelmét. Az élettelen és élő teremtmények, hegyek és folyók, virágok és fák, madarak és négylábúak mind-mind beteljesületlen, szépségük hiába való, s mindaddig alá vannak vetve a mulandóság szolgai állapotának, amíg a mi dicsőséges istenfiúi szabadságunk meg nem valósul. Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint pusztán biológiai kapcsolat. A föld megmentése ezért sem sikerülhet pusztán külső, környezetvédelmi eszközökkel, hanem csak belső változás, az isteni élet befogadása és kibontakoztatása által. Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint amit a panteizmus hirdet. Nem a természet öntudatra ébredt, majd a végtelen körforgásba visszahulló részecskéi vagyunk, hanem az egész teremtésért felelős személyek, akiken a természet sorsa múlik. Mi hát a teendőnk? Legelőször az, hogy lelkünkben ne akadályozzuk meg az isteni magvetés kicsirázását és számba szökkenését. Hogy keresztény életünk szüntelen fogantatás és növekedés legyen. Hogy amit a természet a maga természete szerint él és működik, úgy mi a magunk természet fölötti természete szerint éljünk, felszabadulva a világi gondok, félelmek és a birtoklás csalóka világából Isten fiainak dicsőséges szabadságára.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa shromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Jak dnes o Jézusa vrigéla sanda okher, aj tejle bešlas pela plájesky dolma. Báro gruppo kidas pekethanes pašalestek rujal, anda kadiandre huilandek bárka, aj tejle bešlas le budzsine palepe dolma ásile. A tuncsiande példicka vorba, pe butiszogodende szityárdas len, kada lesz a laszpete penel, a vrigélasz ob húvári te besavelszi minca. Szár besavlasz, uniszi minca a vripernasz podrom. A vnasz lecséreszke csirikja, haj sa oprehanasz eszi minca. Káverszi minca pel barra perlasz, kaj nasz ledostap húv. Szigo a vribáro laszke nazurálesz tejlejendej púv. Baka nazurálesz peklaszok ham, Sutyo nastar, ke nas levuni. Káver si minca palemaska lekhánre perlas. Kana lekhánre opre bárile, ta savna si

0: semințe. Le mai but sande la și pupele, ai șucar spicoande. O iecșel var mai but, o caver șovardeș var mai but, o tritopale tranda var mai but. Cassi cana, codote așunelle.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
2: Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzel hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Wort des lebendigen Gottes.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Galbert Szent János hitvalló. Ezer táján született, körülbelül 1073-ban halt meg. A szürke barátok rendjének alapítója. Már népes szerzetes család volt körülötte, amikor még mindig annak az eseménynek hatása alatt állt, amely az Úr szolgálatába vezette. Imádságaiban is azt emlegeti. Kegyes, irgalmas Isten, maradj itt a te családodban. Hallgass meg könyörgését jó sorsban és a veszedelem idején. Törd össze az ellenség csapdáit a Szent Kereszttel, amin a megváltó, a világ megváltója szenvedett a mi üdvösségünkért. Kérem az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, hogy legyen rajtam a kereszt jele, s oltalmazzon a rossztól. A keresztben az erő, a szabadulás, oltalom és új életkezdés. Boldog megtapasztalásból tudja János. Mi volt az az esemény, ami János életét teljesen megváltoztatta, amiről említés is történt itt? Schütz Antal Szentek élete című könyvében így olvasom. János döbbenetes hírt kapott. Bátyja meghalt. Párbajban ölték meg, de nem becsületes harcban. Felforrt a vére, mikor ezt hallotta. Apjával együtt esküszik. Ezért bosszú jár. A vérért vér, életért élet. S ettől kezdve nincs maradása. A gyilkos nyomát hajszolja. Jó ideig hiába. Míg egyszer ráakad. Fegyveres lovasok kíséretében járja a florenci határt, s egy vad szakadékban a gyilkos váratlanul eléjük kerül. Egy pillanat és körülfogták. Reménytelen volt a helyzete. Nem is próbált védekezni, de az életösztön mégis föltámad benne. Mellére fektetett, fegyvertelen kézzel borult le János előtt. S az utolsó szalmaszálba kapaszkodónak a reménységével törnek elő száján a szavak. Ma nagypéntek van, és akkor a Krisztus imádkozott még gyilkosaiért is, és megbocsátott nekik. János kezében megállt a kivont kard. Az előbb még a bosszú káröröme ragyogott az arcán acélos, halálos kegyetlenséggel. De nagypéntek van. A könyörgők karjai öntudatlanul is a kereszt jelét formálták, és ott a kereszten az üdvözítő imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik! János nem tudja a kardot tovább lendíteni. Egyszerre föltámad a lelkében egy látás, a hegyeket megmozdító hit és megrendítő közelségbe hozza a keresztre feszített Krisztust, és döbbenetesen világít rá a szegény, tévejgő emberre. Csak egy érintés kellett. Ezelől a világosság elől nem lehetett elfordítani a szemét. Nem, nem azt látja, akire kardot rántott, hanem a Krisztust, aki imádkozik a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik! És látja szegény saját magát, a kifosztottat, az eltékozoltat, és megszólal. Ma nem lehet, nem tudom megtagadni, amit a keresztre feszített nevében kértél. Eltűnt a bosszúállás öröme arcáról. Az életért könyörgőnek megrendülése ült ki rá. Két szegény bűnös. Testvér, megbocsátok. Imádkozz értem, hogy az én bűneimet is megbocsássa az Isten. Menj békében. Ezt nem tudta elfelejteni soha többé. Bement a San Miniato kolostor templomába, és a kereszt előtt térdre roskadt. Az üdvözítő feléje hajtotta töviskoszorús, véres fejét. Jánosban ekkor minden megrendült, s ő, a 20 esztendős daliás ifjú lovag, gyámoltalan, eltévedt kisgyermeknek érezte magát nagy egyedül valóságában. Ezt nem lehetett elfelejteni, hogy akkor hozzája hajolt a keresztről az Úr. Fegyveres szolgáit János hazaküldte, maga pedig ott maradt a San Miniatóban, s kérte fölvételét. Elhatározta, hogy életét teljesen a megfeszített Krisztus szolgálatára szenteli. De még be sem öltöztethették, jött érte az apja, visszakövetelte. Nem akarta ezt a másik fiát is, most már az egyetlent elveszíteni. Az ifjú félt, hogy apja fenyegetéseire még kiadják. Előkerített hát gyorsan egy csuhát, bement a templomba, s míg azok kint veszekedtek fölötte, beöltözött maga, a haját is lenyírta. Így járult apja elé. Az apát megindította ez a nagy álhatatosság. Áldással búcsúzott fiától. Néhány év múlva meghalt az apátság elöljárója, és utódja megvásárolta hivatalát a firenzei érsektől. Ezt nevezzük Simóniának. Jánosnak komoly lelki vívódást okozott, hogy egy simóniás apátnak kell engedelmeskednie. Egy remete tanácsára elhagyta a kolostort, és az Arezzo melletti Camaldoliba ment, hogy csatlakozzék azokhoz a remetékhez, akiknek közösségét maga Szent Romuald alapította nem is olyan régen. Itt kapta azt az isteni hívást, hogy alapítson egy új közösséget. Vallombrózába indult, ahol két remetét talált. Újabb tanítványok is csatlakoztak hozzá. Ezeknek lett a priorja. A szerzetesek száma egyre nőtt. 1038 körül azt a földet, amelyeken a közösség élt, ajándékba kapta, itt a apátnőtől. Így János lett Vallombróza apátja. Életük szigorú klauzúrában, kemény bőjben, szegényes ruházattal, komoly hallgatással, Szent Ágoston szabályai és kiegészítő utasításai szerint folyt. Később Jánost felkérték a meglévő kolostorok megreformálására és újabbak alapítására is. Sokan keresték fel őket. Látogatóik segítségével templomot építettek, és Jánost pappá szentelték. Ezek után is megtartotta a szigorú szegénységet, és továbbra is ápolta a betegeket. Szívén viselte a papság erkölcsös életét. Övének elrendelte a szürke, szerzetesi öltözet viselését, hogy meg tudják őket különböztetni a fekete ruhás bentésektől és a fehér habitusú kamaldúliaktól. Arra ösztönözte a világi papságot, hogy éljen közösségben, mert így könnyebben meg tudják valósítani a papi nőtlenséget, a cölibátust. Sokat harcolt a simóniás papok ellen, és nem volt kivétel ez alól a firenzei püspök sem. 1073-ban hunyt el Passignanói kolostorban. Harmadik Celestin pápa 1193-ban avatta szentté. Milyen szép példát adott Goldbert Szent János a felebarát iránti irgalmas szeretetről. Ha akkor nem bocsát meg, ma nem ünnepeljük őt a szentek között.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a dalmák, az Izabellák, az Abonyok, az Eleonórák, az Ernők, a Gerzsonok és a Jánosok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A dalma a Vörösmarty Mihály írói névalkotása, eredetileg Férfi név a Zalán futása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási dalmaszó jelentése. Petőfi Sándor is használta saját álnévként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ugyanakkor lehet a babilóniai héber eredetű bibliai Izabel, Jézabel nevének a módosulása is. Ennek a jelentése bálisten. Az Abony török-magyar eredetű férfi név jelentése apa. Az Eleonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később onnan terjedt el egész Európában. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás, ő kicsinyítő képzővel az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Gerzson héber eredetű bibliai név jelentése idegen, jövevény, száműzött. A János bibliai név a héber Johanna név görög Johannes változatából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. Isten éltesse tehát a dalmákat, az Izabellákat, az Abonyokat, az Eleonórákat, az Ernőket, a Gerzsonokat és a Jánosokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1260-ban 4. Béla magyar király és István herceg csapatai ezen a napon szenvedtek vereséget 2. Ottokár cseh király hadaitól az első morvamezei csatában. Az 1250-es években az osztrák hercegség birtoklásáért folyt magyar-cseh háború utolsó csatája volt ez. 1490-ben Székesfehérvárot királlyá koronázták 2. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. 1521-ben ezen a napon az első Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalta Zimony várát, amit a szerbek védtek. 1919-ben Ábrahám Dezső vezetésével ezen a napon Szegeden ellenkormány alakult. 1942-ben a Luftwaffe először bombázta Moszkvát. És 1954-ben Elvis Presley aláírta első lemezszerződését a Sun Records-szal. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. 1751-ben született Biliárd Szent Júlia katolikus apáca rendalapító, akit 1906-ban 10. Pius pápa boldoggá, 1969. június 22-én pedig 6. Pál pápa szentté avatott. Ünnepe április 8-án van. 1854-ben született George Eastman, a Kodak fényképezőgép atya. George Eastman sikeres bankárként 23 évesen egy hosszabb utazásra készülve szeretett bele a fényképezésbe. 3 év alatt sikerült az időigényes és macerás technológiát is egyszerűsítenie, otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a száraz lemezt. Zselatin réteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az Egyesült Államokban is, majd felmondott a banknál és megalapította saját kis vállalatát Rochesterben. 1888-ra kifejlesztette a papíralapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát. A Kodakot $25 már bárki megvehette és elkezdhetett fotózni. Miután a celluloid filmet is feltalálta, egyik vegyésze, a Kodak töretlen szárnyalásba kezdett, 1932-re már 10 000 ember dolgozott a cégnél. 1856-ban született Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb lánya. 1884-ben Amadeo Modigliani, olasz festőművész, szobrászművész. 1904-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Néhány hónapos volt, amikor édesanyja tuberkulózisban meghalt. Versei nagyon korán megjelentek a temukói lapokban. Már 1919-ben díjat nyert velük. 1921-ben Santiago-ba költözött, ahol az egyetemen francia nyelvet és irodalmat tanult, de csak 3 évfolyamot végzett el. Ekkoriban vette fel a Pablo Neruda nevet, a cseh író Jan Neruda tiszteletére. Elkezdett tanítani, diplomáciai küldetéseket vállalt. 1927-ben Rangunban, 1934-ben Barcelonában, 35-ben pedig Madridban volt konzul. A spanyol polgárháború kitörése után 36-ban hazatért. 39-ben párizsi, 40 és 43 között mexikói konzul volt. 1945-ben a kommunista párt jelöltjeként beválasztották a szenátusba. 1948-ban külföldre menekült, számos országban megfordult, köztük Magyarországon is. 1952-ben visszatért Chilébe, 71-ben pedig irodalmi Nobel-díjat kapott, lelkesen támogatta a chilei népi egység kormányát, Allende elnök baráti körébe tartozott. A jobboldali katonai puccs napjaiban halt meg. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el ezen a napon. 1534-ben rotterdami Erasmus, németalföldi humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író hunyt el. Erasmus vérbeli tudós volt, akinek megvoltak a maga elképzelései a tiszta latin stílusról, melynek egyik nyelvújítója ő. Bár egész életében megtartotta a római katolikus hitét, műveiben bírálta a skolasztikát, a római egyház mértéktelen hatalmát, intézményrendszerét. A frissen formálódó humanista szövegkritika elvei szerint átdolgozta a latin újszövetséget, és sajtó alá rendezte a saját görög újszövetség kiadását, melyben igyekezett megállapítani a hiteles szöveget és a korábbi kiadások változatok pontatlanságait. Olyan kérdéseket vetett fel, amelyek a reformációra is hatással voltak, mindazáltal a mai szövegkritika szempontjai szerint meghaladottnak tekintendő az Erasmus-féle kiadás, az Új Szövetség kortárs kritikai kiadásai nem azt veszik alapul. 1935-ben hunyt el Alfred Dreyfus, francia katonatiszt, a Dreyfus ügy főszereplője. 1978-ban Maklári Zoltán, kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész, 1999-ben pedig Szelecki Zita filmszínésznő. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Több mint 10 000 sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televízióban elmondta, az állatok leölését a következő 2 napban végzik el. A szerb miniszter arról is tájékoztatott, hogy az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést. A vírus Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Az államtitkár közölte, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik a Filmintézet működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött, fogalmazott Nagy Ervin. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező

0: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunk következik. Énekel Gál Gabriella, Hatvani Kis Gyöngyi, Bokor János, dr. Víg Bertalan. Cigányzenekarával kísér Déki Lakatos Sándor. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

megvénültünk, mind a ketten, hű eperfa, ahogy néz.

Megkötöm majd a fejedet, éjjel-nappal veled leszek, csak te véled igazán. Két szép szemed, megigézed, csókos ajkad nézed, hinten én ide jár. Megkötöm majd a fejedet,

Nagybátonyból Budapestre mentem, én felérted. De úgy tettél, mint a szavam, nem is értenéd meg. Talán ekkor vesztettem el azt a boldogságot, amit egykor úgy reméltem benned megtalálok. Talán ekkor vesztettem el azt a boldogságot, amit egykor úgy reméltem benned megtalálok. Így azután vissza

0: lesz más minden lány, ha Pestivé várjuk. Egész úton azon törtem fejemet odáig, miért is lesz más minden lány, ha Pestivé várjuk.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Gál Gabriella, Hatvani Kis Gyöngyi, Bokor János, Dr. Vígbertalan. Cigány zenekarával kísért Déki Lakatos Sándor. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem minden napi súlyos baleset történt a Ryanair Malta Air által üzemeltetett egyik repülőgépén. A járat július 10-én reggel indult el Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe, amikor a felszállás után a Boeing 737-es egyik ablaka betörött. A baleset miatt bekövetkező dekompresszió kiszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult a nyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A nyomásváltozás miatt a gép oxigén maszkjai kiestek. A férfit végül sikerült visszahúzni a gépbe, az adott sorban ülő utasokat pedig más helyre ültették át. A repülőgép végül 10 000 lábra, nagyjából 3 kilométeres magasságra ereszkedett, majd visszatért Thesszalonikibe. Az utast a landolást követően kórházba szállították, állapotáról egyelőre nincs hír. A balesetet a hajtóműből származó törmelék okozhatta. Az új kormányfő új életet lehelt a parlamenti munkába is, nem csoda, hogy jóval többen követik a plenáris üléseket, mint korábban, írja a Medián felmérésére hivatkozva a hvg.hu. Népszerűek lettek az országgyűlés ülései, hiszen a népesség közel 4/5-e több-kevesebb rendszerességgel belenéz a közvetítésekbe. Azok, akik ezt megteszik, tehát véleményt tudnak alkotni a sokat szereplő miniszterelnök felszólalásairól, többnyire elégedettek. Feloldották a tiltását azoknak a felhasználóknak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. 10 000 ember, nagyjából ennyi fiókot tiltott le az előző kormány erről a Facebook oldalról. Az elmúlt hetekben feloldottuk a letiltásokat, írták az oldal kezelői egy rövid közleményben, hozzátéve, a jövőben mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Határozatlan időre bezárták a Mecsekben található Márévárat, miután egy buli résztvevői megbontották a falának egy részét, közölték a vár Facebook oldalán. A helyszíni szemlék és a statikusok szakvéleményének elkészülte után döntöttek úgy, hogy az ideiglenes megtámasztás elkészültéig nem fogadnak látogatókat, mert a megrongált fal szakasz balesetveszélyes. Azt is hozzátették, bíznak abban, hogy csak pár napról van szó, és a megtámasztás minél hamarabb elkészülhet. A Márévárat 3 hete rongálták meg ismeretlen bulizók, amikor a tűzrakó helyükhöz kerestek nagyobb építőköveket. Ehhez több négyzetméteren kifeszegették a köveket a várfalból. Azokat, amelyeket nem használtak fel a tűzrakáshoz, legurították a hegyoldalon. Az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen. Meghalt a Bonbon énekese Szolnoki Péter, az énekes 56 éves volt és súlyos betegségben szenvedett. A hírt a család közölte a Facebookon. Szolnoki Péter a Bonbon zenekart 1995-ben alapította Török Tamás basszusgitárossal. A zenekar nevéhez számos sláger fűződik, köztük filmzenék is, mint például az Európa Expresshez, majd a Valami Amerika filmzenéje, amely még nagyobb közönséghez vitte el őket. Szolnoki Péter 2004-ben az Artisius Zenei Alapítvány díját is megkapta, a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. Színházi munkái között szerepel a Bőrönd mese, a Haverok buli, Bonbon és több színpadi feladatban zeneszerzőként, zenei vezetőként vagy szereplőként is megjelent. A szinkron szintén fontos volt számára, 1998 óta több mint 20 rajzfilmben énekelt, szinkronizált filmekben és sorozatokban. A zenész 56 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik, még északkeleten továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Berec Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogy tapasztalatai szerint mi tudja megkönnyíteni a nyaralást, egy-egy kirándulást, hogyan vészelik át a nagy hőséget a négy fal között, és hogyan foglalja le ilyenkor az unatkozó gyerekeket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai műsorunk vendégét Tarjáni Aliszt, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen is lesz az a nyár 5 gyerekkel, a szervezéssel, tervezéssel, és mi van akkor, hogyha beszorulunk a négy fal közé. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
6: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást is.
5: Kezdjük ott akkor, hogy mondjuk nálatok akkor 5 gyerekkel honnan terveztek, honnan kezdtek, fogtok-e nyaralni majd, és ha igen, akkor hova, meddig merészkedtek el?
6: Nálunk mindig nagy kérdés, hogy nyáron mit csináljunk, ugye mind az 5 gyerkőc még kicsi, ha azt veszük, kicsi a korkülönbség közöttük. A legnagyobb ugye most lesz 10 éves, a legkisebb pedig 2 éves múlt. Szeretünk nyaralni, szerettem is a gyerekek születése előtt, de inkább ilyen rövidebb nyaralásokat, viszont a gyerekekkel, ahogy jöttek, születtek sorban, kitapasztaltuk, hogy sokkal izgalmasabb egy-egy tartalmas napot eltölteni együtt. Igazából nekem is könnyebb, mint egy nyaralást megszervezni, és ott biztos, hogy nyaralni, és jól érezni magunkat, kikapcsolódni. Úgyhogy mi inkább most még, amíg kicsik a gyerekek, szívesebben kirándulgatunk, fedezzük fel a településeket, környéket, a természetet. Valamint szoktunk most már hagyományt csinálni abból, hogy sátrazunk az udvaron, és az a nyaralás olyankor nincs házi munka, nincs kötelezettség a gyerekeknek se, egyéb, mondjuk ha házi olvasmány van, akkor a házi olvasmány, hanem akkor tényleg mintha egy nyaralás lenne. Akár még étterembe is elmegyünk enni, mint hogyha ugye egy szálláshelyen lennénk.
5: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy otthon vagytok, de úgy tesztek, mintha semmit nem kellene csinálni, amit otthon.
6: Igen. És ugyanúgy beiktatunk programokat, mondjuk a környező településekre, látnivalókra, ami egy napba belefér. És ugye mindig izgalmas a gyerekeknek, hogy sátorban vagyunk, nem az ágyunkban alszunk, ki hol alszik, meddig lehet fent maradni nyáron, ugye ez még egy nagy kérdés szerintem a szülők szemszögéből, hogy mikor fektessük a gyerkőcöket, és azért igazán izgalmassá válik a sátrazás is.
5: Akkor így nyáron kicsit elengeded a gyeplőt, kicsit később kell feküdni, kicsit később lehet ébredni, vagy megtartod ezeket a jól bevált kereteket?
6: Is. Nálunk ilyen arany középút van. Van, amikor a nagyobbakkal szervezünk egy-egy társasjátékestet, vagy akár mozi estet. Nálunk elég szigorú a képernyőidő, és ilyenkor pláne örülnek neki, ha mégis lehet mesét nézni, vagy rajzfilmet nézni. Igazából, mivel ugye nincs 2 évesemmel otthon vagyok, még nincs olyan fix munkájáról, ahova időre kéne bemenni. Az egyéb saját munkáim azok pedig olyanok, hogy magunkhoz tudom igazítani, így nem probléma nekünk, ha egy kicsit tovább maradunk fönt, és később kelünk reggel, bár ez nem nagyon valósul meg, mert néha még annál hamarabb is felkelnek, mint iskolai időbe kelünk.
5: A szokás hatalom.
6: Igen.
5: Mert a visszatérő vendégünk itt a stúdióban nagyon otthonosan érzi magát, most is itt van velünk. Milyen kisgyerekkel tervezni a nyaralást, ha már itt tartunk? Tehát a legkisebb figyelembevételével tényleg meddig merészkedtek el egyébként?
6: Voltunk már határon túl is, hogy országhatáron túl pici babával, gyerekekkel meg lehet szervezni szerintem. Mindenki saját maga tudja eldönteni, hogy mit tud megvalósítani, mi fér bele még neki, hogy jól is érezze magát azon a nyaraláson, kikapcsolódáson, kiránduláson, és nálunk nem volt probléma ebből. Tehát nyugodt természet vagyok, jól ráhangolódok a gyerekekre, ők is rám, és akkor lefektetünk aranyszabályokat az elején, akár a kocsiba üléskor, meg még előtte otthon, és ezért tartják is hozzá magukat, mert tudják, hogy ha nem, akkor következménye van, ha nem úgy viselkednek, ahogy megbeszéltük, mondjuk nagyon elkezdenek összeveszni, rendetlenkedni, ahogy szokták a testvérek.
5: Csak a szokásos. Igen. Mi az, ami minden alkalommal bekerül a táskába, hogyha elindultok nagy családosan?
6: Könyv mindenféleképp, valami csörgő, akár a zsebkendőpapírja, nylonzacskó, valami, ami csörög, azzal a kicsiket és a nagyokat is le lehet kötni. Ezen kívül szeretnek nagyon építőzni, akár a nagyobbak legóval, duplóval, építőkockával, úgyhogy nekem a kocsiba is van, hogy találunk elveszett legódarabkákat egy fél év múlva is, de ez nagyon jól bevált nálunk, azzal szépen tudnak építkezni a kocsi hátuljába, rajzolni, színezni zsírkrétával akár, vagy ceruzával is pici ilyen utazási, direkt utazásra kitalált kis kifestőket is készítenek már, és ezekkel jól le lehet kötni őket. Valamint szerintem itt a kreativitás is sokat számít, mert mi nagyon sokat szóláncozunk, vagy találós kérdésezünk, barkóbázunk a kocsiba, és ezzel is le tudom kötni a gyerekeket is. Egész picit is le lehet, mert lehet mondjuk színek, gyümölcsök, állatok szerint haladni, és lehet ugye a nagyobbaknak egyre nehezebbeket, hogy na most csak akkor lányneveket lehet mondani, ha szóláncozunk, vagy állatokat, úgyhogy ez nagyon, nagyon sokat tud szerintem segíteni.
5: Minden esetben az autót preferáljátok az utazáshoz, vagy szoktatok esetleg vonatozni, buszozni is?
6: Szoktunk. Pénteken lesz is egy vonatos kirándulás a Mezőkövesdi és Egri klubos anyukáink társaságában, amikor vonattal fogunk elmenni az úti célhoz, hogy akik eddig mondjuk nem mertek kimerészkedni, azok is lássák, hogy bizony el lehet indulni gyerkőccel is bátran, nyugodtan. Úgyhogy tömegközlekedést is használunk. Budapestre is utaztunk már fel vonattal, ott tömegközlekedés.

0: hogy elől volt.
1: Igen, mindenféleképp a hordozás, nyaraláskor, kiránduláskor, utazáskor, minden élethelyzetben, csak simán, ha otthon meg kell főzni, és hatalmas segítséget nyújt, hiszen szabad lesz a két kezünk, és mégis olyan helyen van a gyerkőc, ahol biztonságban van, nem szalad el, nyugton van igazából, de minden igényét tudja jelezni, úgyhogy mi a tömegközlekedésen is rendszeresen hordozóval közlekedünk. Ha autóval megyek is, mindig van az autóban legalább egy karikás kendő, és volt, hogy hatalmas pocakkal, 38 hetesen is a hátamon a nagyobb gyerkőccel mentünk Pestre föl vonattal, és élvezte mindenki, még én is. Igaz, hogy elfáradtam, sokszor mentálisan fáradok el ilyenkor a legjobban, de nem volt semmi probléma az utazásból.
0: Sokan attól ódkodnak, amikor a hordozás szóba kerül, főleg nyáron, hogy nem fogja melegíteni majd az anyag, hogy pluszban ott a gyerek, és akkor ők egymást eleve hevítik, hogy ő a gyereket is melegíti. Na most tegyük egy kicsit valahogy ezt így keretbe, hogy mit is csinál a hordozókendő?
1: Igazából egy ilyen hordozókendő vagy eszköz, mert ugye beszélhetünk itt formázott hordozókról is, azok mind természetes anyagból vannak kialakítva, és ezért ugye jól szellőznek. A rugalmas kendők kevésbé, de azokat nyáron nem is nagyon részesítjük előnyben, de a többi kendő és hordozó eszköz. Ezért tényleg tud szellőzni. Ugye, amikor hordozzuk a gyerkőcünket, akkor a testhőmérsékletünk végül is kiegyenlítődik. Ezt lázcsillapításra is szoktuk alkalmazni a hordozást, mert amikor a gyerkőc testhőmérséklete megemelkedik, akkor a miénkkel találkozva a mi testhőnkre tudjuk visszahúzni a gyermek megemelkedett testhőmérsékletét, úgy, mint amikor ki akarjuk hűteni a levest vagy a forró teát, és hideg vízbe tesszük bele a poharat. És ezért ugye nyáron is, ahogy meleg van, nem fog egymástól külön mozogni a hordozott személy és a hordozó személy testhőmérséklete, és igazából így is úgy is megizzadunk nyáron, én mindig annak azt mondom indokként, azzal, hogy a gyerkőc rajtunk van, és még izzadunk esetleg, nem érünk el rosszabbat, mint hogyha lent lenne, és ott szenvedne a melegben, és mondjuk babakocsiban, ahol nem is nagyon tudjuk ellenőrizni, hogy na most tényleg jól érzi el magát, valamint a babakocsiban sajnos sokszor nem figyelnek a szülők arra, de ez nem az ő hibájuk, hanem jó szándékkal. Eltakarják ugye textilpelenkával a baba előtt a teret, hogy ugye a meleg se nagyon menjen be, a bogarak se repüljenek be, de ezzel ott bent rettentően felforrósodik a levegő, úgyhogy hiába textilpelenkával van eltakarva a baba, erre nagyon kell figyelni, hogy azért azt csak résnyire takarjuk el, mondjuk a nap ellen, hogy ne süssön a szemébe a nap, mert nagyon meg tud emelkedni a babakocsiban is a hőmérséklet pluszban még.
0: Te használtad egyébként a babakocsit? Bármikor, bármely gyerek?
1: Első gyerkőc születés előtt vettünk. Ő nagyon nem szerette a babakocsit. Télen volt pont a mínusz 20 fokba. Emlékszek, hogy mínusz 20 fokot mutatott a hőmérő. A kedve neki 2-3 napig babakocsizni, akkor kimentünk a süvítő szélbe, és babakocsiztunk. Utána sem, tehát többet nem. Mindegyik gyerkőcnél megpróbáltam, hogy hát, ha majd szeretni fogja, kivéve a harmadiknál, ott úgy voltam a születése előtt, hogy eladom a babakocsit, szétnyitottuk, fölállítottuk, hogy lefényképezzem, és ennek mennyivel jobb a sportrésze, mint a kis esernyőre csukható babakocsink, mégiscsak megtartom majd, hát ha jó lesz a sport babakocsinak. Ez a gyerkőcöm babakocsiban szeretett aludni, úgyhogy ő sokat kiságy helyett is babakocsiban aludt az elején, de igazából ezt kivéve nem használtuk másra a babakocsit. Ha el kellett menni otthonról, akkor sokkal egyszerűbb volt, hogy babakocsi helyett hordozóval menjünk el. Viszont nagyon sok olyan ismerősöm van, akiknél kézenfekvő praktikus, nekik jó, olyan helyre mennek, olyan helyen laknak, ahol könnyen tudják használni is. Olyan is sok van, sok anyuka, aki azáltal, hogy megismerkedik velem az egyesülettel, a klubbal, akkor ismerkedik meg a hordozással is, és elmondja, hogy hú, de jó, hát mennyivel könnyebb bárhova eljutnia így. És mondjuk, ahova eddig nem mert elmenni, oda most már elmer menni, vagy el tud menni a hordozó eszközök segítségével.

0: Említetted, hogy ti is nagyon sokat kirándultok. Látogattok-e meg vízpartot a nyáron, vagy strandra készültök esetleg? És ott nálad mi a bevált praktika?
1: Igen, szoktunk menni vízpartra is. Nagyon strandolni 5 kicsi gyerekkel, ha megyek egyedül, akkor nem szívesen, mert ott akkor 5 felé kellene figyelni. Ott oda úgy érdemes menni, ha ugye megy minimum még 1 vagy 2 felnőtt velünk. Igazából a fokozatosság elvét szoktam itt is követni, vagy megvan, hogy a nagyobbak bemehetnek a közelbe, ahol látom őket, és tényleg ott vagyunk mellettük szinte a többiekkel, vagy együtt csak az elején megyünk be, és mindenki körülöttem van, ha egyedül vagyok. Ha ugye többen vagyunk a gyerekekre, akkor pedig ugye eloszlik a gyerekek száma, hogy ki merre, kivel megy. De inkább ilyen tavakat, amik, ahol tényleg ilyen kicsi a vízszint, vagy patakokat, például vannak olyan patakok, ahol mind gyerekkoromban nagyon jó kis gátat lehet építeni, ezeket szeretjük nagyon, és élvezik a gyerekek is, talán jobban, mint egy strandot, ahol tömeg van, és nehezen is férnek el.
0: És hát hűvösebb is van.
1: Igen.
0: De mi van akkor, hogyha ebben a hőségben beszorulunk a 4 fal közé, mert szívesebben maradunk inkább a hűvösben, vagy a hűvösebben. Hogyan tudod lefoglalni az 5 gyereket, de akár már csak egyet is?
1: Sokan meg szokták ezt kérdezni. Igazából szerintem visszanyúlva a régi időkbe, amikor, ha belegondolunk, felennyi játék se volt, és tér sem, tehát több család élt együtt, ugyanazon a négyzetméteren sokkal többen kellett, hogy elférjenek, mint ma akár. Meg tudták oldani, és nagyon jó praktikák voltak rá, meg egyáltalán maga a természetesség, ösztönösség. Nálunk, ahogy már említettem, az építőkockák mindig egy nagy aduász, az mindig lefoglalja a gyerekeket. Ez egész pici kortól lehet, de sokszor folyamodunk olyan tevékenységekhez, amiket mondjuk a hétköznapokban ritkábban csinálunk, akár úgy már, hogy ugye nekem van iskolás is, óvodás is, és szakkörök is délután, vagy edzések, és ezért ugye nem fér bele a napokba maximum hétvégén. Ilyen a festés, más ilyen kézügyesség, kézi játékok, de mi ilyenkorra tesszük egy-egy nagy projekt megvalósítását, hogy mondjuk akkor most kitűztük célul, hogy egy papírdobozból milyen nagy bunkert, várat lehet építeni, összeragasztgatni, megtervezzük, na milyen eszköz kell hozzá, segít a legkisebb is vágni velem együtt, mert persze az a legizgalmasabb a legkisebbnek, ami a legveszélyesebb. Ragasztunk, akkor aztán azt lefestjük, úgyhogy a végén meg lesz egy házikó belőle. Úgyhogy sok ilyen dolog van. Ezen kívül a társasjáték szerintem olyan kártyajáték, társasjáték, ami megint le tud kötni mindenkit, vagy bármilyen ilyen több emberrel játszható játék, a torpedótól kezdve a sakkon keresztül sok ilyen van, amivel lehet. És nálunk a főzés, sütés is olyan, amit nagy szeretettel csinálnak a gyerekek ilyenkor velem együtt. Dupla annyi ideig tart, de le vannak foglalva, ő panírozhat, mindene csupa liszt, de kiélvezi, és közben ugye a finom motorika miatt a kézügyessége is fejlődik, a finom motorikával is foglalkozunk, úgyhogy ezt szoktuk még. Ha már végképp nincs mit csinálni, én mindig javaslom a diavetítést, ami megint csak nagyon könnyű, hisz csak be kell sötétíteni hozzá, és már jöhet is a mesézés, olyan izgalmas a gyerekeknek, valamint, amit szerintem megint csak minden gyerek nagyon szeret, a bunkerépítés. Tehát ott is a fantáziát el lehet engedni, és olyan alkotások tudnak készülni, hogy még abban aludni is lehet.
0: Említetted most a házi munkának egy részét olyan szempontból, hogy a főzés végül is beletartozik. A házi munka egyéb területeiből ők kiveszik a szerepüket, vagy beleállnak a feladatokba?
1: Igen, tudatosan is figyelek erre, hogy ahogy egyre nőnek, egyre nagyobbak lesznek, egyre több mindenből kivegyék a részüket, és igazából ők is érdeklődnek felőle, tehát van, amikor mondják, valamelyik gyerkőc mondja, hogy most én akarok lepakolni, anya, vagy én most akkor fölmoshatok? Hú, hogy ne, persze, nyugodtan. Az elején persze nehéz abból a szempontból, hogy ha elmosogat a gyerkőc, utána azért sokszor nekünk megint el kell mosogatni, mert nem feltétlenül ugyanúgy és olyan alapossággal csinálja, de szerintem ez a folyamat része, hogy ő megtanulja, hogy mit, hogy kell. Együtt teregetünk, együtt szedjük le a ruhát, és ezt bele lehet vinni könnyen a mindennapokba. Annyi, hogy nekünk kell felnőttként egy kicsit fejben átállni arra, hogy most nem ez a rohanás, kapkodás van, hanem tényleg a gyerkőc ütemére, szintjére lemenni, visszamenni, és nyugiba szépen dupla annyi időt szánni rá bármelyik ilyen tevékenységre. Tehát nálunk is megvan, hogy megteríteni, leszedni, már a nagyobbak mosogatni, sőt már a legnagyobb már készített reggelit egyedül. Ezeket mind meg lehet csinálni. Kikészíteni, egyedül készítik ki, még Vera is 2 évesen a ruháját másnapra. Úgyhogy ez szerintem fontos, hogy úgy kerüljenek majd bele, amikor még nagyobbak lesznek az életbe, hogy ezeket már mind tudják, megkapták, és nem akkor kell megtanulni. Meg nem beszélve arról, hogy ugye kezdődik a kiskamaszkor, majd a kamaszkor, amikor már marhára nem érdekli a gyereket ez, nem mondjam neki, hogy ő mit csináljon, de mennyivel könnyebb lesz, hogy ő magától tudja, hogy ja, már este van, akkor kikészítem a ruhámat, elmegyek lezuhanyozni, fogatmosok, és mindent így megcsinálok, vagy meglepem anyáikat valamivel, mert múltkor így kaptunk reggelit, hogy megleptek a nagyok minket tojásrántottával, és azt hiszem kakaóval. És mivel én ugye növényi tejet iszok, nekem azzal készítették, még erre is figyeltek.
0: Hát ez igazi ünnep lehetett.
1: Az biztos.
0: Ennyi feladatot ők megcsinálnak, és egyébként le vannak foglalva, de azért előfordul, hogy ők azt mondják, hogy unatkozom.
1: Hogyne, nekem a nagyfiam a legnagyobb, ő az első nap azt mondta, még délelőtt volt, a nyári szünet első napján, hogy ő már most unatkozik. Na, akkor kapkodtam jobbra-balra, hogy mit csináljak, amivel le tudom kötni. Ahogy említettem, nálunk elég szigorú a képernyőidő, és iskolaidőbe, óvi időbe, a szombati nap, amikor egy bizonyos idő keret áll a rendelkezésre, hogy akkor mesészhetnek, és nyáron ez egy picit lazul, tehát nem feltétlenül hetente, csak egyszer. Ha valami miatt nagyon-nagyon olyan dolgom van, vagy olyan feladat, amikor már tényleg semmi bevált praktika nem segít, akkor volt már, hogy nézhettek egy plusz mesét, de ezt is úgy engedem meg nekik, hogyha ha tényleg egyetértésben, ahogy vége van, lekapcsoljuk.
0: Egy gyerekes édesanyaként hova tudod helyezni a fókuszpontot, amikor a pihenésről van szó? Tudsz-e pihenni? Mindenkinek szüksége van rá. Nyilvánvalóan neked is ehhez kell 5 gyerekkel pláne.
1: Igen, minden élethelyzetben és minden személynek más az, hogy tudja kipihenni magát. Ez szerintem ami lényeges, hogy rájöjjünk, tudjuk, hogy na mi nekünk, amivel ki tudjuk pihenni magunkat, valamint feltölteni újra az energiatartalékainkat. És akár van, akinek az, hogy egyedül el tud menni vásárolni gyerek nélkül, már az egy olyan töltekezés, hogy utána újra türelemmel, energiával tele fog fordulni a család felé. Van, akinek kell, hogy mondjuk moziba, a színházba, bárhova menjen, vagy akár beüljön kávézni, fagyizni, sütizni a barátnőjével. Ez mindenkinek más meg kell találni. Nekem sokszor tényleg akár egy ilyen egyedüli bevásárlás is felüdítő lehet, és ugye ezt fontos, hogy a család fenntartók, mind a két fele, az anya, apa is megcsinálja, tehát hogy feltöltődjön az apa is, feltöltődjön az anya is, mert akkor leszünk majd kiegyensúlyozottak és türelemmel a gyerekek felé.
0: Hogyan gondolod, ennyi év távlatában vannak iskolás gyerekek is, hogy a nyár a nehezebbik része az évnek, amikor ezeket meg kell oldani, a logisztikát, vagy alapvetően az iskolai időszak, iskola-óvodai időszak az, ami kicsit több terhet, feladatot rólátok?
1: Nekünk, a mi családunk számára szerintem a nyár könnyebb. Én jobban szeretem azt, amikor nem kell időre elkészülni, időre menni. Nem sok szakkörre járnak, edzésre járnak, de a nagyoknak már van külön foglalkozásuk, és akkor oda is elvinni, de az óvodába is beérjek. Én is végezzek a saját dolgaimmal, munkámmal, úgyhogy én jobban szeretem a nyarat. Sok más ember gondolkodik úgy, hogy az év közben az könnyebb, mert akkor egész nap nincs otthon a gyerek. Én amiatt is szeretem a nyarat, mert akkor ugye én nevelem, tanítom, formálom a gyerkőcöt, nem a közösség, és azért még mindig azt gondolom, hogy könnyebb nekem velük, mint amikor ugye ott a közösségben sok minden rájuk ragad, ami utána nagyon sokára akár a rossz minta jön ki a fejükből, a szervezetükből, mindenből. Úgyhogy mi szeretjük a nyarat ilyen szempontból. Össze kell hangolni, hogy minden jól klappoljon itt is, de alapjában véve jobban szeretjük a nyarat.
0: Mit tudnál üzenni azoknak a szülőknek, akik kicsit még nem tudták átengedni magukat ennek a lazább időszaknak, hiszen ez mégiscsak egy könnyebb időszak, ha már a nyaralásokat tekintjük, utazásokat is, hogy nincs intézmény. Hogyan próbáljanak meg átállni ebbe az időszakba?
1: Fejben döntsék el, hogy igen, vége van az évközbeni időszaknak, jön a nyár, otthon lesz a gyerek, le kell foglalni a gyerkőcöt, meg kell szervezni azokat a nyaralásokat, és akkor utána már sokkal könnyebb lesz, valamint, hogy a gyermekek felé nem mutassuk ki olyan mértékben ezt az aggodalmunkat esetleg, hogy jaj, most mit fogok kezdeni a gyerekkel egész nyáron, mert ugye azt ő rögtön érzi, vagy hallja, vagy akár ha kimondjuk, ugye megérti, és benne is egy rossz érzést kelt, hogy hú, most nem jó, hogy én itthon vagyok. És ezek után egyébként azoknak az édesanyáknak, akiknél kicsi gyerkőc van, vagy akiknél intézményes ott is, nyáron rengeteg olyan délelőtti foglalkozás van, ahova gyerekekkel eljöhetnek, akár a közelből egyesületnek a klub alkalma is, vagy most ugye indulnak a kirándulások péntektől, és ezeken más anyákkal együtt, más családokkal együtt tudnak lenni, ami megint csak rámutat arra, hogy nem ők vannak egyedül ilyen élethelyzetben, és igenis meg lehet oldani azokat a nehéz szituációkat, amikben néha azt érezzük, hogy semmit nem tudunk tenni, tehetetlenek vagyunk, vagy miért csak a mi gyerekünk viselkedik így. Úgyhogy nyugodtan kapcsolódjanak más családokhoz, mindig könnyebb együtt, mint hogyha magunkra maradva próbálunk megoldani bármit, vagy túlélni bármit.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgettünk arról, hogy hogyan oldják meg a nyári szünetet és a nyaralást nagycsaládosként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője Berec Renáta, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
6: Sok mindennel foglalkozol, táncművész vagy táncpedagógus vagy, mégpedig Budapesten. De az életed korábbi szakasz az Egerhez kötődik. Erről kérdeznélek először, hogyan jutottál Budapestre, és hogyan kezdődött a pályád?
7: Így a táncos működésem, vagy hogy ezzel az egészen én komolyabban szeretnék foglalkozni, ez egyértelműen Egerhez és a Pódium Tánc és Balett iskolához köthető. Ugye itt kezdtem el még általános iskolában táncolni, akkor még Barta Dóra és Mirkóczki Zita vezették a tánciskolát, és igazából valahogy az ő működésük, vagy profizmusuk is így még inkább megszerettette velem ezt az egészet, meg hogy így azt éreztem, hogy ebből nekem is többet kell kihozzak, és egyébként még az általános iskola után még a 9. évfolyamot elkezdtem itt a Dobó István gimnáziumban, de Hát nagyon azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és hogy nekem tényleg így a táncos léttel kell tovább mennem, úgyhogy a 9. utólag felvételiztem a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskolába, és akkor két barátnőmmel egyébként, akik szintén táncművészek lettek a végén, együtt mentünk el Győrbe, és akkor én ott végeztem, ott érettségiztem, és ugye ott szereztem meg a szakmai képesítő vizsgámat, és akkor utána volt, hogy felkerültem Budapestre. Abban az évben, amikor én érettségiztem, akkor nem indult a Táncművészeti Egyetemen olyan szak, amire én szerettem volna felvételizni, úgyhogy így nem tudom, milyen felindulásból jelentkeztem a Corvinus Egyetem szociológia szakára, ahova szintén fölvettek, de akkor is éreztem, hogy itt valami nem klappol. Szóval megpróbáltam azért kitekinteni így, hogy jó, nem biztos, hogy a táncművész lét kell majd nekem, de valahogy így mindig úgy adódott, hogy aztán visszasodort oda az élet. Ez egy évet követően jelentkeztem az egyetemre, ott ugye elvégeztem az alapszakot, mint modern kortárs táncszakon a táncos és próbavezető szakot, és akkor utána egyből jelentkeztem egyébként a táncpedagógus masterre, és aztán így igazából hál' Istennek egybe így le tudtam ezt az egészet. Közben nyilván a mesterképzés alatt már mint táncművész egyébként különböző projektekben részt vettem, vagy hogy így ott már tapasztaltam ennek ezt a részét is, hogy színpadon lenni, és hogy tényleg különböző együttesekkel, különböző társulatokkal együtt dolgozni, és akkor ugye mellette pedig visszajártam ide a Pódium Tánc és Balett iskolába, már mint tanár, Zitának besegíteni, és akkor először a piciket tanítani, aztán így a nagyobbakkal is foglalkoztam már, a gimiskorú lányokkal. Szóval, hogy így ott volt az első ilyen találkozás, amikor így a táncpedagógusi lét is belecsöppent az életembe. Jól is működtem benne, jól is éreztem magam benne, és így nagyon jó kiegészítése volt egyébként annak, hogy táncmészként dolgozom és működök, és közben meg így azokat a tapasztalatokat, meg azokat a dolgokat, amiket én az aktív táncos létemmel megszerzek, azokat így jól be tudtam építeni a pedagógusi munkámba. Igazából ugye óvodás korom óta foglalkozok a tánccal, de hogy az elején nyilvánvalóan nálam például úgy indult, hogy minden barátnőm ment táncolni az oviból, és akkor én is elmentem. De eleinte azért nem én voltam benne a legügyesebb, vagy nem ment minden olyan szuperül elsőre. Uh-huh. Meg én egyébként általános iskolás koromban szertornával kezdtem, wow. És ugye azért a kettő így eléggé más dolgokat igényelt, abban valahogy így jobban, azt gondolom, hogy jobban működtem, az uh-huh. jobban az enyém volt, ez az atletikus, kicsit ilyen kötöttebb valami. Izomzatilag szerintem, amit ott a szertorna miatt megkaptam, azt most így nagyon, vagy annak nagyon hálás vagyok. Én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott, de közben utána így a szertorna, meg közben aerobikoztam is, tehát hogy mindig a mozgás az ott volt így az életemben, uh-huh. de hogy egy picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó, vagy uh-huh. hogy amit én így elképzeltem, uh-huh. mert azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista is vagyok, és akkor talán emiatt voltak ezek a kitérők is, vagy ezek a kételyek, hogy jó, de hogyha én ezzel akarok foglalkozni, akkor ehhez még több kell, vagy jó vagyok-e, eléggé fog ez nekem működni. Mm-hmm. És igazából talán azt gondolom, hogy a belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána abszolút elköteleződtem e felé, és mindent megtettem azért, hogy ebben jó legyek, vagy ebben tudjak működni. Én azt gondolom, hogy így az beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
8: Mi az, amit esetleg ki tudnál emelni, amit Zitától, mint mesterettől, ha lehet így mondani, kaptál? Mert hiszen őt említetted főként, és ő az, aki mondhatjuk, hogy elindított ezen az úton.
7: Abszolút, hát tényleg pont napokban beszéltem vele, és igazából pont ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 30 évennek szinte végig, hogy a része volt Zita és a pódium, meg nyilván még az elején a Bartadóra is. Egyrészt biztosan az, hogy az alázatos és kitartó munka az mindig meghozza az eredményét, és hogy valahol egyszer csak mindig kifizetődő lesz, és annak meg lesz majd így a gyümölcse. És egyébként a következetesség az, ami még szerintem, az már később talán főleg a pedagógusi munkámban azt gondolom, nem feltétlen az a jó, hogyha mindig minden meg van engedve egy gyereknek. Zita azért elég szigorú volt velünk, de a jó értelemben, tehát mindig tudtuk, hogy mikor mit kell tennünk azért, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, vagy egy bizonyos célt elérjünk, és én abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg kifizetődő, tehát hogy attól tudtunk mi is azok lenni, akik, vagy attól tudtunk úgy működni csapatként, vagy egyénileg, akár egy versenyen, akár egy előadáson, akár egy fellépésen, mert őtőle azt a mintát láttuk, azt kaptuk, amit ő tényleg végig az egész munkája során képviselt.
8: Mondtad, hogy szigorúság és következetesség, ez azt is jelenti egyébként, hogy a testetekkel, amivel hát dolgoztok, nagyon-nagyon következetesnek kell lennetek, tehát egy táncos mennyire engedhet meg mondjuk magának bármiféle étrendet? Mennyire kell tudatosan hozzáállni ehhez?
7: Nyilván ezért azt gondolom, hogy ez van, és ez egy létező dolog, hogy egy táncosnak, vagy egy sportolónak, aki tényleg a testét használja munkaeszközként, oda kell figyelnie arra, hogy hogyan étkezik, mennyi folyadékot visz be a szervezetébe, stb. De hát igen, én azt gondolom, hogy ebben sosem voltam igazán elég jó, vagy hogy nem figyeltem így oda. Tehát, hogy nekem nem volt talán a középiskola alatt ilyen nagyon rövid időszakra, volt ilyen diétázós időszakon, meg nem tudom, de hogy alapvetően nem sanyargattam magamat, vagy nem volt ilyen ilyesfajta kilengésem. Normálisan étkeztem, amit én úgy éreztem, hogy szükségem van rá, de hogy nem volt egy ilyen kifejezett diétázós, vagy akkor most ezt a trendet követem, étkezési trendet.
8: Egy fellépés előtt sincs ez egyébként, hogy valamilyen fellépésre jobban kell fókuszálnotok, és akkor abban az adott időszakban bizonyos ételeket mondjuk nem ehettek, vagy bizonyos mozgásformákat kerültök.
7: Uh-huh. Az étkezésnél én saját magamnál nem tapasztaltam ezt, vagy nekem nem volt ilyen. Olyanok persze vannak, hogy mondjuk egy előadás előtt én már x idővel nem szívesen eszek mondjuk főtételt, mert tudom, hogy ez nekem nem jó így a színpadra lépés előtt, de hogy alapvetően nincs ilyen konkrét. A mozgás, vagy hogy milyen mozgásformákat kerünk, az mondjuk azok sem ilyen kimondott szabályszerűségek, de például én soha nem voltam síelni, mert hogy ez a kimondva kimondatlanul is, de egy táncos ne menjen síelni, mert mi van, hogyha elszakad a térde. Szóval én sose voltam síelni, nem érzem a hiányát, nem tudom, hogy milyen síelni, de hogy valahogy így most sem érzem azt, hogy de elmennék, mert hogy ez így viszont ott van a tudatalattimban, vagy mondjuk ilyenek, hogy lovaglás, hogy az pont ellentétesen hat ugye a hajlékonyságra, hogy a lovaglás az nem annyira preferált dolog mondjuk egy táncosnál, de szerintem így alkalom szinten, vagy akár hobbi szinten, ezek nem kizáró okok.
8: Pont erre gondoltam, igen, hogy ezek az extrém sportok, extrém helyzetek mennyire engedhetőek meg egy táncos életében.
7: Igen, hát azért szerintem kerülendő. Vagy hogy nyilván talán amiatt, hogy sosem lehet tudni, hogy történik-e valami, vagy jobb félni, mint megijedni, nem tudom. Én ezeket tehát hogy nem csináltam ilyeneket, de nem is feltétlen tudatosan emiatt nem csináltam, hanem így alakult ki az életemnek a rutinja is, hogy nem is vágytam ezekre, vagy nem volt így mint ahogy tényleg rengetegen jó, jön a tél, akkor ők tutira mennek téli sportokat üzni. Nálam sose volt ilyen igény sem, mert egyszerűen nem kapcsolódott be ez így az életembe.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Ha a színpadról beszélünk, akkor tekintsük egy kicsit át, hogy eddig milyen szerepekben táncoltál, és esetleg mi az, amit ki tudsz emelni ezek közül, mi az, ami a legkedvesebb számodra?
1: Ez egy picit nehezebb, mert talán kevéssé vannak így egy kortárs tánc színházi előadásban szerepek, vagy hogy...
0: Mert ott te kortárs darabokban
1: Igen. Szóval, hogy ugye ott általában van egy téma, vagy akár egy történet, és azt adaptáljuk egy táncszínházi előadásba. Nyilván, hogyha mondjuk egy olyan történet van, amiben vannak szereplők, abban ez így létező dolog lehet, hogy van egy konkrét szerepe, de akkor sem ugye egészen olyan, mint mondjuk egy prózai előadásban, ahol konkrétan tudjuk, hogy te ez a karakter vagy, és neked ez a feladatod, vagy ez a szereped, amit el kell játszani. Úgyhogy inkább olyat tudok mondani, ami nagyon kedves előadás így a szívemnek, vagy amiben jó érzés volt, vagy valami miatt különleges volt táncolnom. A Pierre Revolution Dance Company-vel volt egy előadásunk pár évvel ezelőtt. Nemes Zsófi, a társulatvezetője, ő koreografálta ezt a darabot, és a René Magritte festőművésznek az életét, illetve a munkásságát, vagy a munkáit dolgoztuk fel. Mm. Felhőember volt a címe a darabnak, és abban volt egy szóló a végén. Mi úgy hívtuk, hogy felhő szóló, és ez tényleg az egy annyira ilyen elemelt, egy ilyen lebegős érzés volt a táncon, és azzal zárult a darab, és valahogy abban igazából nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni konkrétan, hogy mi miatt volt, de hogy egy olyan atmoszférája volt ott az egésznek így a színpadon, a jelmezzel, a zenével, a mozgásanyaggal együtt, amitől ilyen nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezt táncolni, és ez egy szuper élmény, és így arra visszagondolni is nagyon jó.
0: Egy ilyen produkcióra mennyi idő alatt készülsz fel általában, vagy mennyi idő alatt készültök fel, ha csapattal táncoltok?
1: Változó egyébként. Én azt gondolom, hogy azért egy-másfél hónapos próba folyamat szokott lenni egy-egy darab elkészülésére, de nyilván ez azért függ attól, hogy milyen terjedelmű a darab, hány táncművész dolgozik az adott projektben, vagy hogy mennyire összetett, de szerintem ilyen egy-másfél hónap az, ami mondjuk így átlagosan elmondható, hogy annyi biztosan van egy darab elkészültére.
0: Akkor térjünk rá a pedagógiára. Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
1: Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak, szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
0: Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé, a pálya felé orientálódik?
1: Abszolút, abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, már valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást. Sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
0: Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
1: Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncvészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 15 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem mindennapi súlyos baleset történt a Ryanair Malta Air által üzemeltetett egyik repülőgépén. A járat július 10-én reggel indult el Thessalonikiből a németországi Memmingenbe, amikor a felszállás után a Boeing 737-es egyik ablaka betörött. A baleset miatt bekövetkező dekompresszió kiszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult a nyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. A nyomásváltozás miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek. A férfit végül sikerült visszahúzni a gépbe, az adott sorban ülő utasokat pedig más helyre ültették át. A repülőgép végül 10 000 lábra, nagyjából 3 kilométeres magasságra ereszkedett, majd visszatért Thessalonikibe. Az utast a landolást követően kórházba szállították, állapotáról egyelőre nincs hír. A balesetet a hajtóműből származó törmelék okozhatta. Az új kormányfő új életet lehelt a parlamenti munkába is, nem csoda, hogy jóval többen követik a plenáris üléseket, mint korábban, írja a Medián felmérésére hivatkozva a hvg.hu. Népszerűek lettek az országgyűlés ülései, hiszen a népesség közel 4/5-e több-kevesebb rendszerességgel belenéz a közvetítésekbe. Azok, akik ezt megteszik, tehát véleményt tudnak alkotni a sokat szereplő miniszterelnök felszólalásairól, többnyire elégedettek. Feloldották a tiltását azoknak a felhasználóknak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. 10 000 ember, nagyjából ennyi fiókot tiltott le az előző kormány erről a Facebook oldalról. Az elmúlt hetekben feloldottuk a letiltásokat, írták az oldal kezelői egy rövid közleményben, hozzátéve, a jövőben mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Határozatlan időre bezárták a Mecsekben található Márévárat, miután egy buli résztvevői megbontották a falának egy részét, közölték a vár Facebook oldalán. A helyszíni szemlék és a statikusok szakvéleményének elkészülte után döntöttek úgy, hogy az ideiglenes megtámasztás elkészültéig nem fogadnak látogatókat, mert a megrongált fal szakasz balesetveszélyes. Azt is hozzátették, bíznak abban, hogy csak pár napról van szó, és a megtámasztás minél hamarabb elkészülhet. A Márévárat 3 hete rongálták meg ismeretlen bulizók, amikor a tűzrakó helyükhöz kerestek nagyobb építőköveket. Ehhez több négyzetméteren kifeszelgették a köveket a várfalból. Azokat, amelyeket nem használtak fel a tűzrakáshoz, legurították a hegyoldalon. Az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen. Meghalt a Bonbon énekese Szolnoki Péter, az énekes 56 éves volt és súlyos betegségben szenvedett. A hírt a család közölte a Facebookon. Szolnoki Péter a Bonbon zenekart 1995-ben alapította Török Tamás basszusgitárossal. A zenekar nevéhez számos sláger fűződik, köztük filmzenék is, mint például az Európa Expresshez, majd a Valami Amerika filmzenéje, amely még nagyobb közönséghez vitte el őket. Szolnoki Péter 2004-ben az Artisius Zenei Alapítvány díját is megkapta a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. Színházi munkái között szerepel a Bőrönd mese, a Haverok buli, Bonbon és több színpadi feladatban zeneszerzőként, zenei vezetőként vagy szereplőként is megjelent. A szinkron szintén fontos volt számára, 1998 óta több mint 20 rajzfilmben énekelt, szinkronizált filmekben és sorozatokban. A zenész 56 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. Azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik, még északkeleten továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
5: Reklám.
6: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Reklámot hallottak.
8: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
8: Sziasztok!
11: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Holnap lesz az első aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, Hazadiné Szilvási Máriával, a település polgármester asszonyával. A szervezők célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Erről is hallhattok, ha velünk tartotok. Lesznek filmes híreink és mozi ajánlónk is adásunk végén. Rövid zene és kezdünk.

0: Hazadinél Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A hétvégén egy nagyszabású programra készültök, méghozzá első alkalommal szervezitek meg. Mi is lesz ez?
1: Harsányban összekerül megrendezésre az Aranyosi első Aranyosi Lurkó Fesztivál. Egy élményekkel dús, egy gyereknap lesz a gyerekeknek, különleges, izgalmas programokkal. A rendezvény azért különleges, mert eleve a helyszín is, ahol meg lesz rendezve, egy különleges helyszín, a Harsányi Gazdatálat udvara ad helyet a rendezvénynek. Itt ilyen jellegű kaliberű rendezvény még nem kerül megrendezésre. A gazdatállatról is beszélnénk akkor pár szót. A Harsányi Gazdatállat a településen egy tájházként működő épület, valamint az udvara, ahol minden, ami mezőgazdasággal kapcsolatos eszközök, tárgyak megtalálhatóak. És a rendezvényen aktuálisan a berendezést is meg lehet tekinteni. Valamint egy szürke marha trófeák is találhatók, amit preparátumok is a gazdatállat udvarán.
0: Beszéljünk akkor a programokról, hánytól kezdődnek, és milyen színes programokkal várjátok. Egy rekord is lesz, de majd erről később.
1: Igen, a rendezvényt az Aranyosi Vatacukor, valamint az Aranyosi Mókavár szervezi a településen. Egy rekordkísérlet is lesz a rendezvényen, hivatalos magyar rekordkísérlet lesz. Az Aranyosi Vatacukor tulajdonosa, Tóth László, valamint a felesége, hivatalos vatacukor kísérletet szeretnék felállítani, ami 2,5 méteres vatacukrot szeretnének elkészíteni. Miután elkészült ez a rekord kísérlet, közösen a látogatók megkóstolhassák a vatacukrot. A rendezvény 8:30-tól fog kezdődni. Először Rásztó Simonettával egy bemelegítés lesz, zumba lesz gyerekeknek. Utána egy óriási bingnyuszival lesz egy közösség találkozó, a nap folyamán lesz majd cukorágyú lövés is, és egy újdonság is lesz, fél ettől lesz majd egy hatalmas happarti a gyerekeknek. Az egész rendezvény a gyerkőcök köré fog épülni, a gyerekeknek lesz majd óriási sztis találkozó, délután Szabó Kamanóka interaktív gyermekműsor, valamint Csiribiri zenekar, és délután is lesz majd cukorágyú lövés. De nem csak a gyerekköcöknek készülünk, hanem a felnőttek részére is lesz program. Reggeltől 9:30-tól lesz kézműves vásár. Nagyon sok kézműves fog jönni a rendezvényen. Lesznek orgolt termékek, cseréfigurák, kézzel készített sópárnák, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, csili termékek, lekvárok, szörpök, sajtok, fa, lézlegravizott termékek, valamint kézzel készített gyermekfigurák. És visszatérve a programokhoz, a felnőttek részére délután lesz egy harsányi illetőségű zenekar, a 8 kéz rockzenekar, valamint estét a generátor zenekar fogja zárni. Visszatérve a déli programokhoz, idősek is gondolunk, időseknek a Nyéki őszikék szenior örömtáz bemutatója lesz majd. Valamint különböző kiállítások is lesznek. A rendezvényen nem csak a gazdatállatnak a kiállítását lehet megtekinteni, hanem, mint sokan tudjátok, Harsányban lakik Maci mama, aki egy hivatalos Guinness rekorder, neki több mint 20 000 darab plüssmaszkóval tartja a Guinness rekordot, és ő a rendezvényen fog kialakítani egy mini kiállítást is, valamint készül az első 100 gyermek részére fog püsmacikat is osztogatni. Valamint egy harsányi lakosunk, Lakatos Gyulárnak lesz egy modell kiállítása, aki repülőgép modellező, és aki több mint 50 éve foglalkozik már modellezéssel. Neki a gyűjteményét is meg lehet tekinteni a rendezvényen.
0: A kézműves vásárba az árusok a környékről jönnek? Honnan hívtátok őket?
1: Igen, lesz helyi árus is, a horgolt termékekkel két harsányi hölgy fog érkezni, valamint környékbeli termelők és kereskedők fognak jönni. Ezzel kapcsolatban különleges tombola is lesz a rendezvényen. Szeretnénk motiválni, hogy a termelőktől, kézmesektől vásároljanak az érdeklődők. Minden vásárlás alkalmával a vásárlók fognak kapni tombola szelvényt. És este 6 órakor lesz egy értékes nyereményünkből álló tombola sorsolás majd.
0: Gondolom nem csak helyieket vártok és környékbelieket, ezt mondjuk el, hogy akárhonnan lehet érkezni.
1: A rendezvényre a belépés ingyenes, valamint még a gazdatárlattal kapcsolatban lesz egy különlegesség is, hiszen a gazdatárlatban szoktuk megszervezni szeptember

0: Azadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetünk. Egy rekordkísérlet lesz. Mikor lesz a rekordkísérlet, a vattacukor rekordkísérlet? Mikor érdemes, ha valaki erre a programpontra kíváncsi, az mikor jöjjön?
1: A rekordkísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres vatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a vatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a vatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
0: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni.
1: Igen, a látogatók megkóstolhassák vattacukrot, hogyne.
0: És nem csak ebből, hanem gondolom a nap folyamán is lehet vattacukrot vásárolni majd.
1: Igen, hiszen a rekordkísérletet, aki ezt el fogja végezni, a Tóth László és felesége, nekik a felesége Tóth Jávorszky Tamara, ők, nekik van egy vállalkozásuk, az Aranyosi Vatacukor néven fut, és nagyon különleges, kreatív vatacukrokat lehet tőlük vásárolni majd a rendezvényen.
0: Mennyire aktívak a harsányiak, a helyiek, mert persze nem csak helyiek fognak jönni, de egy-egy ilyen programra megszólíthatók, meghívhatók?
1: Igen, hál' Istennek a településen lévő közösség élet nagyon aktív. Minden hónapban szervezünk a lakosok számára különböző izgalmas rendezvényeket, úgyhogy most idén, most lesz majd júliusban ez az Aranyosi Lurkó Fesztivál, amint szeptemberre készülünk, már hagyományosan 5. éve szervezzük meg a harsányi kovás találkozót, kovás versenyt, valamint összekötve egy harsány szürke maranappal.
0: Pénteken készül ez a beszélgetés, hogy álltok a szervezéssel?
1: Már a színpad áll. Nagyon fontos, nagyon fontos. Készülünk teleprendezéssel, készüléssel, pakolással, hiszen nagyon sok mindenkit várunk a rendezvényre, és várjuk az érdeklődőket. Mindenki szeretettel várunk Harsányba, az Aranyosi Lurkó Fesztiválra szombaton, július 14-én.
0: Hány fő segíti az előkészületi munkákat?
1: Hát bőven vagyunk szerintem, jó sokan vagyunk. Főt nem tudok, mi nem adtam össze, de sokan készülünk.
0: Ilyenkor egy kicsit összefog a falu, ugye, egy aktívabb része?
1: Igen, hogy ne közösen készülünk az önkormányzat dolgozóival, valamint a harsányi polgárok is készülnek, a rendezvényen fognak segítkezni, és a szervezők is készülnek teljes gőzzel.
0: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni, például ma, hogy telik a nyár?
1: Hát a nyáron pihenésre történik, mindenki nyaralni van, viszont táborozásra fogunk készülni, a harsány gyerekösök részére készülünk, egy táborral majd augusztus 2. hétvégén készülünk, több mint 30 gyereknek fogunk ma táborozási lehetőséget adni majd a településen. Valamint

0: Készülünk augusztus 20-a rendezvényel, ott a 20. rendezvényen mindig a Harsányba a saját kézzel sütött kenyeret szoktunk megszentelni. Aktuálisan a településünkön nagy beruházás történik, a település főtereme újul, a közösségi házunk ott új tetőszerkezetet kap, valamint a Harsány Béressa. Nagyon jó a harsányi fagyizó. A fagyizó mögötti részen parkoló kilakítás történik, és valamint a főtér mellett több parkolóhely kilakítása fog történni. Tehát a település főtereme fog újulni majd szeptemberre. Úgy tervezzük. Valamint aszfaltozási munkálatok is történnek, több útszakasz fel fogunk majd újítani a településen.
1: Egy képet nézek itt a falon, Ferenc pápával találkoztál, ugye?
0: Igen, volt a szerencsém 2024-ben a Magyar Szürke Manhattan Iszik Egyesületének köszönhetően kijutottam a Szentatyához, audienciát kértünk tőle, és a magyar termelőkre, magyar szürke manhattan isztőkre és a családigazdálkodókra kértünk áldást. És volt szerencsém merekezett fogni, és áldást kaptam rá.
1: Mióta foglalkoztok szürke marhákkal?
0: A településen 2009-től vannak szürke marhák, 2017-ig nagyobb gulyánk volt, de jelenleg csak pár darab szürke marhával rendelkezünk. Hát a NUMI szerveztük a Harsány Szürke Marha Fesztivált is, és most már csak kisebb volumenben szervezzük a rendezvényt. Én tag vagyok a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesületénél, és az Egyesület elnökség úgy gondolta 2024-ben, hogy szeretnénk áldást kérni a állatra, a szürke marhára, mint fajtára. És hosszabb levezés követően Szentatya fogadott minket, és Magyarországról 10 fős delegációval voltunk kint.
1: Jó élmény volt, gondolom.
0: Igen, igen, mindenképpen. El tudtuk vinni a szürke marha húst is, valamint fontos a pásztor kultúrát is. Szentatyának vittünk egy szürke marha faragott tülköt, amiben a magyar címer volt faragva egyik oldalára, a másik oldalra pedig régi Magyarország térképen volt belefaragva, valamint vittünk neki karikásos tort is. És az visszatérve a szürke marha tülökre, Szentatya kérte alelnök úrtól, hogy szólaltassa meg a szürke marha tülköt. És nagyon megható élmény volt azt hallani, hogy a Szentpéter téren a magyar szürke marha tülköt megszólaltatták.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudtatok meg hallgatóink még többet, akár Harsány településről, akár az első Harsányi Lurkó Fesztiválról?
0: Hát a Facebookon, közösségi médiában. A rendezvény fent van a közösségi médiában, első Harsányi Lurkó Fesztivál néven a rendezvény megtalálható. Valamint az Aranyos Ivatacukor Facebook oldalán is fent vannak az aktuális programok.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, polgármester asszony.
0: Nagyon szépen köszönöm, meghallgatta. Köszönöm szépen, és mindenkit várunk Harsányba.
1: Az elmúlt percekben Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármester asszonyával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk a folytatásban is!

0: új helyszínnel és modern technikával tér vissza a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Emmy díj 2026, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Hex kapta a legtöbb jelölést. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. Lássuk a részleteket. Idén 22. alkalommal szervezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ami szeptember 4 és 12 között várja a látogatókat méghozzá egy teljesen új, de a jövőben ellandósuló helyszínen, derül ki a fesztivál sajtóközleményéből. A Miskolci Cinefest a Tudomány és Technika Háza színpadával bővül, ami nem csupán egy új helyszínt, de lézeres 2K barkó vetítés technológiát is ígér a mozi rajongóknak. A TTH színpad színterén vörös szőnyeges premier vetítésekre is sor kerülhet. Madaras Péter programigazgató felidézte, hogy legutóbb 2017-ben volt ekkora előrelépés a fesztivál életében, amikor a Művészetek Háza összesen 4 termet kölcsönzött az eseménynek. Az új TTH színpad ugyanakkor lényegesen nagyobb, mint egy 300 személy befogadására képes, ezzel a rendezvény második legnagyobb terme lesz. Az új helyszínnek köszönhetően nagyságrendileg 1300 néző mozizhat idén ősszel Miskolcon, ez hozzávetőleg 30%-os kapacitás bővülést jelent a Cinefest esetében. A Művészetek Háza béketerme is megkapta a barkó lézervetítőt, de a fesztivál bel- és kültéri helyszínei egyaránt folyamatos fejlesztések alatt állnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában a legfontosabb hazai alkotások mellett az év legfontosabb nemzetközi fesztivál sikerei is láthatóak lesznek. Az első film címekre a következő hetekben derül fény, a jegyárosítás pedig augusztus második felében indul. Kihirdették a 2026-os Emmy jelöléseket a legfontosabb televíziós díj jelöltjei között, visszatérőket és újoncokat is találhatunk. Az HBO Max kórházi drámája a Vészhelyzet Pittsburghben vezeti a 2026-os Emmy jelöltek listáját 25 jelöléssel a dráma kategóriában. Míg a Hex, a pénzbeszél utolsó évada 24 jelöléssel uralta a vígjáték kategóriákat. Ezután következik az Apple TV új horror vígjáték a Widow's Bay 19 jelöléssel, szorosabb mögötte pedig a csavaros cselekményű dráma a Pluribus Al 18 jelöléssel. Jelölést kapott Zendaya, Oscar Isaac és Jason Segel is. Idén 555 műsort neveztek be a 14 program kategóriába, ami 7,5%-os csökkenést jelent a tavalyi 600-hoz képest. Ezek között 110 dráma, 71 vígjáték, 31 limitált antológia sorozat, 34 film, 18 szórakoztató műsor és 45 reality szerepel, írja a Variety. Azok a műsorok kaptak jelölést a 78. Emmy díjra, melyek 2025. június 1 és 2026. május 31 között kerültek adásba. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. A színész szerint lehet drukkolni Antinoosnak is az Odüsszeiában. Antinoost Penelope kérőinek a vezetőjét játssza Robert Pattinson Christopher Nolan Odüsszeia című filmében, amikor arról kérdezték egy interjúban, hogy milyen olyas valakit játszani, akinek a nézők nem fognak drukkolni, az akkor Edwardot játszó színész az ellenlábasához, Jacobhoz hasonlította a karaktert az Alkonyatból, közel 15 évvel azután, hogy a Vampir film utolsó részében játszott. Szerintem a nézők neki fognak szurkolni, nyilatkozta az interjúban, folyamatosan ezt a párhuzamot vonom, olyan ő, mint Jacob az Alkonyatban. Pattinson azt is kifejtette, mire gondol, az Odüsszeia lényege, hogy Penelope nem tud dönteni a két férfi között, én pedig próbálok segíteni neki a döntésben, olyan, mintha azt mondogatnám, semmi baj, meghalt, lép túl rajta. Az Odüsszeia új filmváltozatában Odysseust Matt Damon alakítja. Feleségét Penelope-t Anne Hathaway, fiát Telemachost pedig Tom Holland játssza. Az egyik legősibb történet szerint Odysseus a trójai háború után 10 évig bolyong, és különböző megpróbáltatásokon esik át, mielőtt hazatérhet a családjához. Penelope kezéért és Odysseus trónjáért ez alatt kérők hada verseng Ithakában. Az Odüsszeia július 16-ától látható a mozikban. Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16:30-tól vetíti az Uránia terem, 19 órától pedig a Horrorra Akadva című szinkronizált amerikai horror paródia forog. Miket nem beszélek címmel feliratos angol dramedit vetít a Béketerem Miskolcon 19:30-as kezdettel. A Mohács Világok harca című magyar dokumentumfilmet is megnézhetitek a Béketeremben 17 órától minden nap. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az első Aranyosi Lurkó Fesztiválra hívtunk meg mindenkit Harsányba. Beszélgető társam Hazadiné Szilvási Mária, a település polgármestere volt. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Prediktív orvoslás. Én azt hiszem, hogyha ezt a két szót hallják, akkor sokan felkapják a fejüket, mert még valahogy mindig nem vonult be a köztudatba, hogy valójában is tulajdonképpen mi a prediktív orvoslás, amelyről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Mi már megkezdtük ezt a beszélgetést néhány héttel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy sok a mondani való, majd folytatjuk. Minden esetre én, ha szabad, akkor javasolnám, hogy magáról a prediktív orvoslásról, illetőleg a megelőző orvoslásról fejtsük ki a véleményünket, hogy igazán mi értendő ez alatt. Ha szabad még annyit hozzátenni, hogy az én olvasatomban valahogy a prediktív orvoslás az olyan, mint amikor keresik az okokat, valaminek az okát azért, hogy egy majdani folyamatot vagy megakadályozzanak, vagy egy már elindult folyamatba bele tudjanak nyúlni azért, hogy ott valami jobb legyen. És ebben a genetikától kezdve az életmód, a szociális helyzet sok minden benne foglaltatik. Jó helyen keresgélek?
1: Igen, nagyjából igen. Nagyjából. Annyi, ha lehet, hogy a megelőző orvoslás, ugye, mert a prediktív orvoslás az egy picit különbözik a megelőző orvoslástól, nem egy és ugyanaz. A megelőző orvoslás az tulajdonképpen a betegségek kialakulásának a megelőzésére szolgál, úgy, mint oltások például, vagy különböző szűrővizsgálatok, ugye ezek a szekunder megelőzések, vagy egészségfejlesztési programok. Vagyis azokat a népegészségügyi megbetegedéseket szeretnénk, illetve mindenféle megbetegedés, de főleg ugye a szűrések a népegészségügyi betegségekre fókuszálnak, megelőzni. A prediktív orvoslás ennél egy kicsit több, illetve hát másabb. Ugyanis itt ahogy a prediktív mondja, az tulajdonképpen előrejelzést jelent. Ez azt jelenti, hogy én az egyén kockázatát vagyok képes előrejelezni. Még nem alakult ki a betegség, de előrejelzem, és ahogy ön említette, genetikai lehetőségeket, biomarkereket, különböző adatelemzéseket, technológiákat használunk fel ennek érdekében. Így, ilyen módon lehetővé válik a személyre szabott beavatkozás, még mielőtt a tünetek megjelennének. Mert ugye mit jelent a megelőzés, például a másodlagos, a szekunder megelőzés? Hogy a betegséget megelőző állapotot, vagy a betegség tüneteinek a korai kiszűrése.
0: Ugye, hogy mielőtt a tünetek megjelennek, lehetőség van a beavatkozásra, így fogalmazott. Hogy lehet beavatkozni az ismeretlenbe? Hát ha nincs tünet, akkor onnan tudjuk, hogy mibe kell beavatkozni.
1: Hát erre szolgálnak a genetika, a biomarker, vagyis ha például a DNS-en valamilyen módosulás alakul ki, ami majd egy betegséget hoz létre, ha én azon a szinten beavatkozom és reparálom, tehát megjavítom a DNS-t, akkor az a betegség nem fog létrejönni. Még hogyha úgy hagyom, akkor megjelennek a tünetek, és már a betegséget kezelem. Tehát én itt még betegségről nem beszélek, hanem a betegség lehetőségéről. Tehát, ha emlékszik, beszéltünk arról, hogy végső soron ugye a prediktív, a modern orvoslás, az a 4P orvoslás, ugye a prediktív orvoslás, ez ennek keretén belül, az tulajdonképpen a betegség kialakulásának a kockázatát jelenti, mint az időjárás, hogy előre jelezzük, hogy majd ez fog jönni, és akkor vigyünk ernyőt magunkkal. Na hát itt is arról van szó, hogy előre jelzem, hogy nálam milyen betegség alakulhat ki. A másik dolog ugye, hogy személyre szabott a prediktív orvoslás, tehát ami nekem jó, mert ilyen az én biomarkerem, vagy DNS-em, vagy bármi, az nem biztos, hogy önnek is jó. Ezért nagyon fontos, hogy ez abszolút személyre szabott, úgy mondjuk, hogy personalizált. És akkor ugye ott van a harmadik P, az a megelőzés, a prevenció, aminek ugye szintén az a feladata, hogy a szűrések segítségével, ahogy említettem, a betegség megelőző fázisban, vagy a betegség korai fázisában kiszűrjük, és hát ott van a participáció, a negyedik P, vagyis az egyénnek az együttműködése, mert ez az áloga mindennek. Én készíthetek bármilyen programot, hogyha az illető nem hajlandó azt elvégezni, vagy megcsinálni, abban az esetben hát semmiféle értelme nincs ennek az egész programnak. Tehát az egyéni részvétel az rendkívül fontos. Aztán van még egy másik dolog, amit ugye az elején említettünk, hogy a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslás hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kettő szorosan összefonódik, és amennyiben ez így szorosan összefonódik, akkor együttesen, hát hogy úgy mondjam, a hatékonysága jóval magasabb lesz, tehát növekszik a hatékonysága a megelőzés lehetőségének. És még egy annyit, hogy ez nem csak a megelőzésben, hanem a prediktív orvoslás egyre nagyobb jelentőségű a kezelésben is.
0: Azt akartam kérdezni pont, hogy ez olyan jó hallgatni, ez egy csodálatos dolog egyébként, beleavatkozni olyan szinten, hogy ne alakuljon ki a betegség. Hát ez mindenki számára örvendetes, de hát itt rögtön felvetődik egy másik kérdés, hogy mennyire elméleti szinten van még ez a kutatás, vagy ez a megállapítás, és mennyire milyen helyet foglal el a gyógyító munkában pillanatnyilag?
1: Hát ugye ez szemlélet kérdése is, meg sajnos egyelőre pénzkérdés is, hiszen a genetikai vizsgálatok jelenleg Magyarországon nagyon sok pénzbe kerülnek. Van olyan labor, ahol ilyen vizsgálatot végeznek, és egybekötve genetikai tanácsadással, tehát genetikai vizsgálatokat is végeznek, és genetikai tanácsadást. Én úgy látom, hogy ez a jövő útja.
0: Hát egyre több helyen azonban van ilyen egyébként, most van. A meddőségi vizsgálatokra gondolok, meg a személyre szabott gyógyítás is, tehát egyre többször hallani.
1: Persze,
0: ezekről.
1: Meg például a tumoros megbetegedésekben is a genetikát használjuk a célzott terápiában, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol már napi rendszerességgel történik, és támogatott vizsgálat. De még szűrővizsgálatként sajnos nem hozzáférhető, de ilyen irányba kell elmozdulni.
0: Ezért fontos akkor a negyedik P-nek a hangsúlyozása, nem? Hogy mit tehetünk mi ennek érdekében, meg tájékoztatás, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
1: Hát ugye mindig egy életmódváltás az egy komplex dolog. És prediktív medicina alapján személyre szabott. És azért mondom, hogy komplex, mert életmódot nem lehet csak azzal változtatni, hogy én mondom, megváltoztatom a fizikai aktivitásomat, vagy megváltoztatom a táplálkozásomat, vagy egyéb tényező, kockázati tényezőket. A helyzet az, hogy ez egy komplex feladat, ami magába foglalja a fizikai aktivitást például, és itt ugye nagyon sokan mondják, hogy hát fizikai munkát végzek, én elég egész nap mozgok, hát minek még valami egyéb mozgást végez. érezni. Hát pont ezeknél kell, mert általában az ilyen fizikai aktivitás az féloldali terhelést jelent. És akkor szoktuk mondani, ugye, hogy a mozgás az maga az élet. És számos olyan betegség van, amit mozgással jelentősen megváltoztathatunk pozitív, tehát gyógyíthatjuk. Ami a lényeg, hogy például a múltkor említettem önnek az epigenetikai öröklődés kérdését, amit Svédországban a Karolinska Egyetemen kísérleteztek ki, és tulajdonképpen az egész megelőző orvoslás szemléletét megváltoztat, mert ők azt állapították meg például, hogy a stresszoldás segítségével a DNS konfigurációt meg lehet változtatni, és mozgással, ugye a metilgyök az, ami a memóriát viszi a DNS-be, tehát az, hogy ön magas, szép, okos, de mondjuk cukorbetegségre hajlamos. Hogyha én rendszeresen mozgok, és megfelelően táplálkozom, akkor én ezt a metilgyököt a mozgással, úgynevezett demetilációs folyamat során ki tudom vinni a DNS konfigurációmból, hogy én cukorbetegre hajlamos vagyok, és azt hozom be, hogy egészséges vagyok, tehát már a gyerekeimnek ezt fogom örökíteni. Tehát a mozgásnak itt nagy jelentősége van. De például a mozgás az ágyban fekvő betegeknek is muszáj, mert bármilyen betegségben valamilyen mozgásformát lehet passzívan vagy aktívan végeztetni, mert ha nem, például a fekvő betegek ehetnek akár mennyi kalciumtartalmú ételt, bármit, de nem fog beépülni a csontrendszerükbe, csak mozgás által. Tehát itt is ugye a mozgás. Vagy beszéltünk a Stanford Egyetemnek a kísérletéről, ami tulajdonképpen vizsgálta ugye az élethosszig tartó úgynevezett rokkantsági indexet, és azt mondja, hogy három fontos tényező van, és az ebből az egyik tényező az maga a mozgás. A dohányzás az mindenütt szerepel például, de ott van a mozgás, ami azt jelenti, hogy ha én mozgok, aktív vagyok, akkor én a rokkantsági küszöb fölött maradok, önellátó leszek, ha alá kerülök, akkor meg segítségre szorulok, és egyre többre. És akkor itt van a másik fontos kérdés, amit érdemes, ugye, és ezt is említettem a múltkor, de itt a mozgásnak a kérdésköre, hogy például Barabási Albert László, a Harvard Egyetem professzora, aki fizikus, ő az, aki ugye kitalálta a betegségkészlet fogalmát. És ő azt mondja, hogy például az inaktivitásnak, a mozgáshiánynak a betegségkészletében oda tartozik a szívésérrendszeri megbetegedés, a kettes típusú cukorbetegség, a depresszió, a hízás.
0: Meg gondolom, mozgásszervi betegségek is, nem?
1: Hát a mozgásszervi betegségek olyan módon, persze, hogyha az ember nem mozog, amit nem használ, azt elveszíti, tehát ennek egyenes következménye. Tehát, hogy ha nem mozgunk, előre vastagbélrák, az is az inaktivitás diszisómiához, vagyis betegségkészletéhez tartozik. Tehát az életmódodból következtetni tud arra, hogy milyen megbetegedéseid lesznek. Vagyis hol kell neked változtatni, hogy ne betegedj meg. Tehát a prediktív orvoslás ilyen szempontból több, mert még ugyan nem vagyok beteg, de ha így folytatom, majd beteg leszek. És akkor a másik, ami fontos, hogy ezek mindig egyénre szabott profilok. Tehát lehet, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy szaladjon, vagy ússzon, vagy nem tudom micsoda, de ez mindenkire nem igaz. Hát van, akinek ez a jó, van, akinek az a jó, nem beszélve arról, hogy egy víziszonyos embernek hiába mondom, hogy menjen úszni, mert nem fog. Tehát a pácienssel is egyeztetni kell, a lehetőségeket vagy kockázatokat felmérni, és ennek következtében lehet kialakítani az úgynevezett mozgás profilt, ami majd segít abba, hogy bizonyos betegségeket el lehessen kerülni.

0: Ez az egyik része. Van egy másik nagyon fontos, ugye, erről is beszélgettünk, a táplálkozás. Mit vihetünk be a szervezetbe?
1: Ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán étrend az a legjobb. Na most a helyzet az, hogy ez nem teljesen így igaz, hogyha egyénre szabottan kezdjük vizsgálni a táplálkozást. Mert lehet, hogy ami önnek jó, az nekem nem jó. Van, aki a hagymát szereti, van, aki nem szereti, vagy van, akinek jót tesz a káposzta, másnak nem. Ezért aztán ugye ugyancsak a Barabási Albert László nevéhez fűződik a fudom elmélet, ami az úgynevezett sötét élelmiszereket szűri ki. Mit mond? Hogy vannak olyan élelmiszerek, ami bizonyos személyeknek árt. Tehát, ha ők azt megeszik, akkor meg fognak betegedni tőle.
0: De szóval nem tudhatja magáról az ember?
1: Hát onnan, hogy hogy megtanácskozza az orvosával, vagy például, hogy neki mi jó, vagy mi nem jó.
0: Vagy olyan felfogható jelző szeretne, hogy a káposzta egyszerű, az ember felpuffad, tehát nyilván érzi,
1: nem feltétlenül mindenki.
0: De aki felpuffad, akkor tudja, hogy neki ez nem egy járható út.
1: A legfontosabb az, hogy elkerüljünk olyan élelmiszereket, amiről tudjuk, hogy az betegséget okozhat. Most miről van szó? Ilyenek például az úgynevezett egyszerűsített szénhidrátok. Glutén például, ugye hányan gluténérzékenyek, vagy különböző gyártási vagy félkész ételeknek a fogyasztása, ez az előre gyártott élelmiszereknek a fogyasztása, vagy a fagyasztott élelmiszereknek bizonyos kategóriája, ami egyáltalán nem egészséges. És hát azt szoktuk mondani, hogy minél több zöldség, gyümölcs, igen, az egészséges embernek. De a beteg embereknél ott ugye már más a kérdés, ott speciális diétáról van szó, úgyhogy amit itt most elmondunk, az mind egészséges emberre vonatkozik, és bármilyen életmódváltásra készülünk, mindig egy alapos orvosi vizsgálat előzze azt meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindazzal, amit kitaláltunk és ajánlottunk, azzal használunk és nem ártunk. És akkor nagyon érdekes, hogy például azt tartja a prediktív orvoslás, hogy például a tengeri halak meg ezek ugye többnyire szennyezettek olajjal, kőolajjal, meg egyéb ilyen vegyi anyagokkal, úgynevezett mikro műanyagokkal. Ezzel szemben a folyóban halászott, vagy horgászott, jobban mondva halak, azok nincsenek ilyen szennyezettségnek kitéve, legalábbis Magyarország legtöbb vizébe biztos. Vagy például a tenyésztett halaknál, ugye ott adnak antibiotikumot, meg hát vannak olyan vírusfertőzései a halaknak, amik a halat nem betegítik meg, de az emberi szervezetbe jutva egy alacsony gyulladási szintet hoznak létre, ami például a degeneratív megbetegedések kialakulását fokozza. Például mire gondolok? A daganatos megbetegedésekre, például az öregedés folyamatának a felgyorsítása, stb. És akkor a keleti gyógyászat, de a régi magyar gyógyászat is használt olyan ételeket, például amiket úgy hívtunk, hogy fiatalító ételek. Ilyen például a vöröshagyma, a fokhagyma, a medvehagyma, ugye most van ennek a szezonja, vagy például a káposztafélék, a paraj, ezek mind-mind olyan élelmiszerek, amik pozitívan befolyásolják az életminőségünket.
0: Milyen a befogadó készsége az embereknek, a laikus embereknek? Egyrészt milyen tudománnyal rendelkeznek, mert hát azért ezt halljuk, mondjuk eleget, hogy milyen nagyon fontos a mindennapi mozgás, az egészséges táplálkozás, tehát valahol ennek már kell, hogy legyen foganatja. De a tapasztalatok szerint még messze vagyunk attól, hogy valóban így éljük a mindennapokat? Hát és van másfél percünk, úgyhogy...
1: Azt nem mondhatnám, hogy messze vagyunk, de az, hogy másként kéne egy picit csinálni, azt mondhatom. Mire gondolok? Például az oktatás, hogy már óvodás kortól meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mozogni kell, hogy mit kell enni, mit ihatunk, meg kéne tanítani a stresszoldást például, hiszen amit a lélek nem bír, azt átteszi a testre, és ezek az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések, a szív- és érrendszer, mozgásszervi, tumoros megbetegedések, ezek mind-mind ennek a következményei, hogy csak néhányat soroljak fel.
0: Ezzel szemben a kócsok száma szaporodik meg a pszichiátereknek, tehát inkább a már kialakultnak a...
1: Iskolába kéne tanítani a stresszoldást például, de az egészséges táplálkozást és a mindennapi mozgást, hogy igényem legyen arra, hogy én így éljek, mert ha nem élek így, hiányérzetem van. Na, nekünk az a feladatunk, hogy az embereket úgy irányítsuk, hogy ez a hiányérzet kialakuljon bennük, hogyha nem egészségesen élnek. Ehhez az oktatás mellett nagyon fontos szerepe lenne a médiának, mert ugye az emberek többnyire azt teszik, azt csinálják, amit a televízióban, rádióban hallanak. Na most ahhoz, hogy ez pozitív legyen, ahhoz itt is jelentős változást kellene behozni, és nem kell várni nagy programokra, hanem minél szűkebb körbe, családban belül el kell ezt kezdeni, az iskola támogatása, a média támogatása meg fogja hozni az eredményt, ez Finnországban már példa, csak az életmód, a táplálkozás és mozgás változtatásával 5 év leforgása alatt 68%-ról 47%-ra csökkentették például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
0: Amíg lesznek olyan szakemberek, akik segítenek a médiának, mint például dr. Felszegi Sára, addig én azt hiszem, hogy a média szerepét csak erősíteni lehet, vagy dicsérni lehet, mert valóban nagyon sok emberhez jut el, vagy juthat el. Reméljük, hogy ez a beszélgetés is eljutott, amelyet majd megint folytatunk, hiszen etére mondani valunk mindig van, ugye?
1: Így van, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült, az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balaton átúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik még északkeleten, továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverevé Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. október 12-i adásunk ismétlését hallhatják, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm innen Szerencsről újra a kedves rádióhallgatókat. Elkezdődött egy újabb tanév, és mi újra munkához láttunk, hogy egy kis betekintést nyerhessenek intézményünk életének néhány programjába. Még alig kezdődött el az év, de már számos esemény van a hátunk mögött, amiről órákat is beszélhetnénk, de miről hallhatnak ma? A remény zarándokairól, akik az örök városban, Rómában jártak, iskolánk védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepéről, amit október 3-án tartottunk. Fogadják szeretettel műsorunkat. Nagy szeretettel köszöntöm Marosi Balázs atyát, aki plébániai kormányzói feladatai mellett része a Szerencsi Iskolák és Óvoda mindennapi életének. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Mindörökké, amen!
9: Kedves Balázs atya! Hihetetlen élményben volt részünk, amikor 14-en mi diákok részt vehettünk szeptemberben azon a római zarándoklaton, amelyet már hónapokkal előtte nagyon vártunk. Mindannyiunk számára életre szóló élményt jelentett a világegyház központjában lenni, megtapasztalni, hogy az egyház él. Hogyan jött a gondolat? Miért tartja atya fontosnak az zarándoklatokat?
10: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében azokon az utakon, amiken járunk, legyen egy cél, legyen egy olyan célkitűzés, amit szeretnénk elérni, és ez nem csak a hétköznapi életünkben fontos, hanem nagyon fontos a lelki életünkben is. Céltalanul nem lehet a hitet élni, úgy, ahogy az életet sem. És ugye talán az zarándoklatokat az egyház ezért is vezette be a hit életbe, a hit gyakorlatba, hogy az emberek egyre jobban felismerjék az útnak a fontosságát és a célnak a fontosságát. És amikor elindulunk egy zarándoklatra, azt mindig azzal a hittel és elhatározással tesszük, hogy szeretnénk elérni valamit. Természetesen az zarándoklatnak van egy fizikai és van egy lelki útja. A fizikai út, amit megtesz az ember akár gyalogosan, akár busszal, vonattal, repülővel, a lelki út pedig az, ahová szeretne eljutni a hitében, amilyen irányba szeretne növekedni, és mi is így indultunk el ebben a hitben, és ezért tartottuk fontosnak ezt az utat, és minden olyan utat, kisebbet, nagyobbat, rövidebb távú vagy hosszú távú utat, mert szeretnénk lelkileg is növekedni, és eljutni A pontból B pontba, majd onnan tovább, és így indultunk el Rómában. Egyrészt szerettük volna a szent évben, a jubileumi szent évben megismerni a nagy bazilikákat és átlépni a szent kapun, és szerettünk volna növekedni abban a hitben, amelyben talán, sőt biztos nem egy formán, nem ugyanabban a formában haladunk és növekedünk, hiszen mindannyian másak vagyunk, máshol tartunk a hitben, de szerettünk volna egy kicsit fölzárkózni, hogy a jubileumi év kegyelmeit a tarsolyunkba tudva, és reméljük, hogy a jó Isten előtt is kedves volt, hiszen mind a négy szent kapun sikerült átmennünk, és azért ez reményeink szerint nem múlt el kegyelem nélkül.
9: És mi volt Hagya számára a diákokkal együtt töltött napok alatt a legemlékezetesebb élmény?
10: Hát nagyon sok élményt fel tudnék sorolni most, ami a legemlékezetesebbek közé tartozik, de önmagában a maga a közösség az egy nagyon fontos tapasztalat, élmény, minden örömével és nehézségével együtt. Nagyon nagy tapasztalat mindig szerintem a felnőtteknek, tanároknak is, mindannyiunknak, amikor egy közösséggel elmegyünk valahová, mert ott nyilván mi magunk is fejlődünk, növekedünk, és hát ez is a célja ennek. Tulajdonképpen az nagyon jó volt látni, hogy bár sokszor nagyon fáradtak voltunk, és tényleg a határainkat feszegettük, akár a türelemben, akár sok minden másban is, de a csapat összetartott, és azért amit szerettünk volna, azt azért sikerült úgy gondolom elérni. Még a fáradtság és a minden egyéb nehézség ellenére is.
9: Mi a következő úti cél?
10: Hát most éppen erről beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy vajon mit is mondjunk ebbe a műsorba, hogy milyen úti cél, mert annyi sok úti cél van előttünk, annyi sok vágy, terv, vagy úgy álom is van. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Róma is egy álom volt, egy terv, és itt van a példa, hogy megvalósult, tehát ilyen formában bármelyik álmunk megvalósulhat, hogyha jó Isten erre hív, meg szeretné, hogy ez megvalósuljon. Most, ami a legközelebbi úti célunk, most ezt inkább így fogalmazom, az ugye a budapesti forráspont, amire nem első alkalommal megyünk, és ahol nem első alkalommal leszünk jelen. A reményünk az így a remény évében, hogy most sokkal többen indulunk majd útnak, mint eddigi években, és azt tapasztaljuk, hogy újabban, ahogy szervezzük ezeket a programokat, ugye egyre nagyobb az érdeklődés, hogy olyanok is kérdezősködnek, olyanok is próbálnak érdeklődni ezek után, a rendezvények után, akik eddig nem vettek részt ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeken, és azt gondolom, hogy most a novemberi forráspontra is jóval több diákkal tudunk majd eljutni, mint a korábbi években.
9: Köszönöm a válaszokat és azt, hogy atyával együtt gyűjthetünk ilyen ajándékokat, mert úgy gondolom, hogy saját hitemben megerősödve tértem haza.
10: Köszönöm szépen én is a meghívást a műsorba, és mindenkinek további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Mindörökké, ámen. Kedves hallgatóink! A következőkben főigazgatóasszonyt, Kaszperné Tilman Edinát kérdezem, hogy hogyan is épült fel ennek a négy napos zarándoklatnak a programja. Mit tartott fontosnak, amit mindenképpen szeretett volna a diákoknak megmutatni? Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Mindörökké, ámen! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy beszámolhatok egy négy napos zarándoklatról, amelyet diákokkal együtt Rómában tölthettünk el. Nagyon örülök annak, hogy ez a négy napos utazás megvalósult. És hát nyilván ezt a négy napot úgy próbáltuk meg felépíteni, Devere Erzsébet hitoktató kolléganővel,

A forgatagából egy kicsikét kiléptünk Róma falain kívülre, és egy kicsikét békésebb, nyugalmasabb részére utaztunk a városnak, ahol is a 150 oszlop által körülölelt átriumban ott magasodik Szent Pálnak a gyönyörű, csodálatos szobra a két pálmafa ölelésében, és amikor beléptünk a falakon kívüli Szent Pál bazilikába, akkor láttam a gyerekeken azt a csodálatot, hogy tulajdonképpen emberi ésszel szinte felfoghatatlan az, amit a szemük előtt láttak. Aztán elmentünk a Santa Maria Maggiore-ba, ahol a mai napig sor áll, és az előző pápa, Ferenc pápa sírja előtt sokan róják le a kegyeletüket, és imádkoznak. Ide is úgy léptünk be, hogy a Szent Kapun haladtunk át. Aztán a Lateráni Bazilika körülbelül 200 méterre volt a szálláshelyünktől. Ugye ez a minden bazilikáknak az anyja, ami számunkra azért is fontos, mert a Lateráni Bazilikával szemben található az a szobor vagy szoborcsoport, ami a mi iskolánk életében igen nagy jelentőséggel bír, hiszen Assisi Szent Ferencet ábrázolja a rendtársaival, és azt a pillanatot, amikor ő a pápa elé járult, és engedélyeztetni kívánta a rend létrehozását, illetve a regulának az elfogadását. A Lateráni Bazilika után a Szent Péter Bazilika volt az, ami hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, amikor beléphettünk a pápai audiencia után, hiszen mondták is, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy létezik olyan templom, ahová 60 ezer ember is befér, és az, amikor ott megcsodálhattuk Michelangelónak a piétáját, hihetetlen élmény volt számunkra, hogy mindaz, amit a szűzanya arcán látunk, az gyerekek meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés lehetett a szűzanyában akkor, amikor a fiát ott tartotta a karjaiban. És rácsodálkoztunk arra is, hogy egy mindössze 23 éves szobrász, aki, mint a gyerekek megtudták, hogy nem volt egy annyira jó természetű művész ember, az hogyan tudott ilyen fiatalon ilyen alkotást létrehozni, aminek minden négyzetmilliméterre valamilyen üzenetet hordoz azok számára, akik ezzel szembeállnak. A Szent Péter Bazilikának a kupolájába is fölmehettünk, és rácsodálkozhattunk a város látképére, ahonnan a Viktor Emánuel emlékműtől kezdve a Panteont, a Szent Márta házat, a hatodik páltermet, a vatikáni kerteket, és nagyon sok mindenre rá tudtunk csodálkozni, nagyon sok mindent láttunk, illetve megválaszolásra kerültek azok a kérdések, amelyek a palliumra vonatkoztak, amelyek a Szent Péter katedrájára vonatkoztak, vagy Szent Péter sírjára. Ezen kívül a Lateráni Bazilika szomszédságában a Szent Lépcső az nagyon nagy értéket képviselt a közösen töltött 4 napban. Jó magam egyedül is a legelső reggelen elsétáltam oda, és végig imádkoztam a Szent Lépcsőt, és a gyerekek megkérdezték, hogy miért is nem szóltam nekik, úgyhogy már a következő reggelen már nem egyedül voltam, hanem már 5-en imádkoztuk végig a Szent Lépcsőnek a 28 lépcsőfokát, és az utolsó reggelünkön, ahogy azt terveztük is, akkor az egész csoport közösen imádkozott, és mindenki minden lépcsőfokon arra a szándékra, amit előre elképzelt. Ezen kívül megtekintettük a Santa Croce Gerusalemme templomot, ahol a Szent Kereszt erekjék, illetve a Torinui lepelmásora található. A bilincses Szent Péter templomba is ellátogattunk, ahol Szent Péter bilincsei mellett, ugye II. Gyula pápa síremléke is egy magával ragadó alkotás, amelynek a közepén ül ugye Mózes,
akit Michelangelo akkor szarvakkal ábrázolt egy fordítási hibának köszönhetően, hiszen azon a nyelven mindössze egyet

0: Egy betűeltérés van, hogy Mózes, amikor a táblákkal lejött a hegyről, akkor az arca ragyogott, és a ragyogás, illetve a szarv szó között. Aztán nem jöttünk el úgy, hogy ne láttuk volna a Kolosszeumot, vagy a Panteont, vagy a Viktor Emánuel emlékművet, vagy az Angyalvárat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok színes és érdekes program és látnivaló volt, amit meg tudtunk a gyerekekkel nézni, és hát ugye nagyon szerettek volna a Trevik úthoz is eljutni, úgyhogy az egyik este az éjszakai fényeknél meg tudtuk ezt a csodás alkotást is tekinteni. Ezeken túl én úgy gondolom, hogy a közös séták, a római hangulat, az olasz életigenlés is ott volt a négy napunkban, hogy ezt megtapasztalhattuk, a gasztronómiai élmények, és nem csak lélekben gyűjtöttünk nagyon sok ajándékot, hanem nagyon sok más ajándékot is rejtett ez a négy nap a közösség számára. Az, hogy egyek vagyunk, az, hogy tudunk együtt nevetni, az, hogy tudunk együtt esetleg a nehézségeinkről is beszélni, és ezt mind oda tudjuk tenni egy közösségként a Jóisten elé. És ezt láttuk akkor is, amikor ott voltunk a pápai audiencián, hogy mindannyian mások vagyunk, de a Jóistennek a szeretete az mindenki irányában egyforma, és nincs különbség.
1: Az ön számára mely pillanat volt a legemlékezetesebb?
0: Hát én úgy gondolom, hogy nekem a legnagyobb ajándék az az volt, amikor nem az, amikor egyedül imádkozhattam végig a Szent Lépcső 28 lépcsőfokát, és azért, mert egyedül voltam, és nem volt felettem diák, hanem azért, mert a következő napon nem én hívtam a gyerekeket magammal, hanem ők szerettek volna velem tartani. És az egész csoport várta azt, hogy az utolsó nap reggelén majd együtt megyünk, és imádkozva térdeplünk föl azon a lépcsőn, amelyen Jézus Pilátus elé lépdelt, és amikor a hátam mögé néztem, akkor láttam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy a Jóisten rám bízott, és ez nekem egy nagyon nagy pillanat volt, hogy láttam, hogy komolyan veszik, imádkoznak, és mindegyik tudja, hogy mit szeretne, miért szeretne hálát adni, mit szeretne kérni a Jóistentől. Úgyhogy számomra ez volt az a legnagyobb pillanat, amit az utazás során megtapasztalhattam, vagy átélhettem. De most fordítsuk meg egy kicsikét a szerepeket, és én is szeretnék tőled kérdezni, Ferkó, hiszen te is ott voltál ezen a zarándoklaton, és engem is érdekelné, és szerintem a rádió hallgatókat is az, hogy számodra mi volt ebben az utazásban a legnagyobb ajándék, a legszebb emlék?
1: Hát Róma gyönyörű, amit egyszer mindenkinek látnia kellene. Minden kő, minden mozaik csempe a falakon, minden ecsetvonás számos történetről mesél, arról, amit ábrázol, arról, amit üzenni akar, és arról is, aki készítette. Nehéz volt befogadni ennyi szépséget, és feldolgozni hosszú idő. Sokszor nézem a fotókat, és újra élem a pillanatokat. Számomra a legszívetmelengető pillanatok azok voltak, amelyeket a Szent Péter téren élhettünk át, amikor 14. Leó pápával találkozhattunk. Az a rengeteg ember, mindenki arcán mosoly, és az egység Krisztusban. Hogy mindnyájan testvérek vagyunk, hogy nem számít melyik ország, melyik kontinens, milyen bőrszín, gazdag vagy szegény, fiatal vagy idős, ezektől függetlenül ismer minket a Jóisten, szeretete mindenkié. Leó pápa mosolya, közvetlensége pedig abban erősített meg, hogy az Isten embere. És a csoport nevében köszönöm meg itt is a szervezést, az áldozatot Devera Erzsike néninek, Balázs atyának és főigazgató asszonynak. Remélem lesz még ilyen közös élményben részem.
0: Köszönöm szépen a válaszodat, és azt is, hogy nyilatkozhattam én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda egységei 2025. szeptember 1-től egy intézményként működnek. Az oviban a kicsik Szent Kinga gondjaira vannak bízva, a bolyaisok Kalkuttai Szent Terézt választották 9 évvel ezelőtt védőszentjüknek, míg a középiskolánk Assisi Szent Ferencet ünnepelte, mint védőszentet, október 3-án, pénteken. Lugosi Stark Gabriella tanárnőt köszöntöm, mint a Hittan Munka közösség vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves tanárnő, hogyan épült fel a délelőtt programja, illetve milyen események kapcsolódtak még ehhez a naphoz?
1: Kedves Dorka, mint már említetted, hogy gimnáziumunk védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek alakja közösségünk fókuszában helyezkedik el, és a szent példáját követve az ő jelmondatával kezdeném a beszámolót. Először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Tanév elején már meghirdettük a környezetvédelem jegyében a használt elemek gyűjtését, és Szent Ferenc példáját követve az állateledel adományozását is, mind pedagógusoknak, mind diákoknak. Ennek a gyűjtésnek az eredményét a Szerencsi Kóborkák Alapítványnak ajánlottuk fel. Október 3-án Szent Ferencet ünnepelve szentmisével kezdtük a tanítási napot, ezt követte egy állatvédelemmel kapcsolatos előadás. Szent Ferenc emléknapja köré csoportosul az állatvédelmi témahét a köznevelési intézményekben. Miért ebben az időszakban? Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretein belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert számunkra ismeretes, ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyben az emléknapja. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Assisi Szent Ferenc az állatokat testvéreinek szólította, akik körbevették őt. Beszélt az állatok nyelvén, prédikált a madaraknak, ami a számos lehetetlennek tűnő dolog egyik megvalósulása az ő életében. Legenda övezi még a gubbiói farkas esetét is. A történet szerint Gubbió városát rémizgette egy rettenetes farkas, elvitte a bárányokat, az embereket is megtámadta. A városiak félelmükben arra kérték Szent Ferencet, beszéljen a farkassal, mondja el neki, hogy ők inkább etetni fogják egész életében, jól tartják, csak hagyja békén őket. Ferenc mindezt tudatta a farkassal, aki ezután évekig élt barátságban a városiakkal, amíg el nem pusztult. A mai napig a város szomszédságában lévő nemzeti parkban védett állat a farkas. Az egyházi megnyilatkozások közül kiemelkedő Ferenc pápa 2015-ben megjelent a teremtett világ védelméről szóló enciklikája, ami Assisi Szent Ferenc énekét idézi. Laudato si, azaz áldott légy Uram. A katolikus egyházban ezt egy mérföldkőnek tekinthetjük, hiszen az első megnyilatkozás környezetünk védelméről. Egyik fontos üzenete az emberiségnek, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából. Az előadást egy sajnálatos hírrel is meg kellett szakítanom, azaz ki kellett egészítenem. Október 1-én ugyanis elhunyt Jane Goodall, a világhírű brit főemlős kutató, etológus és antropológus. Goodall munkásságának egyik nagy eredménye, hogy forradalmasította az ember állatokhoz fűződő viszonyát. A vadon élő csimpánzok tanulmányozása során megfigyelte, hogy minden egyed gondolkodik, és érzelmek széles skáláját képes kifejezni. személyiségével és a fiatalokat megszólító Roots and Shoots mozgalommal világszerte generációkat inspirált arra, hogy aktívan tegyenek a természet védelméért. A remény embere volt, többször szólította fel a világot, hogy nehogy elhagyjuk a reményt, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt környezetünk védelméért. Mindennek értelme van, amit teszünk, de nem mindegy, hogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Leegyszerűsítve az ő üzenetét az emberek számára, úgy tudom megfogalmazni, hogy váltsuk az egót ekóra, azaz az egymáson való uralkodás helyett éljünk együtt, egymást tisztelve. Az állatvédelmi előadás után iskolán két diákja, Vojtkó Fruzsina és Smoszna Ferenc egy élménydús beszámolót tartott a római zarándok útjukról, amin keresztül megismerhettük, hogy hogyan váltak az élmények során a remény zarándokaivá.
0: Köszönöm szépen tanárnőnek a tartalmas beszámolót.
1: Nagyon szívesen.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallhattak a Szerencsi bocskaiból. A riportokat készítette Smoszna Ferenc, 12. B-osztályos,
2: és Pacsuta Dorka, 12. T-osztályos tanuló.
0: Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. október 12-ei adásunk ismétlését hallhatták, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda iskolarádiós műsora hangzott el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első kívánság. Jászapátiban Bódi Istvánné Erzsébet és testvére Sóti Mária szeretnék meghallgatni Sijejenő, Múlnak az évek című dalát. Szóljon akkor a kért felvétel.

Galapon Kondrát Józsefet 55. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik felesége és a család többi tagja. Sok erőt és jó egészséget kívánnak neki, és a Jóisten áldása is kísérje további életét. Az ünnepeltnek Aracki László énekel arról, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Hallgassa szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában Egerben Murgács Lilit névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szülei, testvére Luca, nagyszülei, a család többi tagja és barátai. Sok erőt, jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. Az ünnepeltnek Michael Bublé énekel. Dalának címe Save the Last Dance for Me. Fogadja szeretettel.

Alsó Zsolcán, Kosárkó Esztert születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönték szülei, testvérei, unokaöccse Kornél, a család többi tagja, valamint barátai és kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget és sok boldogságot kívánnak neki, és a Jóisten áldása is kísérje további életét. A címzetnek Pintér Béla az Én Istenem című dala szól. Hallgassa szeretettel!

1960-ban Vámos Izabellát névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, munkatársai és barátai. Jó egészséget és minden jót kívánnak neki. Egerben Harmati Pált névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető felesége Marika, gyermekei Pali és Viki, unokái Bence, Lili, Hanna és Rozi, valamint a család többi tagja. Isten éltesse őt sokáig, erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek a Hungária együttes Hotel Mentol című vidám dala szól. Hallgassák szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Tokajban Németi Pétert névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik felesége, lányai, unokái és barátai. Jó egészséget és minden jót kívánnak neki a Jóisten bőséges áldásával. Miskolcon Szénási Viola szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, amely nem lesz más, mint Totò Cutugno, L'Italiano című olasz világslágere. Szóljon akkor a kért felvétel!

Kedves hallgatóink, mai kívánságműsorunk ezzel véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással, és minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat elérhetőségeinken várjuk, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, jó pihenést, kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Az elmúlt napokban több Sárospatak környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki. A Sátoraljaújhelyi Hétszín Virágovoda akkreditált kiváló tehetségpontként működik. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tizenöt éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Küldetésük az imádságra, a rászorulók támogatására, az egyházközség közösségi életének segítésére és az idősek gondozására épül. Mindennapi szolgálatukról, hivatásukról és a helyi közösségekben töltött szerepükről Kanizia nővér házfőnököt hallják.
2: Árpád házi Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizia nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bázilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk el hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok. Vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valakit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
1: Az elmúlt napokban több Sárospatak környéki településen is ideiglenes vízhiány alakult ki, ezért a szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel, lehetőség szerint mellőzzék a locsolást és a medencék feltöltését. A kialakult helyzet egyfajta tesztje is volt annak, hogyan működnek a város közintézményei rendkívüli körülmények között, Miközben a hőség miatt több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek Sárospatakon. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
3: A vízközműhálózatunk, ami nagyon elavult, és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz, a szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is az üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.
1: A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában a tehetséggondozás évek óta kiemelt szerepet kap. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötölő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
4: Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni, és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak is az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenben, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is, a fociba kiemelkedő is tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségművei vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzott őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
1: Meghalt a Bonbon énekese Szolnoki Péter. Az énekes 56 éves volt és súlyos betegségben szenvedett. A hírt a család közölte a Facebookon. Szolnoki Péter a Bonbon zenekart 1995-ben alapította Török Tamás basszusgitárossal. A zenekar nevéhez számos sláger fűződik, köztük filmzenék is, mint például az Európa Expresshez, majd a Valami Amerika filmzenéje, amely még nagyobb közönséghez vitte el őket. Szolnoki Péter 2004-ben az Artisjus zenei alapítvány díját is megkapta, a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. Színházi munkái között szerepel a Bőrönd mese, a Haverok buli, Bonbon és több színpadi feladatban zeneszerzőként, zenei vezetőként vagy szereplőként is megjelent. A szinkron szintén fontos volt számára, 1998 óta több mint 20 rajzfilmben énekelt, szinkronizált filmekben és sorozatokban. A zenésztől országszerte művészek, barátok és rajongók búcsúznak, a közösségi médiát elárasztották a megemlékezések. A gyászolók között több heves vármegyei vagy a térséghez kötődő ismert személy is megszólalt. Szolnoki Péter ugyanis közismert volt a megyében, többek között az Utcazenészek fesztiválján volt gyakori vendég a megyeszékhelyen. A zenész 56 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 12-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére, foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. Adásunk az tartalmas időtöltést kíván, a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Megtartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabolcs-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az országos mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm, mit érdemes tudnunk erről a versenyről?
3: Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki,

0: Laikus elsanyításból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, törések ellátásán át az újraélesztésen, illetve hát maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, egy, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készség szinten alakul ki a laikus elsősegély nyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedésen, bárhol tudják használni ezt a tudást.
1: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
0: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen az egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
1: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
0: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
1: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
0: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, milyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük. Az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk. Nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsanyításra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
1: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
0: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
1: Az imitátoroknak milyen szerepe jut itt a versenyen?
0: Az imitátorok, ők vöröskesztes önkéntesek, amúgy úgy a hétköznapokban, tehát az nagyon fontos, hogy az imitátoroknak nagyon jól kell tudni elsősegélyt nyújtani, hiszen ők úgy fognak reagálni arra, hogy őket hogy látják el, hogy vagy rosszabbodik majd az állapotuk, vagy pedig javul az állapotuk, és arra, hogy teljesen életű dolgokat kell elképzelni. Tehát ha artériás vérzés van, akkor nem tudom, lüktetve jön a vér. Erre van egy külön tanfolyam a vöröskesztnek, akik olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, tehát olyan imitátorok, önkéntesek, ezt megtanulják, és utána el tudják készíteni a műsebeket, meg tudják főzni a művért, és akkor ők ezt élethűen el tudják játszani. Ez nagyon fontos, hogy minél jobban közelítsünk a valósághoz. Hát nyilvánvalóan ezek eljátszott sérülések, de így lehet a legjobban. Azt gondoljuk mi, hogy az oktatásnak, tehát az elsőnyújtó képzésnek egy nagyon fontos része az imitáció is. Tehát nem az, hogy valakire azt mondjuk, hogy hát eltört a lába, vagy ott nem tudom, meg van lilóva a keze, vagy amúgy ott képzeljük, hogy folyik a vér, hanem ott valóban folyik a vér, azt valóban el kell látni. Úgyhogy ezt most már nagyon hosszú évek óta alkalmazunk, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ez is folyamatosan fejlődik, de lelkes önkéntesek vannak, ezt nagyon szeretik.
1: Kik a támogatói ennek a versenynek, és milyen szervezést igényel a Vöröskereszt részéről, hogy ez meg is valósulhasson?
0: A támogatók széleskörű támogatottsága van ennek a tevékenységnek is, hiszen ez is egy nagyon fontos dologról van szó, olyan együttműködők, mint a Szeleta Park, rendőrség, honvédség, az ERV ZRT, a Mi Víz RT, a drogambulancia alapítvány, úgyhogy ők olyan együttműködő partnerek, akiknek mi is elmegyünk a versenyeikre, vagy a rendezvényeikre, akár egészségnapokra, akár nem tudom, katasztrófavédelmüket kire felejtsen, akiknek mi is ott vagyunk a versenyeken, és most ilyenkor ők is eljönnek, és nekik is egy lehetőség, hogy bemutassák a saját tevékenységüket, és hát nyilván azok is érdekes dolgokat tudnak mesélni a fiataloknak. Illetve hát olyan ismeretterjesztő tartalmak kerülnek ilyenkor át, ami szintén nagyon fontos. A szervezési feladat, hát nyilván ugye itt most több mint 200-an vagyunk, tehát nyilván ez egy nagy számú rendezvény, plusz nagyon fontos az időzítés, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tudjon versenyezni, egy 20 állomásos körpályán mennek végig a csapatok. Ilyenkor ez egy nagy összefogás a Vöröskereszten belül is, hogy nyilván azok a kollégák is dolgoznak ebben, akik amúgy hétköznapokon más csinálnak, de ez egy ilyen nagy rendezvény, amikor ez összefogás megvalósul, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni a mai nap.
1: Köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
0: Köszönjük szépen.
2: A Miskolci Közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyűri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolc a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
3: A előterjesztés egy részletes időszaki beszámolót tartalmaz az elmúlt időszak intézkedéseiről. Azért én a következőkben egy ilyen középrövid összefoglalót szeretnék ezekről egy prezentáció keretében tartani. Nem szeretném az egész előterjesztést ismételni, de azért van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Valamint a prezentáció végén szeretnék válaszolni néhány képviselők részéről hozzám eljutott kérdésre külön is. Kezdjünk is akkor bele. A prezentáció elején gondoltam, hogy egy kicsit a témára való ráhangolódás érdekében néhány képet megmutatnék, néhány fantasztikus légifotót a egykori Vasgyár területéről. Egyébként nagyon nem előre haladva, de például ez a csarnok, ez egy 10.000 négyzetméteres csarnok, és ez gyakorlatilag most a napokban került a városnak a birtokába. Jelenleg is két bérlője van, ezeket nyilván tárgyalunk velük, szeretnénk átvenni, és ez is már a projekt egyik, nyilván sokkal nagyobb hasznot remélünk majd a jövőben a projekttől, de már ez is egy bevétel forrása a városnak. Egyébként itt a kép jobb szélén, ezt is így érdekességképpen szeretném megemlíteni, ez a nagy csarnok is most került a város tulajdonába. Itt fel kell mérni a holding kollégáival, mert egyeztettünk arról, hogy pontosan felmérjék, hogy milyen vastartalom van benne, hiszen ez gyakorlatilag a tartószerkezetek, illetve a teljes tetőszerkezet vasból van, és előzetes szakmai rámondás szerint több száz millió forint, még az elbontást is kitermelő, és azon felül több száz millió forintos bevétel származhat a városnak, csak abból, hogyha ennek a vastartalmát értékesítjük, természetesen meg kell vizsgálni más hasznosítási módokat is. És akkor itt rátérve a projektre, tehát alapvetően a város vezetést a döntésében négy fő tényező terelte abba az irányba, hogy ebbe a projektbe bele kell vágni, és ez hosszú távon Miskolc városának ez egy stratégiai fejlesztési projektje tud lenni. Ez a négy dolog a következő. Egyrésztről ugye Miskolc területén lévő ipari parkok megteltek. Ez egy tény, egy adottság. Másrésztről a DAM területe gyakorlatilag a város közepén, ez a kép is illusztrálja, hogy a teljes középpontban helyezkedik el egyfajta tájsebbként. Hosszú évek óta teljesen rendezetlen, gazdátlan a terület. Harmad részről 2024-ben készült egy tanulmány a Miskolc Egyetemet fenntartó alapítvány megrendelésére. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ez egy értékes terület, ez egy fejleszhető terület, és felvázol különböző fejlesztési alternatívákat. A negyedik pont pedig, hogy 2025-ben az Ökofair végelszámolás kezdeményezett maga ellen, és gyakorlatilag egy nagy terület, egy 38 hektárnyi terület megszerzése a piaci ár töredékéért lehetővé vált. Tehát gyakorlatilag a város előtt a másik három információt egymás mellé téve a város előtt lehetőség nyílott arra, hogy a DAM-nak a sorsát a saját kezébe vegye. Néhány adat a területről, tehát 130 hektárról beszélünk, egy helyrajzi számon található jelenleg ez a terület, osztatlan közös tulajdonban van jelenleg. Körülbelül, ez nyilván mindig változik, de körülbelül 140-145 tulajdonosa van. Jelenleg 75 vállalkozás működik a területen, amelyeknek 2023-as adatok szerint 26 milliárd árbevételt realizáltak ezek a cégek, tehát nem kis cégekről van szó. Nagyjából egyébként azóta is ilyen árbevételt realizálnak, illetve, ahogy már említettem, 24-ben készült egy revitalizációs tanulmány. Ez a szábra tartalmazza a 2024-es állapot szerint a 12 legnagyobb tulajdonost. Itt a kicsit ilyen bézs színnel, vagy ilyen pasztelsárgával van az Ökofer területe jelölve. Gyakorlatilag az első ütemben az ő területüket sikerült a városnak megvásárolnia. Jó, és egyéb cégek vannak még feltüntetve. A második ütemben a Világos Kékkel jelzett DHJ Kft., illetve az ED Vascentrum Kft., amelyik szintén még világosabb kékkel van jelölve. Ezek tulajdonrészek kerültek a város birtokába. Jó, egy 2024-es problémakör, erre gyakorlatilag azelőtt, hogy a város belépett volna tulajdonosként, már rámutatott a tanulmány is. Egyrésztről, hogy egy elhanyagolt, rendezetlen területről beszélünk. A tulajdonosok között nem volt, illetve a mai napig nincsen használati megállapodás, tehát egy szokásjog szerint történik a területnek a használata, illetve mielőtt a város belépett volna, az őrzésvédelem nem volt biztosítva, tehát éveken keresztül nem volt a kapuknál, tehát nem volt külső őrzés, tehát gyakorlatilag folyamatos volt a károkozás, mind a eszközök áruk illegális kiszállításának köszönhetően, mind pedig a illegális hulladékok korlátlan beszállításának köszönhetően. Tehát kijelenthető, hogy 2024-ben egy olyan állapotról beszélünk, amelyik abban a formában, elsődlegesen az osztatlan közös tulajdonnak köszönhetően nem volt fejleszthető. Két ütemben tulajdon szerzett az önkormányzat. Az első ütem, ugye az Ökofer tulajdonát egy végelszámolás keretében 550 millió forint kormányzati támogatásból tudta megvásárolni. A második ütemben pedig 33 hektárnyi területet szerzett, ezzel 56%-nyi tulajdoni illetősége lett a miskolci önkormányzatnak. Hát egyébként két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrésztről ugye a két terület adásvételek között, ugye polgármester is említette, hogy az egyik esetben egy piaci árhoz közeli vásárlás történt, a másik esetben pedig egy végelszámolás keretében történt vásárlás. A másik dolog, amire pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területek önmagukban az nem hasonlíthatóak össze, mert hogyha visszamegyek a kezdeti képekre, tehát ugye itt az első esetben, amikor az Ökofertől került a város tulajdonába tulajdonrész, akkor ugye nagyrészt utak kerültek, illetve üres területek, kevesebb ugye ingatlan. A második részben, tehát a második ütemben viszont a területtel együtt csarnokok, további épületek kerültek a önkormányzat tulajdonába, ezért is említettem ezt a 10.000 négyzetméteres jó állapotú csarnokot, amelynek jelenleg is van bérlője, valamint a másik hatalmas nagy csarnokot a kép oldalán. Tehát a második ütemben nem csak a 33 hektárnyi terület, hanem az azon található számtalan, egyébként van, amelyik nagyon jó állapotú, van, amelyik kevésbé jó állapotú, de épületek is kerültek a város tulajdonába. Jó, itt egyébként ezzel a képpel kapcsolatban még szeretném elmondani, mert ez is kérdésként felmerült, ugye itt a két dolog. Az egyik, hogy mind az első ütem, mind a második ütemben megvalósult vásárlás kormányzati támogatás segítségével történt. Ugye a kormány határozatokat, hogyha megnézzük, mind a kettő konkrét ügyletre adja a támogatási összeget, tehát mind a kettőben meg van határozva a területnek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nyilván történtek, amire a polgármester is utalt, egyeztetések, nyilván előzetesen készültek nem csak előkészítő anyagok, hanem készült ugye értékbecslés is, és ezen egyeztetéseknek A végeredménye volt az, hogy a kormányhatározat a vásárláshoz szükséges támogatást biztosította a Miskolci önkormányzat részére. És még egy nagyon fontos dolog, majd ki fogok térni az egyik dián az osztatlan közös tulajdonnak a jogi kereteire. Ugye osztatlan közös tulajdonban nagyon sok kérdéskör egyszerű szőtépséggel dönthető el. Na most, ugye ez az egyszerű szótöbbséghez kellett a minimum 50% tulajdoni hányad, ugye az ökoferes vásárlással egy olyan nagyjából 30%-nyi tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. Tehát szükség volt, és ezért hagytam itt ezt a képet, egyeztetni a többi nagy tulajdonossal, mert nyilván kis egy fél, stb. Százalék, 0,1%-nyi tulajdoni hányadokkal nem tudta volna a város elérni a 50%-ot meghaladó tulajdoni részt, és itt azért eléggé be volt korlátozva, hogy kitől tud vásárolni, hiszen itt vannak olyan cégek, amelyek több milliárdos árbevételt termelnek, tehát nyilván ott fel sem merült az, hogy vásárolni tud tőlük további területeket az önkormányzat. Van olyan cég, amelyik nem volt nyitott arra, hogy a területét eladja, illetve van az ISD Power, amelyik felszámolás alatt van, és az önkormányzat jelenleg is vizsgálja tőlük a további területszerzést. El is kezdődtek az egyeztetések, viszont azzal szembesültünk, hogy el kell előzetesen az ISD Powernek végeznie egy környezeti kárfelmérést, valamint kezelnünk kell azt a helyzetet, és még mélyebben körbe kell járnunk azt, hogy az ISD Power egy csomagba árulja a tulajdonában lévő területet, egy DAM területén kívül eső föld alatti víztározóval, valamint az oxigéngyár egykori területével, valamint a DAM területén egy vízitelepet üzemeltet 16 alkalmazottal, tehát nyilván ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, és ez egy hosszabb folyamat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet tőlük területet szerezni, mert ezt pontosan látni is kell, hogy milyen kötelezettséget veszünk a nyakunkba a vásárlással.

0: Itt az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy a tulajdonos társak mindegyike jogosult a dolog birtoklására, e jogot azonban egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többieknek a kárára. Ez egyrésztről ugye megnyugtató az önkormányzat számára, másrésztről ez egyébként megnyugtató azon vállalkozások számára, akik jelenleg is működnek a területen, és hát nem is szükséges ehhez egyébként a jogot idehozni, hiszen az önkormányzatnak természetesen célja az, hogy a jelenlegi árbevétel termelő iparüzési adót fizető, és számos, körülbelül összesen ilyen 600-650 főt foglalkoztatnak a DAM területén ezek a vállalkozások, hogy ezeket a vállalkozásokat a jövőben is támogassa, és gyakorlatilag a terület fejlesztéséből ők is értelemszerűen profitáljanak, tehát nem csak a városnak, az önkormányzatnak, hanem nekik is jobb legyen. A másik fontos dolog, hogy a tulajdonos társakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg a dolog hasznai, illetve terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, illetve kötelezettségek. Most ez azért nagyon fontos, mert ugye jelenleg látunk üzemeltetési költségeket, ezekre egyébként bizonyos képviselők rá is kérdeztek, erre külön ki fogok térni, tehát fogok mondani egy-két számadatot, de ez ugye, ez a passzus, ezt azért is hoztam ide, ez arra ad lehetőséget, hogyha a szokásjogot felváltja egy használati megállapodás a tulajdonosok között, akkor tudunk arról beszélni, hogy adott esetben, a későbbiekben a költségeket hogyan osszuk meg egymás között, de ezt nyilván először le kell ülni, át kell beszélni, meg kell vizsgálni ezeket a költségeket. Egyébként ehhez már kialakítottunk egy tulajdonosi regisztert, ez hiánypótló, tehát korábban nem volt egy adatbázisa az összes tulajdonosnak, tehát most már mi fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. És ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos, egyrésztről emiatt kellett, amit már említettem, emiatt volt szükség arra, hogy az önkormányzat 50%-nál nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen, hiszen számos kérdésben az önkormányzat ezáltal egyszerű szótöbbséggel fel tudja vállalni a felelősséget és a feladatot abban, hogy a terület helyzetét rendezze és fejlessze. Viszont vannak olyan kérdések, ilyen a használati megállapodás, illetve majd a tervezett telek alakítás, hiszen ez egy nagyon fontos cél, hogy a osztatlan közös tulajdon helyébe önálló területek, telkek tesüljenek. Ehhez viszont majd szükség van valamennyi tulajdonosnak az egyetértésére, tehát ezekben a kérdésekben a tulajdonosok gyűlését össze fogjuk hívni. Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából, ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése. Ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbe adjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a Miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ez massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban 3 felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét területméret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást. Ugye 5 milliárd 176 millió 500 ezer forint volt a második ütemnek a vételára nettóba. Ez azt jelenti, hogy 823,5 millió forint áll rendelkezésre, ezzel az egy év hosszabbítással 2028. december 31-ig áll rendelkezésre, azzal, hogy ellássuk az üzemeltetési feladatokat, és arra, hogy a tulajdoni jogviszonyt rendezzük, hiszen ez egyébként is egy több éves folyamat. Üzemeltetési feladatok. Április 1-től megszerveztük az őrzésvédelmet, itt ebbe haladéklanul kellett lépni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy folyamatos a károkozás. Az őrzésvédelmet egyébként városi cég bevonásával, a mi rendszerekkel biztosítjuk. A holding munkatársai megkezdték a vagyonfelmérést, az első ütem már lezajlott, a második ütem folyamatban van, hiszen ingóságok is a tulajdonunkba kerültek. A Városgazda Kft. Elkezdte felmérni az utak javításának, a belső úthálózat javításának a költségeit, illetve hogy milyen módon lehet ezt megoldani. Elkezdtük felmérni a Mirehu bevonásával a hulladék elszállításnak a magát, a feladatát, módját és a költségeit. Terbe van véve az üzemeltetés keretében a városhoz került épületeknek a lomtalanítása, a zöld felület rendezés, tehát egy zöld felület gyérítés és egy tereprendezés. Ugye a NAC irodaházat említettem, itt egy állagmegóvá szeretnénk először, mielőtt belevágnánk ennek a felújításába, amennyiben ugye az üzleti számítások azt adják ki, hogy érdemes. Kármentesítési tervet szeretnénk, ez egy következő lépés, illetve egy kármentesítést, valamint egy környezeti beavatkozási tervet, hiszen a egyetemi tanulmány nagyon szépen rámutat a környezeti problémákra, amely egyébként a területen eltérő mértékben jelentkezik, viszont ezt követi szükséges egy környezeti beavatkozási terv, ami pedig megmondja azt, hogy azzal a problémával pontosan mit kell csinálni, és hogy ennek mi a költsége. Ezek az üzemeltetési feladatok, ezek egyébként a kormányzat felé benyújtott költségtervben szerepelnek. Tehát ezeket a város a 823,5 millió forint terhére el tudja látni.
1: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: Mindig jó egy új dolog átadásán részt venni, vagy ennek a részese lenni. Március környékén adtuk át ennek a flottának az első 4 elektromos csuklós buszát. Most 6 újabb busz van mögöttünk, és még 2 érkezik, ami az MVK ZRT működését segíti, és ami a miskolciak számára még komfortosabbá teszi majd az utazást reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Én akkor is azt mondtam, és most is szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy várost építeni csak az elődök munkája folytatásaként lehet. Ezt a projektet az előző városvezetés kezdte el, és a mostani városvezetés fejezi be és adja át. Külön köszönet mindenkinek, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években azon dolgoztak, hogy ezek a buszok ide érkezzenek. De miről is beszélünk igazán? Ugye elektromos buszok, elektromos autók most már több millió számban járják a világ különböző útjait. Jelen pillanatban ettől tisztább és környezetbarátabb megoldást nem nagyon lehet találni. És ezeknek a buszoknak a teljesítménye most már én azt gondolom, hogy egy látható és egy érzékelhető nagyságrend, hiszen 3-4 óra töltéssel 400 kilométert tudnak egyszerre megtenni Miskolc város útjain. Ugyanolyan töltőkkel el vannak látva, mint az a 4 csuklós elektromos BYD busz, ami tavasszal érkezett Miskolcra. Tehát nem csak az utazási komfortot növelik egy picit, hanem segítenek azoknak is, akik esetleg szeretnék a mobiltelefonjukat utazás közben feltölteni. És ezek az apró figyelmességek nem csak az utasokra terjednek ki, hanem a sofőrök komfort érzete is azt gondolom nagyon fontos, hogyha valaki több órán keresztül szolgálja a miskolciakat azzal, hogy ezeket a gyönyörű buszokat vezeti, akkor neki is kijár az, hogy ezt megfelelő körülmények között tegye. Én az előbb beültem a pilóta fülkébe, és megnéztem, hogy milyen is belülről pilótaként, sofőrként egy ilyen busz, nagyon kényelmes, gyakorlatilag minden kézre esik, és vezérigazgató asszonytól tudom, hogy amikor ők Kínában jártak, és néhány javaslatot tettek a BYD szakembereinek reggel, azok már délután nemhogy a megoldási javaslattal jöttek, hanem ezeket részben ki is javították. Tehát az, amit a BYD tud, és ami a BYD termékek tudnak, akár személyautóról, akár közösségi közlekedési eszközökről van szó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő. És nem szeretnénk itt megállni, hiszen, ahogy említettem is önöknek, 2 új busz még érkezik ebben a flottában, és az elkövetkezendő időszakban szeretnénk a lehető legtöbb elektromos buszt Miskolcon szolgálatba állítani. Ehhez természetesen szükségünk van a magyar kormány segítségére, szükségünk van EU-s forrásokra, szükségünk van pályázatokra, de azt gondolom, hogy a cél az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy Miskolc a BYK városa, egy zöld város, ami a zöld gondolat köré fogalmazza meg magát, 2030-ra el tudjon oda jutni, hogy gázolajjal működő buszok ne nagyon legyenek a miskolci utakon, és lehetőség szerint a legtöbb buszunk elektromos legyen. Én szeretném megköszönni az MVK ZRT minden munkatársának azt, hogy minden nap szolgálják a miskolciakat. Szeretném megköszönni vezérigazgatóasszony munkáját, hogy ezt a szolgálatot koordinálja és figyeli, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok jó dologról és nagyon sok olyan fejlesztésről tudunk majd még beszámolni a BYD-val és vezérigazgatóasszonnyal közösen, ami nem csak az utazási komfortot javítja Miskolcon, hanem a BYK városa program részeként még élhetőbbé teszi Miskolc városát.
1: Végezetül Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója méltatta a beruházást.
3: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csóklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost. A közösségi közlekedés fenntartása és színvonalának a javítása érdekében rendkívüli teherbírás és összefogás mások részéről is szükséges. Ezúton fejezem ki azon reményemet, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás helyett helyi, állami és uniós szinten tenni tudó közreműködésével sikerül előteremtenünk a további fejlesztéshez szükséges forrást, az MVK működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. A közösségi közlekedés hozzáadott értéke felbecsülhetetlen. Egy modern nagyváros, egy megyeszékhely esetén pedig egész régió gazdasági és szociális jóléti körülményeihez. Az MVK ZRT-nél abban bízunk, hogy minden döntéshozó ezen fontossághoz miért nem fogja kezelni a jövőben a közösségi közlekedés fenntartását és fejlesztését.
4: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk egy korábbi adásunk ismétlése volt. A szerkesztő Grunda János nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
4: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Abasári Szent Anna Rózsafüzér társulattal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. Az első tizedben Leó pápa júliusi imaszándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mi

gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A harmadik tizedben egy család kéri a jó is.

0: minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy édesanyja megköszöni Isten irgalmas szeretetét és a szűzanya közben járó segítségét, és védelmükbe ajánlja egész családját. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanyja kér

0: A szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyházközössége híveire és parókusára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy édesanya megköszöni a kapott kegyelmeket, és kéri, hogy családtagjai mind a hit útján járjanak, valamint kéri a Jóisten áldását lánya családjára és újszülött gyermekükre. Ugyanebben a tizedben egy házas pár kéri a szűzanya segítségét mielőbbi gyermekáldásért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Abasári Szent Anna Rózsafüzér Társulattal imádkoztunk együtt.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös, felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű. A szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt a legbátrabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért. Induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke emberévé válnunk. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándok naphoz. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívjuk azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklaton. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérjük küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen 2026. augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható. Lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 18. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: 12. fejezet. Surranó a templom egere. Nem csoda, ha Hercsula macska soha még hírét sem hallotta Surranónak, ki a furcsavári templomtorony szuette gerendái között tanyázott. Néhány vén pókon kívül senki a világon nem ismerte ezt a kis egérkoldust. Aki megismerte, nem győzött szánakozni rajta. Mert sivár élete volt a kis Surranónak. Míg más egerek gazdag éléskamrákban dőzsöltek, ő hiába fürkészett ki minden poros zegzugot. Legfeljebb száraz kenyér morzsát lelt, ami az öregasszonyok kötényzsebéből hullott ki. A kőpadló télen-nyáron olyan hideg volt, hogy Surranó már régen varratott volna magának négy kis papucsot, ha lett volna miből. Mialatt Fáni odaállt furfangos szigeten Surranó tükörképében gyönyörködött, egy keresztes pók bizalmas beszélgetésbe elegyedett a kisegérrel.
3: Nevet tolakodásnak, kezdte a pók, ha figyelmeztetlek valamire. Ha kitekintesz a toronyablakból, magad is láthatod, hogy az egyházfi két disznót vásárolt. Azt is láthatod, hogy a falubeli egerek közül már többen odaköltöztek a disznó szomszédságába. A disznókat ugyanis árpadarával, kukoricával, főtt krumplival etetik. Ilyen helyen híznak az egerek is. Gondoltam, szólok neked. Eleget koplaltál már életedben.
2: Így beszélt a keresztes pók, és azt várta, hogy Surranó táncra perdül örömében. Ehelyett az egérke hűvösen azt felelte, hogy nincs szüksége efféle tanácsokra.
3: Szűkösen élek, az igaz, cincogta, de legalább szép környezetben. Ahová csak tekintek, mindenütt gyönyörű képek, hárfázó angyalok, aranyrojtos sejemzászlók, üvegcsillárok, márványszobrok, színes üvegablakok. Ezt hagyja mit kukoricáért, árpadaráért? Nem. Én igazán nem tartozom azok közé, akiknek az evés mindennél fontosabb.
2: A keresztes pók megsértődött, és élesen megjegyezte, hogy ő hónapokig is képes ellenni étlen szomjan, míg Surranónak nap mint nap élelem után kell szaladgálnia. Surranó erre nem tudott mit felelni. Az imént is fagyú cseppet keresgélt a gyertyatartók körül. Mégis, hogy alul ne maradjon a vitában, nyakiglábnak nevezte a keresztes pókot. Szó-szót követett, s végül annyira összevesztek, hogy Surranóval többé egyetlen pók sem állt szóba.
3: Annyi baj legyen, gondolta Surranó, nincs is szükségem a társaságukra. Itt ez a sok gyönyörű kép és szobor. Jobban elszórakoztatnak, mint holmi pókok.
2: Az egérke csak hetek múltán jött rá, mennyire tévedett. Mert a márványszobrok, az aranyozott angyalok nem kérdezték tőle reggelenként, mint annak idején a pókok. Hogy aludtál, kedves Surranó? Nem vigasztalták, ha éhes volt, nem hallgatták meg, mit álmodott, nem hívták bírónak a hálószövési versenyekhez. Senki sem törődött az egérkével, s az mind magányosabb, mind elhagyatottabb lett. Végül már annyira hiányzott neki a baráti társaság, hogy szívesen adott volna három fagyú cseppet egy rövid beszélgetésért. Akkor tájban történt, hogy az éjszakai vihar nekivágott egy faágat az oltár mögötti ablaknak, s a színes üveg darabokra tört. Hajnalban fehér napfény áradt be a törött ablakon. Az a kőkocka, amelyikre a napfény ráesett, kellemesen átmelegedett. Surranó oda sietett sütkérezni.
3: Milyen jó, hogy kitörött az üveg, gondolta elégedetten.
2: Abban a pillanatban egy kis pille repült be az ablakon. Kék volt a szárnya, mint a lenvirág. Ide-oda csapongott a hűvös boltívek alatt. A keresztes pókok is látták a lepkét. Azon tanakodtak, vajon érdemes-e rabul ejteni.
3: A száncsapásaival széttépi a hálót, vélt az egyik pók.
4: Hát aztán majd szövünk újat, kitelik az időnkből, így a másik.
3: Bújjunk csak el, hogy ne lásson bennünket, és ne vegye észre a hálót.
2: Surranó, aki kihallgatta a pókok beszélgetését, kötelességének tartotta a pillangót figyelmeztetni.
4: Jobban tennéd, ha kint repkednél, mondta neki.
2: Itt mindenféle pókhálók vannak a csillárok és a gyertyatartók ágbogai között. A boltívek homályában, sőt még az angyalszárnyak alatt is.
0: Amúgy sem maradnék itt tovább, mondta a kislepke. Olyan unalmas itt. Minden csupa üveg, márvány, aranyozás. Nincs kivel szót váltani. Bezzeg odakint. Ha végig repülök a virágos ágyás felett, 100 virág kiáltja felém, jó repkedés, tiszta harmatot, kis pillangó.
2: Mire surranó végig gondolta, amit hallott, a kék lepke már el is tűnt a napfényben. Visszarepült kedves ismerőseihez, a virágokhoz. Surranó körülnézett a félhomályban. Eddig azt hittem, ez a legszebb hely a világon, gondolta, mert itt minden csupa arany és ezüst. De mit ér a sok dísz, csillogás, szépség, ha nincsenek jó barátok, akikkel elbeszélgethetnék? Aznap este sokáig üldögélt a toronyablakban, melynek párkányára vastag, süppedős párnákat rakott a por. Kinézett a holdfényes éjszakába, és elmondhatatlanul egyedül érezte magát. Éjfél után már látni sem kívánta a sok aranyozott angyalszobrot, kacskaringós gyertyatartót, üvegcsillárt, sejemterítőt, fényes, piros, rojtott, bojtott. Búcsot mondott hát a harangoknak, a toronyórának, s leosont a sötét csigalépcsőn. A templomból kiérve körülnézett. Három utat látott három felé ágazni.
3: Melyiken induljak el? Tanakodott. Elég ostobaság, hogy a toronyból nem néztem meg, melyik út hová vezet.
2: Ki tudja, meddig töprengett volna surranó, ha arra nem jön egy vándor cickány.
3: Miért áldogálsz itt, koma? Kérdezte kíváncsian a cickány. Arra vársz, hogy felébredjen a toronyóra mutatóján szunyókáló varjú?
2: Surranó összerázkódott. Félt a varjaktól, amelyek a torony tetőn üldögélve többnyire sikeres egérfogásokról számoltak be egymásnak.
3: Nem tudom, merre induljak, panaszolta a cickánynak. Világgá szeretnék menni. Gyere velem, hívta a cickány. A folyónál lakom, az öbölben.
2: Surranó örömmel fogadta a meghívást. Nem tudta, hogy a cickány csak azért hívja, mert kettesben rövidebb az út. Beszélgettek. Surranó elmesélte, milyen magányosan és szűkösen élt a templomban.
3: Mindenütt nehéz az élet, sóhajtott a cickány, éppen csak úgy puszta megszokásból.
2: Folyóparti lakása teli volt szárított halakkal, mégis mindig arról panaszkodott, hogy nincs mit ennie. Hosszú gyaloglás után a két apró vándor kiért az alvó faluból. Búzavetések mellett haladtak el, majd a rétre értek. Az út keskeny fehér szalagként kanyargott a zöld fűben. Egyszerre víz csillant a bokrok között. A folyónak ez az ága jóval keskenyebb volt, mint a túlsó. Itt sodra sem volt a víznek. Mozdulatlan, zöld tükörnek látszott. A nap már kiemelkedett a szigetfái közül, de a hajnal csendjét még nem zavarta semmi. Csak egy sereg kacsa mosakodott buzgón a víz szélén, ahol a buborékoktól olyan volt a part, mintha ezüst gyöngyökkel rakták volna végig.
3: Csoda szép a világ, ámult el surranó. Minden olyan szép, hogy szebb már nem is lehetne.
2: A gömbölyű vízre hajló fűzfalombok, amelyek között ide-oda kanyarogva eltűnik a folyó, a halvány kis bárányfelhők az égen, a lila gyufavirágok sokasága a parton, és a vízből kicsillanó napsugarak. Ez még a templomi üvegcsillárnál is szebb, pedig az, ha rásütött a nap, a szivárvány minden színében ragyogott. Megfordult, hogy beszéljen erről utitársával, a cickánnyal. A cickány azonban észrevétlen eltűnt mellőle. Míg surranó a napfelkeltében gyönyörködött, ő föld alatti lakásában már jó ízűen reggelizett a szárított halból, amelyet irigységében nem akart az egérrel megosztani.
3: Hová tűnhetett? Aggodalmaskodott surranó. Csak nem esett a vízbe.
2: Ám bár a csobbanást meghallottam volna. Különben is, ha jól tudom, a cickányok kitűnő úszók. Nem, a vízbe nem esett, annyi szent. Bizonyára elköszönt tőlem, mielőtt elment. Csak nem vettem észre.
3: Nem csoda,
0: Annyira elmerültem a táj szépségében. Ebben megnyugodva körülnézett, hogy ott mi szépet lát még a közelben. Nagy megrőkönyödésére rozzant viskót pillantott meg, olyan csúnyát, hogy aki ránézett, nyomban elfelejtette a világ minden szépségét. A csúf fiskó ajtaja nyikorogva kitárult, és vasorrú bába lépett ki rajta. Hiányzott az orra. Hozzá képest a viskó szépnek látszott, akár egy tündérpalota. Surranó annyira megijedt tőle, hogy gyorsan egy széles lapú levél alá bújt, és leült valami ott heverő rozsdás vasdarabra. Vasorú bába egy fához bicegett, és táblát szegezett a törzsére. Surranó kíváncsian olvasta el a táblára írt szöveget. Elveszett egy vasorr. A becsületes megtaláló gazdag jutalomba részesül. Gazdag jutalom? Rebegte Surranó. Ó, bárcsak én találnám meg vasorú bába elveszett vasorrát, de amíg a banya be nem megy a viskóba, elő sem merek bújni. Irigyen nézte, hogy vasorú bába egy körcsös bottal kotorászni kezd a dudvával benőtt szemétdombon. Még képes rá, hogy megtalálja a saját orrát, és akkor önmagának adja a gazdag jutalmat. Jaj, csak menne már vissza a házba, hogy előbújhatnék. Különben is nagyon hideg ez a vas, amin ülök. Még utóbb felfázom. Ahogy felkelt, pillantása véletlenül ráesett az ócska vasdarabra. Az az ócska vasdarab, amelyen ült, vasorú bába keresve keresett orra volt. Surranó torka szakadtából cincogni kezdett. Vasorú bába, ide, ide, megtaláltam az orrodat! A banya izgatottan odabotorkált, félrekotorta a lapuleveleket, és elvigyorodott örömében, mikor megpillantotta nehezen nélkülözött orrát. Lehajolt, miközben dereka élesen megnyikordult, és gyengéden felemelte a vasorrot. Helyére illesztette, felcsavarta, egyet-kettőt szippantott rajta keresztül, és így szólt. Kissé berosdásodott, megártott neki a harmat. Azzal elindult a kunyhó felé. Surranó utána szaladt. Hát a jutalom, a gazdag jutalom, amit ígértél!
3: Gyere csak velem!
0: Intett neki vasorú bába, és Surranó félve követte a viskóba. Mikor a sötét szobába lépett, örömmel látta, hogy ott rajta kívül még egy másik egér is van. A banya bemutatta őket egymásnak.
3: Vándoregér? Surranó! Hát, kedves Surranó, nagyon örvendek, hogy megtaláltad az orromat, ezért most meg is jutalmazlak.
0: Surranó szégyellősen mosolygott, a banya a szekrényhez ment. Most kivesz egy zsákot, teli aranytallérokkal, ábrándozott a kis egér. Kimondhatatlanul boldog volt, vége a szűkölködésnek, vége a koplalásnak. Ezentúl nem azt teszik majd, amit talál, hanem amit megkíván. Vasorú bába sokáig motozott a szekrényben. A polcokon nagy összevisszaságban mindenféle holmi hevert. Vasor fényesítéséhez való finom dörzspapír, békabőrkesztyűk, esőcsináló köpönyeg, gyomirtó papucs, bagolytólból kötött seprücske, csigahéjnyaklánc, és ki tudná még felsorolni mi minden. Egy hernyú mintás zsebkendő a földre esett. Surranó odaugrott, hogy felemelje, de izgalmában újra elejtette. Vasorú bába végre megfordult. De jaj! Nem volt a kezében aranyaktól duzzadó zsák, még csak egy erszényke sem, csupán egy rongyos, foszladozó fedelű könyvecske. Kiírhatná le Surranó csalódását. Percekig szótlanul meredt a könyvecskére. Végül összeszedte magát, és megkérdezte. Vajon ez lenne a gazdag jutalom?
3: Bizony ez, egerecském, bólintott a banya. És micsoda jutalom?
0: Surranó mindenáron mosolyogni akart, hogy leplezze keserves csalódását. Egy kövér könycsepp mégis kigördült a szeméből. Vasorú bába elnémult, és csodálkozva merett rá. Vándoregér megkérdezte.
3: Miért sírsz? Bántott valaki?
0: Erre már szegény Surranó olyan keserves sírásban tört ki, hogy vándoregér meg vasorú bába kezét tördelte ilyettében.
2: A banya többször szólni akart, de Surranó zokogását nem bírta túl kiabálni. Végre is erélyesen ráripakodott.
3: Ki látott már ilyen ostobát? Neki adom a kisebbik varázskönyvemet, amiért mások vagyont fizetnének, ő meg! Ahelyett, hogy ugrálna örömében, sír, akár a záporeső!
0: Nem tudtam, hogy ez varázskönyv, szipogott Surranó.
3: Éppen ezt akartam elmondani, de te rákezdtél a sírásra. Pedig hát örülnöd kellene ilyen ajándéknak, mert ebből különféle hasznos varázslatokat tanulhatsz. Hát olyan hitvány ajándékot adtam én neked.
0: Surranó nem győzött restelkedni. Ne haragudj, vasorú bába, azért sírtam úgy, mert egész életemben koldus voltam, és azt képzeltem, most majd annyi jutalmat kapok, amennyi egy csapásra gazdaggá tesz.
2: Vasorú bába fürkészően nézett rá.
3: Úgy, hát gazdag szeretnél lenni?
2: Surranó bólintott. A banya nem szólt semmit, hanem felkelt, hogy 10 óraira egy kis rántottát süsson az egereknek. A tojást úgy ütötte fel, hogy egyszerűen az orrához verte. Míg Surranó evett, a banya melléje ült és suttogva így szólt.
3: Kedvesem, most elmesélem neked az én szomorú történetemet. Úgy kezdődött, hogy tavasszal eladtam 7 szép kacsát Fáninak. A furfangos szigeti boszorkánynak egy kis ócska repedt zsebbe való tükörért. Gondold el, 7 kacsát! És tegnap előtt éjszaka, azaz elvetemült teremtés visszalopta a tükröt. Ezért is veszett el az orrom, mert utána hajítottam mérgemben.
2: Surranó, akinek nagyon ízlett a rántotta, sajnálkozva mondta.
3: Gonosz teremtés lehet az a boszorka. Így meglopni téged? Te, amilyen ügyes kis egér vagy, folytatta Vasorú bába, visszaszerezhetnéd nekem a tükröt. Nem mintha értékes lenne, pusztán csak az igazság kedvéért. Abban a percben, amikor belépsz ide a tükörrel, annyi kincset kapsz tőlem, hogy elég lesz egész életedre.
2: Mit adsz, ha visszahozom a tükröt? Kérdezte Surranó izgatottan.
3: Annyi aranyat, amennyit nyomsz. Azután egy hosszú igaz gyöngyláncot, 3-szor olyan hosszút, mint a farkincád.
0: Gyűrűt is szeretnék, mondta Surranó mohón. Drága köveset, amilyet a püspökök viselnek. Látod, milyen pici ujjacskáim vannak. Az ilyen pici ujjakra való pirinkó gyűrűk úgy gondolom, hogy nagyon olcsók.
3: Kapsz smaragd köves gyűrűt, opálosat, szafír köveset, amilyet csak kívánsz, biztatta Vasorú bába.
0: Megyek, már is megyek,
2: sürgött Surranó, ott hagyva tányérján az utolsó falatot.
3: Ne felejtsd itt a varázskönyvecskét,
2: figyelmeztette Vasorú bába. Vándoregér is megszólalt.
3: Azt tanácsolom neked, Surranó, ölts árruhát! Tudod ugye, hogy nekünk, egereknek mennyi ellenségünk van, de ha árruhát viselsz, nem ismernek rád. Legalkalmasabb lenne egy olyan zarándokcsuha, amilyet a régi időkben hordtak a jámbor hívők, mikor egyik búcsújáróhelyről a másikra gyalogoltak.
2: Surranó buzgón helyeselt. Ez valóban okos tanács. Templom egere koromban sok régi egyháztörténeti könyvet rágicsáltam. Innét tudom, hogy a zarándokcsuhás vándorokat még a rablók sem bántották. Vasorú bába tűt, cérnát vett elő, és apró csuklyás köpenyt vart Surranónak. Az egér élvezettel öltötte magára.
3: Mint egy igazi zarándok, mondta vándoregér elragadtatva. A kóbormacskák, akikkel útközben találkozol, tisztelettel fognak köszönteni. Nem is sejtve, hogy egér rejtőzik a csukja alatt.
2: Surranó kendőbe kötötte a rongyos kis varázskönyvet, aztán búcsút intve Vasorú bábának és vándoregérnek, kilépett az ajtón.
1: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 18. részét olvasta fel nektek Gubás Gabi. Jó éjszakát, szép álmokat, aludjatok jól!
5: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
6: Múzsa. Kultúra és közösség.
7: 19 óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és 1 kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
8: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
9: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
10: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
9: Nem csak katolikusoknak.
10: keresztényélet.hu.
8: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverevé Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
11: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
12: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ha meghalljuk a Sweeney, a Summertime, a Porgy és Bess, vagy akár a Kék Rapszódia fülbemászó dallamát, azonnal felrémlik előttünk egy fiatal ember is, a szerző. George Gershwin, aki mindenki számára szerethetővé tette a jazz műfaját. Hidat épített a klasszikus és a népszerű, a fekete és a fehér zene között. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be.

George Gershwin 1898. szeptember 26-án született New Yorkban orosz bevándorló gyermekeként. A család neve csak Amerikába érkezésük után változott Gershowitzról Gershwinre. Fiatalkorát a harlemi klubokban töltötte, nagyon komolyan vette a sportot és szinte semmi mással nem foglalkozott. Zenei tehetsége akkor derült ki, amikor 1910-ben a család vásárolt egy pianinót a bátyja részére, ettől kezdve George egész nap mellette ült és improvizált. Anyagi háttér nélkül keveset tanult zongorázni, inkább autodidaktaként jutott magas szintre, majd a helyi kórus zongora kísérője lett. 1915-től Kilényi Ede személyében magyar tanára is volt, aki összhangzattalra oktatta. De igazán jól zongorázni Charles Hambitzer zongoraművész tanította meg. Egy New York-i zenemű kereskedésben dolgozott, mint plugger. A plugger az üzletben az éppen aktuális slágert eljátszotta, esetleg el is énekelte a vásárlók számára. Gershwin így megismerte a slágergyártás csínyát, bínyát és a kor teljes repertoárját. Így már 16 évesen saját dalokat komponált. A saját ötleteit is beleszűtte a darabokba, ami lenyűgözte az egyik vevőt, későbbi jó barátját, Fred Astert, az akkor még kezdő fiatal táncost. Egyre többen figyeltek fel tehetségére. Állást kapott a Broadway színházi köreiben. A színpadra írt musicaljei és filmzenéi tették híressé, ezek indították el klasszikus zenei karrierjét is. A Sweeney Hattyúcska című dalával lett népszerű 1919-ben, ekkor született Bölcsődal című vonós négyese, és még ebben az évben lehetőséget kapott az annyira vágyott musical megkomponálására, amikor felkérték a La La Lucie című darab megzenésítésére. A Sweeney bomba siker lett, kottaként és hanglemezen is kiadták, és Gershwin egy csapásra ismert szerző lett. Dalai meghozták számára a pénzt és a hírnevet. Gershwint egyre mélyebben foglalkoztatta az amerikai jazz és a klasszikus zene egyesítésének gondolata. Paul Whiteman karmester ösztönzésére kezdett szimfonikus jazz komponálni, ezt jelezte az 1922-ben készült Blue Monday Blues című jazz operája. Pályafutása új fordulatot vett, amikor egy hangversenyen Eva Gutierrez kanadai énekesnő dalokat adott elő szerzeményeiből. A produkció nagy hatást tett Paul Whiteman zenekarvezetőre, aki felkérte Gershwint írjon egy darabot zongorára és zenekarra. Ekkor született meg 10 nap alatt a Kék Rapszódia, melynek ősbemutatóját 1924. február 12-én tartották. A zsúfolásig megtelt teremben Gershwin maga játszotta, improvizálta a zongora szólamot. A zongorára és jazzzenekarra íródott műnek később elkészült átirat a szimfonikus zenekarra és zongorára is. A darabot eredetileg a Lincoln elnök születésnapján rendezett ünnepségre szánta. A mű hatalmas sikere végérvényesen elfogadottá tette a jazzt a hangversenytermekben is. A szerző által Amerika zenei kaleidoszkópjának is nevezett darab 1924 végéig 84 alkalommal csendült fel, és 1 millió kottája kelt el. A darab szimfonikus és jazzzenekarra és zongorára szóló átirata az egyik legnépszerűbb amerikai koncertdarab. Az 1984-es Los Angeles-i olimpia megnyitóján 84 zongorista játszotta egyszerre.

Gershwin 1924-ben társult először testvérével. Közösen alkották meg az Asszonyom legyen jó című musicalt. 1925-ben mutatták be F. dur zongora versenyét, majd 1928-ban az Egy amerikai Párizsban című szimfonikus művét, amely egy párizsi tartózkodása során született, és az 1920-as évek Párizsának hangulatát mutatja be. A New York-i premiéren Gershwin az élethűség kedvéért egy Párizsból hozott autódudát is megszólaltatott. Írt színpadi művet, musicalt, vonós négyest, zongora versenyt és egyéb darabokat is. Az 1931-es évet az Egyesült Államok politikai rendszerének szatírája, a Te rólad énekelek című musicaljének sikere zárta, ami legmerészebb alkotása is lett, amelyért a következő évben Pulitzer díjat kapott. Gershwin legismertebb szerzeménye kétségtelenül a Porgy és Bess, a múlt század talán legfontosabb amerikai operája. A darab bemutatója Bostonban volt 1935. szeptember 30-án, majd a nagy bemutató október 10-én New Yorkban, és az Alvin Színház 124-szer játszott a sorozatban. A Porgy és Bess zenei anyaga népszerű dalok stílusából, jazz kritikusokból, operaáriákból ötvöződött sajátos hangszereléssel. A bemutatót követően a kritikusok otromba egyvelekként utasították el a darabot, amely azonban később ennek ellenére nagy sikerrel járta be a világot. Gershwint felfedezte Hollywood, mint ahogyan Hollywoodot is felfedezte Gershwin. Rengeteg filmzenét írt. Azonban a sikerek és a vagyon ellenére sem volt boldog. Zárkózott és depressziós lett. Egyre többször vonult vissza, festett, rajzolt. 1936-ban beleszeretett Charlie Chaplin akkori feleségébe, Paulette Goddardba, a románc azonban csak rövid ideig tartott, mert a nő visszautasította a zeneszerző komolyabb ajánlatát. Bátyjával tartotta a legszorosabb kapcsolatot a családjából, aki számos közös klasszikus dalának szövegírója is volt. Gershwin önálló zenei nyelvet teremtett azzal, hogy műveiben egyesítette a jazz, a ragtime és a blues elemeit az európai klasszikus zenével, sajátos hangszereléssel. Zenéje rendkívüli népszerűséget ért el, stílusa a modern zene számos képviselőjére hatott. 1937-ben egy hangversenyen rövid időre elvesztette az eszméletét, ettől kezdve szédülésre, fejfájásra panaszkodott. 1937. július 11-én Beverly Hillsben munka közben összeesett. Ekkor derült ki, hogy agydaganata van. Életét már a gyors műtét sem tudta megmenteni. Nevét a színpadra írt musicaljai és filmzenéi tették halhatatlanná.

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Quo vadis, Domine? Hová mész, Uram? Talán sokak számára ismerős ez a kérdő mondat, amely Péter apostol szájából hangzott el, miközben hanyatt homlok iszkolt a Néró által felgyújtott városból. Jézus azt válaszolta, hogy Rómába megyek, hogy újra keresztre feszítsenek. Ahogy ezt meghallotta Péter, megszégyenülten visszatért a városba, ahol kereszthalál várt rá. Kedves hallgatóink, mostani megszólalásommal abbéli örömömnek szeretnék helyet adni, hogy az új igazgató Szarvas József által vezetett Egri Gárdonyi Géza Színház első bemutatója ősszel a Quo Vadis, Henrik Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író regénye lesz. A könyv 1896-os megjelenését követően hamarosan világsikert ért el. Még abban az évben megjelent angol nyelven, egy évvel később oroszul és csehül, majd olaszul és németül adták ki. Később pedig szinte minden nyelvre lefordították. Kedves hallgatóink! Talán nem véletlen az sem, hogy megszerettem ezt a regényt, hiszen Esztergomban a Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium kollégistájaként ez volt az a kötet, amelyet a stúdiumok a tanulási idők előtt a féle ráhangolódásként felolvastunk. Hát így ismertem én meg a Quo Vadis című regényt, mely az ókori Rómában Néró császár uralkodás alatt játszódik. Középpontjában a keresztény üldözések, a birodalom erkölcsi válsága, Róma felgyújtása és egy római patrícius, Vinícius, valamint egy keresztény hitre tért hercegnő Lígia megpróbáltatásokkal teli szerelme áll. A cselekmény részletesen bemutatja a pogány fényűzést, a katakombák világát és Péter apostol történetét is. Róma felgyújtását e regény szerint 64. július 18-áról 19-ére virradó éjjel Néró rendelt el. Svetonius és Cassius Dio szerint Néró a Trója kirablása című eposz szavalta színpadi öltözékben, míg a lángokban gyönyörködött. Tacitus Anna Leszei szerint a pusztító tűzért a keresztényeket tették felelőssé. Ezért akart kimenekülni Péter apostol Rómából, s ekkor hangzott el a már említett párbeszéd Péter és Jézus Krisztus között. A történet vége. Lígiát, a keresztény hercegnőt az arénában egy bika hátához kötözik, de Ursus, a hercegnő hatalmas erejű testőre legyőzi az állatot, a tömeg pedig kegyelmet követel, így Lígia és Vinícius megmenekülnek. Néró uralma véget ér, a tébolyult császár öngyilkosságba menekül. A keresztény üldözések lecsillapodnak, Vinícius és Lígia pedig visszavonulnak Szicíliába, hogy békében éljék életüket. Kedves hallgatóink! Amikor Rómában jártam, legnagyobb hatást rám a San Sebastiano Fuori la Mura bazilika egyik legféltettebb erekjéje tett. Ez az a kőlap, amelybe a hagyomány szerint maga Jézus Krisztus taposott bele akkor, amikor meglátta a hanyatt homlok menekülő Pétert. Az úgynevezett Quo Vadis lábnyom pontosan azon a helyen található, ahol az Úr megjelent a menekülő Péter apostolnak. A relikviát az épület Albani kápolnájában őrzik. A bazilika Róma egyik kiemelt történelmi jelentőségű zarándokhelye, amely a Via Appia Antica útvonalon a Szent Sebestyén katakombák felett helyezkedik el. Kedves hallgatóink! A Quo Vadis egri előadását a tehetséges fiatal Szabó Sebestyén László rendezi ebben a mostani változatban, s arra keresi a választ, merre tartunk egy válságokkal terhelt korszakban. A történet Néró Rómájának morális hanyatlását és a gátlástalan hatalomgyakorlást állítja szembe az új erkölcsi rendet hordozó keresztény közösségekkel, rávilágítva, hogy a belső tartás képes diadalmaskodni a nyers erő felett.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és 1 kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagy részt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Birincsik Márton és Vasvári Bernadett. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban a 33. Kisgyőri Népművészeti Alkotótáborba látogatunk, amely elsősorban a fafaragásról szól. Előzetesünkben Kékedi László polgármester népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
1: Népművészeti bolt elé mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor IV. László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja a zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkaljai tulipános minták egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták.
0: Tokaji vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai adásban. Még egy pici szelet maradt hátra a Szalkai László korábbi egri püspökünkről, akinek már az esztergomi érsek éveiről beszélgettünk, és nagyjából tényleg már ott vagyunk az utolsó évében, amikor is ugye itt van 1525-ben a török veszély, ugye 1521-ben elesik Nándorfehérvár, talán erről beszéltél utolsó gondolataiddal, Péter atya, de az, hogy ez még az ő utolsó éveit hogy befolyásolja, vagy még mit tud tenni tényleg abban a pár hónapban, amíg ő esztergomi érsek, ezzel indítsuk ezt a beszélgetést, és egyben zárjuk is le Szalkai László életét, de minden esetre szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szóval, hogy itt mit történt még 1525-től haláláig, 26-ig?
1: Továbbra is ez a rivalizálás, ugye a kisnemesség kívánsága, illetve az érseknek a saját ambíciói. Ugyanis, talán erről keveset beszéltünk még, de mindenképpen szólni kell róla, hogy a korszakban nála pénzélyesebb szemét nem nagyon lehetett találni.
3: Nem tudsz, Szalkai Lászlónál?
1: Igen.
3: Uha.
1: Igen, hát ezt...
3: Hát a korszakban nem, de elődei között találtunk sajnos már egy-kettőt.
1: Igen, de itt a kortársai között tényleg az a személyiség volt, akiről még a pápai követ, Burgyó is, amikor beszámolót ír a magyarországi helyzetről, igen negatív képet ad Rómába. Tehát ez is belejátszik abba, hogy őt nem kaphatott bíbort. Mert hogy nagyon negatív képet állít róla, mondván, hogy Szalkait mindenki gyűlöli. Gyűlöli pont a harácsolása miatt, mert hogy ő mindenből haszonnal jön ki. Tehát ő irányítja a királyt, ő Magyarországon igazából az, aki uralkodik, és a Ha arról van szó, hogy a király csökkentse a király udvarnak a kiadásait, amit ő lelkesen megszavaz és előmozdít, de mindez csak azért teszi, hogy több jusson az ő zsebébe. Uh-huh. Tehát így látja a pápai követ. És nem csak ő, hanem a velencei követek is így látják, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki még amikor arról van szó, hogy tényleg a török készülődik, ugye 1526-ban már jönnek a hírek, hogy tényleg indul a török, és valóban ott tartunk, hogy még a magyar nagyurak tanácskoznak, hogy mit lehet tenni, stb. Úgy látják a kortársak, a nemzetközi szinten is, hogy még a török veszélyt sem veszi kellőképpen komolyan, illetve úgy gondolja, hogy még mielőtt a török bármit is csinál, úgy megtömje a zsebét, hogy ő, török ide vagy oda, ő a világ bármely részén nagyúri módon tudjon élni. Úgy tartják, hogy körülbelül 300 ezer aranyforintot gyűjtött össze életében, ami abban az időben egy óriási vagyonnak számít, hogyha azt nézzük, hogy ez magánvagyonának tekintette.
3: Hát főleg úgy, hogy gyakorlatilag most, ha 1526-ról beszélünk, akkor nyilván tudjuk, hogy Mohács, aminek ugye idén 500. évfordulója van sajnos ennek a veszteségnek, és most Mohácstól függetlenül is azért az országnak most nagyon nagy szüksége van a pénzre, a hadsereg miatt, az élelmezés miatt, egyáltalán a gazdaság miatt. Hát, hogy ilyenkor ezt hogy teheti meg valaki?
1: Ő minden további nélkül, mondhatjuk azt, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül megtette. Most megint csak Burzsót idézem, aki kimondottan egy cinikus egyházfőnek nevezte őt. És a cinizmus itt abban, hogy a legnagyobb veszélyt is teljesen félvárul veszi, egy dolog érdekli, hogy ő ebből hogyan tudna hasznot húzni.
3: Mondjuk igen, mert hogy most ha valaki harácsol, meg mindent magának, az ugye nem egy, az nem feltétlenül paralell a cinizmussal, mint tulajdonsággal, de hogy de, mondjuk de, ez, de, ez a fajta de, érdektelenség, ami igen. Mondjuk az ország jelenlegi állapota és veszélyhelyzet.
1: Egy abszolút egoista személyiség. Erről már az elején beszéltünk, hogy bizony ő egy olyan személyiség volt, aki tulajdonképpen nem érdekelte semmi más, csak a karrier és a pénz.
3: Hát szomorú ezeket hallani, ugye olyan emberekről, akik mondjuk ilyen magas pozíciókba törnek, és főleg úgy, hogy ugye egyházi emberek, de szerintem ebben az is benne lehetett, bár volt már olyan elődje, aki felszentelt papként vitte ezt végig, hogy mondjuk Szakai Lászlót azért bőven felnőtt korában szentelték pappá, tehát hogy azért ezt a fajta harácsolástól talán megvédhette volna, hogyha korábban veszi fel a szentségeket, na mindegy, nem tudom, ezt már nem tudjuk meg.
1: Igen, bár a szentség kegyelmi hatásai azok nem annyira, tehát ilyen szempontból mondjam, nincs kellőképpen definiálva.
3: Nincs, nyilván meg emberség, gyarlóság, tehát én ezt mind értem, hát látjuk, csak hogy én naívan hinni akarom azt, hogy az ember azért ezekkel felszenteltséggel azért egyfajta alázatot és szerénységet is, mert azért a többségük ilyen, tehát hogy ők a ritka kivételek.
1: Igen, csak ugye most ez egy olyan kor, amikor nem annyira ritka ezt látni.
3: Igen.
1: De hát azért, mert hogy ez az egész korszak ilyen, tehát amiről most beszélünk, nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, akkor az Egri Egyházmegyében meg Magyarországon most milyen főpapok voltak. Sajnos, nagyon sok ilyen főpap volt Németországban, Franciaországban, Itáliában, a pápai székben, és ez bizony, tehát nem véletlen, hogy a reformáció akkora erővel robbant.
3: Igen.
1: Tehát, mert hogy ennek egyik kiváltó oka sajnos pontosan ez volt.
3: Ezek a túlkapások, igen.
1: Hogy a főpapok nem annyira atyaként, pásztorként viselkedtek. Persze ezer oka volt a reformációnak, de bizony ez egy látványos dolog volt ebben a korszakban. Persze ahhoz megint egy más dolog, hogy ugyanez megvolt Itáliában, ott még sincs reformáció. Németországon, Magyarországon igen, lengyeleknél is.

0: Haláláig megtartotta ő az egyéb civil tisztségeit, tehát itt a királyi kancellár és egyebeket?
1: Hát ez olyan, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ő hol lemondott, ahol vissza kinevezte őt a király. Az látszik, és ezt tudjuk is, hogy második Lajos, ő nem volt az a karakteres uralkodó, de hát azért sem, mert hogy hát fiatal volt. Fiatal volt, még nem kellőképpen érett a trónra, és hát az, hogy milyen uralkodó vált volna belőle, azt pedig hát már nem tudjuk, mert ő maga is ott esett el a Mohácsi csatában.
0: Mint ahogy Szalkai is?
1: Igen.
0: De hát, azt becsüljük benne, hogy kiment a csatatérre.
1: Hát nem csak benne, hanem azt kell mondani, hogy a magyar püspöki bandériumok azok szépen felsorakoztak, amikor a király meghirdette, hogy Tolnára várja a magyar nemességnek és az egyháziaknak is a bandériumait, hogy ott van a gyülekező tábora a török elleni küzdelemhez, akkor bizony a magyar püspököknek a jó része is odavonult.
0: Tomori Pál, ugye?
1: Hát nyilván Tomori Pál már csak azért is, mert ő volt ugye a kalocsai érsek, bár ő nem ment rögtön a tolnai táborba, mert neki volt egy külön hadserege, mint Kalocsa bácsi érsek, ő már korábban is harcolt a török ellen, még érseksége előtt is, de érsekként is, és ebben az évben is, tehát 1526-ban ő már kisebb török csapattestekkel már összemérte magát. Ő azért nem volt ott a tolnai táborba, mert ő éppen mondjuk így, hogy harcos visszavonulást folytatott a délvidékről, hiszen a török jött szépen, ugye április 23-án indult el ünnepélyesen Konstantinápolyból a szultán, és utána haladtak előre, május végén már elérték Nándorfehérvárt, és onnantól kezdve ugye beléptek Magyarországnak a területére, és Tomori Pál, ő pedig mondhatjuk így, hogy ilyen nyugtalanító rajtaütéseket hajtott végre a török előre nyomuló erőkön. Kisebb győzelmeket is aratott.
0: Ekkor volt a Nagy Szulejmán, de ő nagyon sokáig, 1520-66-ig valamilyen
1: igen, hát a Szigetvárnál hal meg.
0: Így van, a Szigetvárnál.

0: Kolozsvári ostromnál. Szóval, hogy igen, Tomori Pálra, ahogy említette.
1: Igen, tehát ő is érkezik, és más magyar püspökök is érkeznek.
0: Csak sajnos nem elegen. Mármint, hogy nem a püspökök, hanem a hadseregben nem elegen.
1: Igen, és amikor végül is bekövetkezik a mohácsi katasztrófa, igen, most emlékezünk majd.
0: Meg augusztus 29-ig. Igen, gyakorlatilag másfél óra alatt lezajlott csatáról van szó, tehát ilyen nagyon rövid.
1: Igen. Tehát nem voltak olyan hosszúak egyébként a középkori ütközetek, mert nem lehetett bírni fizikailag.
0: Nem, bizony.
1: Tehát ha hosszú ütközetről beszélünk, az azért van, mert nagyobb létszámú seregek, elhúzódó frontszakaszon különböző időszakban csaptak össze egymással.
0: Biztos, hogy most nagyon sok történészi beszélgetés lesz arról, ez a tipikus nem történészi kérdés, hogy mi lett volna, ha ugye a csillagok állása nem úgy alakul, de hogy ott az időjárástól kezdve, a meg nem érkezett segítségtől kezdve, tehát hogy egy csomó minden volt, nem tudom elképzelni amúgy, hogy mennyivel kellett volna, hogy többen legyenek például, hogy esetleg a mi javunkra dőljön el, de ott ugye egy borzasztó fölénnyel szemben esélyünk sem volt, tehát hogy ez egy nagyon szerencsétlenül alakult helyzet.
1: Igen, de holott... tudjuk, hogy Magyarországnak még egy hadserege úton volt, ugye Szapolyai János az erdélyi hadakkal.
0: Meg tulajdonképpen ezt már azért hónapokkal előtte lehetett tudni, tehát hogy nem tudom, hogy ezt most stratégiailag is, vagy bárhogy ezt elővenni egy hadtörténésszel, hogy mennyire volt ez jól megszervezve. Ezt már mondjuk egy hadtörténésztől kellene megkérdezni.
1: Nagy Szulejmár részéről elég jól volt megszervezve.
0: Hát nyilván, de itt magyar
1: Magyar részről ugye volt kapkodás, az tény, illetve hát most mindig az a kérdés, hogy hol kellett volna összecsapni. Tehát egyesek mondják, hogy még hamarabb kellett volna levonulni és berendezkedni a dráva vonal védelmére. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy széthúzzuk a magyar haderőt, mit tudom én, egy 50 kilométer hosszúságban, mert nem lehet tudni, hogy hol kezdi el a török az átkelést. Mire a magyar seregek az átkelési pont vagy pontokhoz odaértek volna, addigra már megtörtént volna a hídfő állás elfoglalása, tehát nem lett volna semmi reményünk. Illetve a másik, hogy Tolnáról nem délfelé kellett volna vonulni, mert onnan lementek Szekszárdra, onnan Bátára. Bátán volt az utolsó haditanács, meg az utolsó szentmise, és onnan mentek Mohácsra, és ott várták a török seregeket, hogy inkább még Buda felé kellett volna visszavonulni, hogy akkor még találkoznak azokkal a seregtestekkel, akik még úton voltak a csatába, hiszen még eléggé számottevő, tehát sok-sok ezres hadsereg volt úton.
0: De miért csak úton, ugye ez a nagy baj?
1: Hát mert Csehországból indultak.
0: Tehát, hogy mondjuk a nem tudom, kevesebbet pihennek, hamarabb indulnak el, igen, csak ezekkel már most 500 év után mit lehet kezdeni.
1: De... A török pedig igen jó tempóban haladt, azt igen. Meg kell hagyni.
0: Hát mert azért nézzük azt, hogy a töröknek az a meleg nyár, ami nekünk már mondjuk lehet, hogy tikkasztó, még pedig valószínűleg nem ez a tikkasztó volt, mint amit ugye most megélünk, az nekik természetesebb volt. Tehát nekik nem volt annyira megerőltető mondjuk egy 30 fokos nyár, mint mondjuk a magyaroknak a rengeteg ugye katonai felszereltségben.
1: Igen, na most mindegy, tényleg most ezt ne hagyjuk, mert valóban az, hogy mi lett volna, ha hát ez nem tudjuk. Az faktum, hogy ott Mohácsnál a püspöki karnak a fele az ott maradt.

0: Tehát 6 püspök maradt Holton a csatatéren. Ugye maga Tomori is, aki a fővezérséget is elvállalta, nem akarta, de elvállalta, az esztergomi prímás is, tehát Szalkai László is ott maradt, azon kívül még, mondom, még 4 püspök. A királyunk, ugye a magyar arisztokráciáknak a java, úgyhogy ez tényleg óriási veszteség, de nem halálos. Tehát azért az látszik a későbbiekben is, hogy ez még azért Magyarországot nem tette teljesen tönkre. Tehát,
1: hát majd jön Buda.
0: Így van, de hát az még majd csak 15 év múlva jön. Illetve most is elfoglalják Budát, tehát szultán az végigvonul, és hát közben az érkező seregeket, azokat is legyőzi, sőt, ugye elfoglalja Budát, kifosztja a budai várat, Korvinákat ekkor viszik el, tehát nem 1541-ben, hanem már ekkor, 26-ban, és utána átkelnek a Duna túlsó partjára, és az Alföldön keresztül megint csak pusztítva, fosztogatva vonulnak ki az országból, és gyakorlatilag csak a legdélibb részeket, a szerémségnek a keleti részét szállják meg az 1526-os hadjárat alkalmával. De hát pont egy érdekes, vagy pont egy püspök túlélő az, akinek a leírásából ugye legtöbb információnk van a mohácsi csatáról, meg az egész szituációról, tehát aki ott volt a haditanácsokban, és így tovább. Egyébként ő is a püspökünknek, tehát Szalkai Lászlónak az embere volt, és amikor őt nevezték ki kancellárnak Szalkai helyett, akkor ő azzal nagyon meg volt elégedve. Ez nem más, mint Brodarics István, aki gyakovói püspök volt ebben az időszakban, és ő is részt vesz a mohácsi csatában, meg mondom, előtt a haditanásban, minden. Ő erről egy kis könyvecskét ír, ami hála Istennek fennmaradt, ugye latinul, de mind a mai napig ugye magyar fordításban is olvasható. Nagyon sokat segít, úgy tűnik, a mostani kutatásokban is az ő leírása, mert hogy azért ő a tájról is beszél, meg arról, hogy
1: a telepviszonyokról.
0: Így van, hogy hogyan változik a látás minősége a előre nyomulás során, és ez alapján ugye most próbálják megfejteni, hogy igazából hol is lehetett a tényleges csata. Tehát a csatának ugye több része is van, tehát egyrészt a Tomori fél előtt öretörés a mi jobb szárnyunkon, illetve hát a központi ütközet, amikor már a királyi haderő tör előre. Most ebbe megint azért nem menjünk be, mert várjuk meg, amíg az új kutatások alapján végül is elmondhatjuk azt, hogy na hát akkor most már tudjuk. Uh-huh. Mert ugye korábban is úgy volt, hogy már tudjuk, de most ezt megkérdőjelezik. Úgyhogy várjuk ki, hogy mi lesz a mostani kutatásoknak a vége, hiszen az látszik, hogy már kb. 5 évvel ezelőtt elkezdődött egy nagyon komoly feltárási munka, mind a korabeli források, mind a
1: régészeti,
0: így van, illetve hát ott, ami nagyon fontos, hogy a földrajz viszonyoknak a föltérképezése a korabeli leírások alapján, illetve hát most már a számítógéppel lehet modellezni, hogy hogyan változott a terep az elmúlt 500 évben.
1: Igen. Na hát minden esetre Szalkai László odaveszett.
0: Így van, és mondjuk azt, hogy bárki bármit mond, akik Mohásnál ott vesztek, azok hősök.
1: Igen.
0: Tehát ugye ezt szokták mondani, hogy az akkori nemességnek, meg a főpapságnak, akik tényleg nem álltak a helyzet magaslatán sok tekintetben, de ez, hogy mondjam, ezért ez egy túlságosan általános kifejezés, mert kiváló arisztokratáink is, és kiváló főpapjaink is voltak ebben az időszakban. De azt szokták mondani, hogy Mohács volt az, ami megtisztította őket. Mert hogyha menni kellett, akkor mentek, és ha kellett, akkor tényleg az életüket áldozták.
1: Így van, úgy, hogy azért túlnyomó többségük nem volt kifejezetten nagy katonai és hadászati tapasztalatokkal megáldva, nem minden papra az a jellemző, hogy hadvezér is, de sokukra igen, mondjuk a Tomori Pál éppen az volt, tehát hogy nem feltétlenül stratégiailag, hanem hogy egyáltalán tényleg az, hogy na jó, gyerekek, itt baj van, most fogjunk össze, mert lehet, hogy amúgy széthúzunk, de most fogjunk össze.
0: Egyébként győzni mentek.
1: Hát nyilván, természetesen.
0: Tehát ami azt ne gondolja senki, hogy a magyarok úgy mentek, hogy na, megyünk akkor Mohácsra meghalni, dehogy. Megyünk, hogy megvillantsuk azt a dicsőséget, amit eleink is fölmutattak már a törökkel szemben, hogy tudunk mi győzni.
1: Igen, úgyhogy... mert volt már olyan a magyar történelemben, hogy óriási, most akár török, akár bármilyen haderőt le tudtunk győzni. Itt valószínűleg azért ez egy több tényezős dolog, ami miatt, tehát nem feltétlenül csak a túlerő az, ami a vesztet okozta.

0: 1526. augusztusa, itt akkor meghal Szalkai László. Már mikor ő esztergomi érsek lett, nyilván az ő helyére Egerbe nevezte ki valakit, ki az, aki az ő utódja lesz?
1: Hát a következő püspök az Várdai Pál, aki kétszeresen is utódja, mert hogy később esztergomi érsekségben is utódja lesz. De ekkor még valóban egri püspökként van, ő viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, ezért lehet majd utóda a későbbiekben Szalkai Lászlónak.
0: Jó, de azért egy pár szót említsünk meg az ő származásáról.
1: Jó. Igazából ő is erről a vidékről származik, Kisvárdáról. Méghozzá egy gútkeled nemzetségből származtatják őt, ugye, ami egy nagyon ősi család, már az egri püspökök között is volt olyan, aki ezzel dicsekedhetett. Annyit tudunk még róla, hogy volt egy fiú testvére, Mihály, és lány testvére, Potenciána, és hogy 1483 körül született. Az ő tanulmányairól nem sok mindent tudunk. Viszont a kortársak általában azt mondták róla, hogy nagyon tanult férfiú.
0: Sőt, még azt is, hogy Itáliában tanult, hogy hol, azt nem
1: igen,
0: tudjuk.
1: Igen, nem tudjuk biztosan, tehát igazából erről nem maradtak fönn adatok. Az első, amit igazán tudunk róla, tehát 1513-ból tudunk róla először, amikor is óbudai prépos lesz, és alkincstárnok. Utána pedig Szatmári György kancellárnak a titkári teendőit látja el, és 1519-ben úgy jelenik meg, mint a Szapolyai pártnak a lelkes híve. Uh-huh. Tehát ezek azok, amelyek már biztos adatok vele kapcsolatban, és ezután bekerül a fő úri frakcióknak a sűrűjébe, és ilyen nagy nevek körül jelenik meg, mint a Nádor, aki Báthori István volt, vagy éppen a kalocsai érsek, Frangepán Gergely, illetve Szatmári György pécsi püspök. És ők próbálnak valamilyen szövetséget kötni egymással, és azt is tudjuk róla, hogy 1520 körül a Magyar Udvari Kamara prefektusi tisztségét látja el, tehát az a magyar ula a pénzügyminisztérium környékén dolgozott. Az első komoly, mondjam, befolyásos tisztsége
0: az egyházban,
1: az a Veszprémi püspökség, ugye 1521-ben kapja meg.
0: Ez mondjuk jelentőségét tekintve hol tarthatott a korban?
1: A Veszprémi püspök az nem túlságosan jelentős, mondjuk olyan középmezőnynek számított. Uh-huh. Középmezőnynek számított. Érdekes, hogy ebből az időszakból egyébként, tehát 1525-ből van egy kimutatásunk, amit a velencei követ készített. A velenceiek ugye igen aktívan voltak jelen Magyarországon, mert hogy közös céljaink voltak. Ugye a velenceieknek is a legnagyobb ellenfele a török volt, és Magyarországnak is a legnagyobb ellenfele a török. Ezért volt az, hogy a velencei köztársaság Magyarországon gyakorlatilag állandó követséget tartott fönn, a kapcsolatnak a napi szinten tartása véget. És ezek a velencei követek, ezek tényleg műveltek voltak, dörzsöltek voltak, és sokszor nagyon találó leírásokat adtak a magyar viszonyokról, és részletes beszámolókat küldtek a velencei köztársaságba haza, hogy mire lehet számítani Magyarország részéről. Tehát ők arra is figyeltek, hogy Magyarország gazdasági potenciáját is fölmérjék, hogyha arról lenne szó, hogy esetleg egy török ellen egy szövetséges háborúba kell egymás mellett küzdenünk. Ugye a velencei köztársaság anyagilag az egyik leggazdagabb.
0: Igen, tehát mondjuk a milánóitól is
1: igen.
0: Jelentősebb volt?
1: Annyira, hogy Velence ebben az időben már a szárazföldön is hódított Észak-Itáliában. Tehát pontosan Milánónak a vetélytársa lett északon, és küzdöttek egymással, és Velence komoly területeket szerzett Milánó rovására. De nem ebből volt a gazdagsága, hanem a kereskedelemből. Tehát az, hogy az Adriának a keleti partja, amit Dalmácia, az gyakorlatilag végig a velenceieknek a kezén volt. Egy-két város volt kivétel, amit mondjuk a magyar király birtokolt, például Zára, vagy hát ott volt kicsit délebre, ugye, amit mi Dubrovnikként ismerünk, mint egy csodálatos város, de hát azt a város, és az független volt, de azért érdekes, hogy Árpád sávos lobogó alatt hajóztak. De függetlenek voltak Velencétől, de végig, és az egész földközi tengeri keleti medencében, ugye a görög szigetek, szigetvilágban, a Peloponnészoszi félszigeten voltak birtokaik, meg hát például a nagyobb szigeteket is megszerzik, Ciprust, Krétát, ezek mind-mind Velencé befolyás alatt voltak, és mindenhol kereskedelmi privilégiumaik voltak, amit még az oszmán törökökkel is sikerült nekik megkötniük, amit persze az oszmánok utána próbáltak mindenképpen nyírbálni, de hát korábban ugye Konstantinápollyal kötöttek ilyen szerződéseket, tehát a bizánci császársággal, úgyhogy Velence óriási anyagi potenciált jelentett, viszont ja, a területei azok meg kevés emberanyaggal rendelkeztek. Uh-huh. Tehát nem tudott nagyszámú hajót ki tudott állítani, de nagyszámú gyalogos katonát nem. Viszont a magyarok, akik gazdaságilag kicsit döcögősebbek voltak ebben a korban.
0: Nekünk azért nem volt olyan élén kereskedelmünk, mint nekik.
1: Így van, hát persze, de hát ugye ők is nem búzával kereskedtek, tehát nem abból volt a haszon, hanem a keletének. Mert az, hogy a Kínából meg Indiából jövő kereskedelmi utak, azok véget értek a földközi tenger keleti partján, és ott voltak ilyen velencei enklávék, meg kereskedelmi lerakatok, és így tovább, és utána ezeket a különleges fűszereket, sejmeket, porcelánt, stb. Ezeket óriási haszonnal tudták Nyugat-Európában értékesíteni. Mert hogy a luxus cikkeket igazából. Tehát a velencei, most csak onnan indultunk el, hogy a velenceiek, tehát itt vannak Magyarországon, és viszonylag megbízható adatokkal szolgáltatnak, ugye a szinyoriának, tehát a saját kormányuknak, és 1525-ben tehát van egy fölmérésünk, amely összeállítja azt, hogy mely püspökség mekkora jövedelemmel rendelkezik ebben az időszakban. És itt a Veszprém püspökség, hát a középnek az alsó felénél foglal helyet. Nyilvánvaló az esztergomi érsekség a legjelentősebb, annak 35 ezer forintra becsüli a bevételét évente. A második helyen ekkor már a Váradi püspökség áll, ami 25, szintén valami hasonló a pécsi püspöké, és utána következik az egri püspök, szintén 22 ezer aranyforinttal évente, és ide tartozik még mondjuk úgy nagyjából a kalocsai érsek, szintén ilyen 20-22 ezer. Ez a felsőház, a többiek azok már jóval kevesebbek, tehát a veszprémi az körülbelül fele annyi jövedelemmel rendelkezik, mint az egri, tehát 10-12 ezer aranyforinttal, és hát vannak a kisebb püspökségek, a nyitrai, csanádi, szerémi, ezek csak ilyen pár ezer aranyforint bevételt biztosítanak.

0: A területi elrendezések ugyanazok voltak, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, vagy azok, akiknek egy sokkal nagyobb bevételük van, azok egyenes arányosan a legnagyobb területtel rendelkeztek?
1: Nem szükségszerűen, mert itt is fontos volt az, hogy milyen területek tartoztak a fennhatóság alá. Tehát az, hogy az esztergomi érseknek akkora jövedelme volt, az azért is volt, mert ugye mondjuk az északi bányavárosok javarésze az az ő területén foglalt helyet, ami komoly gazdasági előny volt. Tehát itt megvannak azok az egyéb tényezők is, hogy mennyire volt fejlett mondjuk a kézműipar, mennyire volt veszélyeztetett egyéb támadásoktól, és akkor így, ez ugye mutatja azt, hogy a felvidéke ekkorra már kiheverte a huszita veszélyt. Mert hogy emlékezhetnek rá a kedves hallgatók, hogy az 1400-as évek közepén ott egy kvázi önálló huszita államalakulat jött létre, akikkel Hunyadinak, meg Cilleinek, meg Frigyesnek tárgyalnia kellett. Még ugye Mátyás király volt az, aki aztán rendet csinált, de látszik, hogy ekkorra már ez viszonylag jól kidolgozta magát, hiszen ezek a püspökségeknek, tehát az esztergomi és az egri is, ezek északon vannak, és látszik, hogy ezek a legnagyobb bevételi forrással rendelkező püspökség közé tartoznak. Ugye Váradnak lehetne beszélni arról, hogy most Várad miért olyan jelentős. Hát kérem szépen, az erdélyi só ott jön át.
0: Tehát itt azért mind a bányák, amik a bevételeket adják, csak kérdés, hogy éppen sót vagy érceket bányásznak. Tehát ott tartunk, hogy a Várdai Pál, ő veszprémi püspök 1521-ben. A veszprémi püspöki székből ő rögtön Egerbe kerül?
1: Igen, tehát 1521-ben elfoglalja veszprémi püspöki széket, és továbbra is ott vannak mellette azok a támogatók, akikkel ő már korábban is jó barátságot ápolt, és ennek az lesz a következménye, hogy amikor 1524-ben megürül az egri püspöki szék, hiszen Szalkai László átkerül Esztergomba, akkor rögtön áthelyeztetik őt az egri püspöki székbe, és ebben az évben már megjelenik, hogy ő az egri püspök. Igaz, hogy a pápai megerősítésre arra még várni kell, de aztán előbb-utóbb az is megérkezett, úgyhogy onnantól kezdve már ő az egri püspök. Sajnos ugye nem hosszú időn keresztül, most az egri püspökök nagyon gyorsan váltakoznak, amikor meg hosszú ideig volt Esztei Hippolitában, meg nem nagyon volt köszönet.
0: Köszönet, így van, mert nem nagyon volt itt. Tehát hogy tulajdonképpen 1524-ben ide kerül, meddig?
1: 1526-ig.
0: Tehát akkor 2 évig volt ő egri püspök.
1: Igen. Közben azért azt tudnunk kell, hogy amikor ő ide kerül, akkor már ő az, akinek szembe kell néznie a felvidéki protestantizmus terjedésével. Tehát már az előző püspök Szalkai László kapcsán már beszéltem erről, de mondtam azt is, hogy ez majd a következő püspöknek, Várdai Pálnak lesz a feladata, hogy a Bártfán rendet tegyen, amikor is ugye, hogy a városi magisztrátust utasítják, hogy azokat a papokat, akik luteri tanokat vallanak, azokat küldjék el Egerbe, hogy ott a püspöki szék jelenlétében kellő büntetést kapjanak az eltévejedésükért, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy a katolikus hitet újra visszaerősítsék a városban. Tehát ez egy kimondott konkrét adat, amiről már tudomásunk van.
0: Itt mondjuk a büntetés alatt miket lehet gondolni?
1: Hát elsősorban egyházi büntetéseket kapnak, tehát az első körben nyilván megböjtöltetik őket, vagy megvonják tőlük a működési engedélyt, ilyesmi, de hogyha bűnbántot tartanak, akkor nyilván ebben az esetben, még itt még a nagyon korai szakaszában vagyunk a reformációnak, akkor azokat visszahelyezik a megfelelő méltóságba. Ugyanis itt még olyan papokról van szó, akik még annak idején érvényesen lettek papokká szentelve. Tehát ők nem ilyen a luteri egyházban megjelenő apostoli szukcesszió nélküli papság, hanem ezek még olyanok, akiket katolikusok szenteltek föl, tehát a szentelésük az tulajdonképpen érvényes.
0: Hú, hát ezek nagyon izgalmas dolgok, de gyakorlatilag tényleg egy-két percünk maradt hátra a mai adásból. Mi az, ami Bárdai Pál egri püspöki éveiben, ez alatt a két év alatt mondjuk említésre méltó, amit valószínűleg nem fogunk ma befejezni, de...
1: Talán amit viszont be tudunk fejezni, az a Mohácsi csatával kapcsolatos dolga, ugyanis a helyzet az, hogy ő itt Egerben nem olyan sok mindent tudott már tenni, éppen azért nem, mert hogy a török veszély őt is érintette. És ugye ő is a befolyásos barátai révén közel van a királyi udvarhoz, annyira, hogy ott van a király mellett a tolnai táborban, tehát ő is levonul az egri bandériummal, azok ott is maradnak, ő azonban a csata előtti napokban eltávozik a táborból. Mondván, hogy a Besterca bányai kamarai tisztviselőknek a sikkasztási ügyét kell intézni. Közben még a királlyal ki is állítat egy hivatalos dokumentumot, hogy neki az akarata ellenére kellett most eltávoznia a seregtől és visszatérnie Budára. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert van, aki gyávaságnak tekinti, hogy nem akar részt venni a csatába, de ugyanakkor be akarja biztosítani magát.
0: Hogy ne nevezzék gyávának, mert hogy nem ő akart.
1: De nem csak az, hanem az esetleges győzelem esetén a zsákmányból is részesül.
0: Ó, akkor kutyaharapás szőrével, igen.
1: Igen. Tehát a lényeg az, hogy ő valóban, ez tudjuk, ez dokumentálva van, úgyhogy mindezek ellenére, pontosan ezért ő nem vesz részt a Mohácsi csatába, így lesz ő a tekintélyes püspökök közül az egyik túlélő, aki éppen Budán tartózkodik, amikor megérkezik a vesztes csatának a híre, és ugye akkor Budán nagy pakolászás kezdődik, tehát Mária özvegy királyné, ugye akkor még teljesen bizonytalan, hogy mi is van a király, hogy meghalt, él, csak a csatának a vereség híre érkezik meg Budára, de elindulnak rögtön, tehát összepakolják a legfontosabb kincseket, és elindulnak Pozsony felé, aki teheti. Várdai Pál azonban nem megy a királynéval, hanem ő más útra indul, ami viszont a későbbi karrierje szempontjából majd nagyon fontos lesz.
0: Na de hogy hova indul, ezt én sem tudom, majd te elárulod a következő adásban, Péter atya.

A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thessalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kisgyőrbe megyünk, a 33. családi kézműves táborba, ahol családok alkotnak együtt. Elsőként a csűrben dolgozó hölgyeket szólaltattam meg.
1: Mikulyák Beáta vagyok.
0: És a többiek pedig?
1: Izabella, Zsuzsa, Kamilla és Katalin.
0: A helyiség ugyanaz, mint tavaly volt, nagyjából, ez a hölgyszakasz.
1: Igen, ez így van.
0: Hát láttam, hogy sok mindent készítgetnek. Van, aki hallgat, mert nem akar beleszólni, pedig nyugodtan bele lehet. Mik lesznek itt?
1: Igen, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt. Ilyen melegbe behúzódtunk ide a csűrbe, és horgolunk, szövünk. Mindenki megtalálja kedvére, ízlésére való feladatot. És ezzel töltjük a napot, amíg a férjeink faragják a...
0: Embert.
1: Embert is például, igen.
0: Csűrbe, hát igazából a csűr az régebben...
1: Ezt csűrnek hívják itt a faluban, ez egy új annan épült, vagy nem olyan nagyon régi csűr, de annak a mintájára épült, kisgyőri csűr mintájára.
0: Szalmát nem látok a csűrbe, nem tudom, hogy mi van még itt, de szalma özvegyek sincsenek.
1: Itt is a szalma helyét elfoglalták a faragott szobrok.
0: Igen, mert tavaly is itt voltak, vártak.
2: Ez az ország megfelelő.
0: Azt is tudom, mert a sugás is volt az ország Betleheme, ami úgy volt már valahol ott a legfőbb helyen, ami nem tudom, hogy mikor a legfőbb, de nekünk a legfőbb helyünk. És akkor belekezdtünk volna, hogy mit csinálnak közben, ez mi lesz ebből?
1: Táskát horgolunk.
0: Tehát nem fogpiszkáló.
1: Nem fogpiszkáló, ez táska lesz.
0: Tudom.
1: Horgolt táska lesz.
0: Horgolt táskát. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik a igazából nehezebb dolog, fából faragni.
1: Ez sokkal nehezebb.
0: Mert én biztos, hogy fából tudtam szipkát faragni, amikor kicsi voltam valamennyire, hogy csináltunk, hogy a lihupa levélből szivattuk a cigit, azóta én nem cigizek, de ez gyönyörű.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó, van. Mire lehet ezt használni?
1: Hát, mint bármelyik más táskát, benne van a pénztárca, szemüveg, kulcsok,
2: és
1: telefon, van füle, fogjuk, karra veszük, és mehetünk.
2: És hát a legértékesebb, hogy mi készítjük.
1: Jó, igen, hát egyedi, mi készítettük.
0: Ugye, amikor tavaly előtt itt voltam, egy csomó helyről jöttek, hát most a férjeik után jöttek, vagy legalábbis a társaik igen. után, hogy együtt legyenek itt Kisgyőrben. Hát azért ez nem egy, úgy mondom, egy olyan település, ahol nem érdemes eljönni, ugye?
1: Hát jól kérdezed, mert én itt lakok egyébként is.
0: Jó,
1: 24 hát. Éve minden táborban itt vagyunk. Akkor kicsik voltak a gyerekeink, most már mind megnőttek, és ez minden évben ez a fix program, itt vagyunk a táborban, és mindig a férjeink faragnak, mi pedig valami asszony feladatot kitalálunk. Szövünk, hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, sokféle dolgot megtanultunk itt a táborban. Nem ezeltünk is. Kosarat fontunk.
2: Cipőt készítettetek, a kapucsot.
0: Hátulról sok sugás van, csak nem érkezik ide igazából a hang, de többféle dologra képesek. Most kis szövőszékből állt fel a kislány?
1: Igen, igen.
0: Ez egy szövőszék, akkor mi van még?
1: Két szövőszék van itt, ja. felállítva. Szőnyeget szőnek, a többiek pedig most horgolnak.
0: Látom, csak éppen én nem értek hozzá. Nem baj, bár a feleségem biztosan tudja, hogy mit jelent a horgolás, tehát itt össze-vissza húzogatják azokat
1: nem,
0: a csérnákat.
1: Nem, össze-vissza, itt komoly logikai rendje van mindennek. Sorja rendje van, egyáltalán nem lehet össze-vissza csinálni, nem. mert akkor nem lesz belőle semmi.
0: Tehát a logikai
1: mint a
0: rend,
1: logika, akkor... Hát a szövésnél is nem is beszélve róla.
0: Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor tudományos fokozatot is elnyerhetünk itt ezzel, nem?
3: Nem. Már van tudományos
0: fokozata. Jó. Na, de akkor bemutatja.
1: A tudomány az nem csak fokozatban mérhető, hanem a asszonyok tudománya az volt, hogy megcsinálták maguknak, amire szükségük volt. Szépítették az otthonukat, nem pedig boltból készen vásároltak meg.
0: Van már olyan, amit otthon úgy megcsinálnak, elkészítenek az emberek.
1: Hogyne lenne. Mi itt a táborba szőttünk szőnyeget, kosarat fontunk. Úgyhogy azt mi mind használjuk otthon. A táskát is most, amit hordunk, ez nem dísz lesz, vagy nem rongy, hanem ezt is használjuk a mindennapokba.
0: Hát sajnos én mindig azt mondtam, még a hímzésekre is, a matyóknál való a hímzésre, hogy rongy, nem igaz, persze, hogy tisztelem, de ebbe kereshetek hibát?
1: Persze.
0: Hol?
1: Hát nézze meg. Tökéletesség nincs. Hogy ne lenne benne hiba, de én csináltam az enyém, szeretem, használom.
0: A fordítottját szokták megnézni, az is ugyanolyan.
1: Tessék.
0: Hát akkor.
1: A hímzésnek szokták a fordítottját, hogy hátul a szálak hogy mennek. Ez horgolás, de ezt is meg lehet nézni, ez ugyanolyan.
0: Hát jó, speciál. Az én szemem nem a legjobb, milyen már. Hál' Istennek, mondják a hölgyek, hogy már ilyenkor nem a legjobb a szeme az embernek, de azért gyönyörű. Van ehhez az embernek türelme? Hát mert tudom, én elkezdek ott faragni, fűt, fát mondani, leparagok.
1: Van, én azért szeretem csinálni, mert a munkám is olyan, hogy nem kézzel fogható, a főzők egy óra múlva már nincs, és azért szeretem ezt a tábort meg itt kézműveskedni, mert amit itt készül, az megvan egy hét múlva, kettő, jövőre is. Úgyhogy nekünk ezért is jó, fontos.
0: Én a főzök valamit, lehet, hogy nem biztos, hogy egy óra múlva nincs, mert valószínű, hogy ketten ott már a gyerekek nincsenek otthon, akkor ott még marad egy darabig. Tulajdonképpen akkor mi örömet ad ez?
1: Az alkotás örömét.
0: Igen, de azon kívül, hogy
1: amikor
0: hordjuk
1: és megszólítanak az utcán, például a másik táskámon van egy nemes tulipán, amit itt készítettünk a táborba, és a múltkor a cipőboltba megszólított az eladó hölgy, hogy milyen szép virág is honnan van, és hogy egész más mutat a táska, attól a kis nemes tulipántól más lesz, nem olyan, mint a többi. Ez öröm nekünk.
0: Mindenkinek itt, aki hasonlókat művel. A közfelkiáltásra győzelem van. Hát azt hiszem, hogy annyi mindent próbálnék kérdezni, de meleg van, elfáradtam.
1: Köszönöm szépen.
0: Elhangzott riportunkban dr. Mikuják Beátát és társait hallották munka közben a Kisgyőri táborban.

0: Következőkben a fafaragókkal beszélgetünk.
1: Simon Attila vagyok, úgyhogy asztalos szakmában, de fafaragóként is ugye szoktam dolgozni, és Dédestaposányban lakom. Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok, elnökünk Kis István, ő

0: Próbálkozunk minden jót kihozni belőle, amit tudunk. Mindjárt szűkös időn belül, meg ilyen jó forróságba is.
1: Most már így látom, nem egy kulacs, meg nem egy üst van a kezébe, meg semmi más. Az, hogy a faragó valami.
0: Igen, egy bunkó, egy fabunkó lesz a kezébe. A bal kezébe egy véső lesz, ami még most készül el.
1: Még az nincs, igen, az még bele lesz tolva.
0: Igen, az bele lesz tolva, úgyhogy a fanyéllel ellátott, de még a, ugye a két anyagból fog, külön anyagból fog készülni a véső, és a faragó ember előtt pedig egy faragott szobor lesz szintén kiállítva majd, amit mintha faragó faragná a bolt előtt.
1: Na de most gyerebje van, aki eltakarítja a korgácsot, nem úgy néz ki ugyanabban a kötényben, kalapba, sapkába, illetve hát nem is tudom még milyen. Hát ez egy valószínűleg 16. század beli ember, paparagónak a úgymond a mintája?
0: Hát körülbelül ilyen 18-19. Században, igen. Kötény nekem is van, de az a kocsiba van, ugye persze fel szoktam venni, meg ugye fel szoktuk, hogy ne kenjük össze annyira magunkat, de most már annyira meleg van, hogy már lekerül lassan róla, mint a póló is, úgyhogy nem csak a kötény.
1: Csizma az, ami van, az azért, igen, hogy ne menjen cipőbe bele.
0: A bakancsnak még hozzá kell nyúlni persze, úgyhogy még bakancs lesz a lábán, olyan forma lesz, hogy bakancs, magas szárú bakancs, és végül is igen, hogy ne menjen a fűrészport forgás a lábába.
1: Na de a kezeket nézve szinte hasonlít az önéhez is.
0: Igen.
1: Tehát azért, aki fát farag, embert faragott, tehát kell hozzá erő is.
0: Persze kell hozzá, úgyhogy meg legtöbbször a saját testünk a mérvadó, meg a sablon, úgyhogy elég sokszor magunkra meg kell nézni, hogy hogy néz ki az a kéz, pedig alapvető dolog, rajtunk van, tükörbe nézünk, és mégse látjuk a részleteket. És ez a lényeg, hogy benne legyen az, hogy ne csak egy gics legyen, hanem valahogy nagyjából élethű is legyen ez a figura.
1: Ugye még nincs készen, de azért nagyjából a ráncok, mindenfajta olyan dolog, ami a piramitást még elviseli, azok ott vannak, de ez jelenti majd, hogy a későbbiekben azért úgy rá kell még kiszolgatni?
0: Igen, persze, hogy ne, úgy természetesen. Mondom, én a ruhát az úgy lesz rajta, hogy a kötény az ki lesz csiszolva, a bakancsa az ki lesz csiszolva, és akkor a ruhája pedig vésőzve lesz, úgyhogy vésőnyomos lesz, hogy igazi faragott figurának tűnjön.
1: Az arcot ő akarja még tovább finomítani?
0: Persze, hogy ne, úgy, hogy még a szemhez hozzá lesz nyúlva, az archoz még lesz finomítás. Csak azt már az utoljára hagyom, hogy amikor minden készen van, akkor legyen, amikor már tényleg csak apróság, és akkor utolsó ráncokat, simításokat meg lehessen csinálni rajta, hogy élethűbb legyen.
1: Ezt elrontani nem szabad. Nem lehet visszavinni.
0: El lehet rontani nagyon könnyen, úgyhogy vannak itt idősebb szakemberek is, és én is sokszor ugye kérdezgetni kell tőlük, mert biztos, ami biztos alapon. Na, aki már jobban benne van, meg tényleg komolyabban csinál, többet csinált, az ugye a részletekre jobban oda tud figyelni, úgyhogy lehet, hogy egy vágás, egy rossz vágás, és utána már vissza lehet, mert vannak olyan ragasztók, hogy vissza lehet ragasztani, de már az nem olyan. Az már nem olyan, úgyhogy én is inkább tanulom az idősebbektől, úgyhogy van mit.
1: Hát ez nem úgy néz ki, mint a tanulás lenne, hanem nekem már tökéletesen kész. Ez?
0: De úgy előre el kell gondolni, hogy mit szeretne az ember, hogy szeretne, azért szokott rajz is készülni róla, vagy tényleg egy fotó, és akkor abban már benne van méretek, ugye arányosítva enni kell róla, hogy ugye van ilyen aranymetszés, amikor megvannak ezek a pontos méretek, hogy a vászélesség, akkor a magassága arányába hogy jöjjön ki, hogy arányos legyen, ne egy torzalak legyen, de hát ezek apróságok tényleg, és akkor próbál az ember úgy alakítani, hogy élethűnek tűnjön.
1: Hát olyanokat mondom, amiket ugye az ember, aki valamit tanult még művészettörténetből, meg mindenből, azt tudja, hogy mit jelent ez, tehát ezt az egyensúlynak a dolgait, de hogy lehet azt megvalósítani, hogy úgy tűnjön, mint ami mozog. Ez most jelenleg olyan, mint ami mozgásban lenne. Ez nem csak az aranymetszés miatt, hanem itt a fejben dőlt el.
0: Igen. Vannak az idősebb szakik tényleg, akit emlegettem az előbb is, és én is eleinte olyanokat, ahogy az emberi alakot, azt hinni az ember, hogy könnyű, de nem könnyű, nehéz. A női arcot meg főleg nehéz megcsinálni, hogy azokat a szép női vonásokat, hogy az nőnek tűnjön, elkészíteni.

0: de az idősebb emberek is mondják nekem is, hogy mindig arra kell törekedni, amikor én is az elsőket próbálgattam, örültem, hogy el tudtam úgy készíteni, hogy egyenesen álljon, és az valahogy emberre hasonlítson. De közben olyan volt, mint a katonatiszt. És akkor mindig mondják az idősebbek, hogy legyen benne egy mozdulat.
1: Mobilitás.
0: Igen, hogy vagy a fejét elforgatni, vagy bólincson, vagy az egyik lába mindig legyen előre, keze, ne legyen ez a katonatiszt vigyázálású menete, hanem egy mozdulat legyen benne. És akkor így élethűbbnek tűnik.
1: Ez most az, mint hogyha mozognak.
0: Igen.
1: Ez a mozgás, ez valószínű, hogy fejbe dől el akkor, nem a rajzban, mert persze. Rajzolni valószínű lehet, az könnyebb, nekem nem könnyebb semmi, de tehát ez nem a rajzban, hanem abba dőlt el, hogy hogyan képzelte el ezt a mozgást, mikor érzi azt, amikor úgymond azt mondja, hogy ez már az enyém.
0: Ez sose lesz szerintem, mert mindig lehet ennek... Bele fog az ember készíteni, és amikor készen van, amikor azt mondom, hogy jó, legyen kész, és amikor készen van, lefestődik az ember, felület kezeli, utána jönnek elő megint azok a logikus ember nem fogja észrevenni, de aki szakember, meg ugye benne van jobban több év óta, az látja ugye, hogy, és én is látom, hogy még ezt kellett volna, még azt kellett volna, és akkor szokták is mondani, hogy egy szobor sose lesz kész. Nem vagyunk szobrászok, úgyhogy mi csak ilyen hobbi szinten műveljük, úgyhogy faragók vagyunk, aznak valljuk magunkat, de egy szobor sose lesz kész, mert tényleg hónapokig, évekig lehetne dolgozni, hogy az tényleg olyan legyen, hogy az megszólalásig hasonlítson.
1: Hát azért én szeretné, hogyha az én nyakam úgy állna, sose áll ugyanúgy, úgyhogy nagyon-nagyon, nem tudom, ez ügyesség is, meg hát a szem, meg önmagának a követelése, a követelménye, hogy még tökéletesebb legyen. De hát igen, tökéletesebb persze. Azt mondja, hogy nem lesz. A tökéletes az, ami készen van.
0: Igen, igen, persze, hogy nem. Úgyhogy nekem is asztalos a szakma, úgyhogy ebből kifolyólag, ugye a fa szeretetéből, ez nem is tudom, hogy egy ilyen kihívás volt, hogy én ezt megpróbálom. Benne ragadtam, belevágtak ugye a mélyvízbe, benne is ragadtam, de ilyen kihívásnak érzem, és kikapcsolódás munka után, ugye asztalos munka mellett, és akkor az ember ahogy fejlődik, úgy, ahogy tanul, úgy fejlődik, minél többet készít, annál jobban tudja a technikákat, akkor hogy mire kell figyelni legközelebb, hogyha esetleg van egy kis hiba rajta, akkor mit kell kijavítani legközelebb.
1: Elkezdte előbb a nagyolás, utána pedig elkezdődött a többi, az a prajának a levétele, ugye nem felpakolása, hanem levétele a szoborról. Ez mennyi idő? Körülbelül 3-4 nap.
0: Nekünk mondjuk egy hét van most erre adva. Ha otthon lennék, akkor körülbelül azt mondom, hogy 3 hét alatt lenne kész, úgy, ahogy kész. De annyi, hogy itt egy hét van ráadva. Kevés az idő különben, de azért egy ilyen másfél-két nap alatt ki lehet nagyolni, és utána a finomítás. De láncszűrészekkel tényleg csak azért, hogy a lapok meglegyenek, az élek, hogy a nagyja, tényleg a nagyja jöjjön le, azért gyorsabb. De utána már vannak ilyen tárcsamarók, ilyen flexre felszerelhető, vagy sarokcsiszolóra felszerelhető tárcsamarók, különböző tárcsákkal, késekkel, azzal megint gyorsítunk, és akkor a fölösleget szedjük lefelé. A végén meg már kézivéső.
1: Tulajdonképpen akkor gépnél ön nem is dolgozik már? Hát, tehát olyan kézi nagyológépekkel?
0: Gép nélkül, hát ha ilyen szűkös a határidő, akkor nem, de hogyha van rá idő, akkor az az igazi, úgyhogy mondjuk, ha egy ilyen képet farag az ember, vagy otthon nyugodtan van idő rá, akkor csak véső. Volt olyan munkám is, meg van is különben, hogy csak kézi vésővel. Ugye semmiféle gépszer szám más, nem csak a kézi munka volt benne.
1: Milyen örömet ad ez, amikor úgy nagyjából úgy mondom, a vége felé tart?
0: Igen. Már a vége felé nagyon jó, amikor már kialakul a szobor, kialakul az a dolog, amit elkészít az ember, és jól is sikerül. Meg egy kikapcsolódás, egy táborba részvétel, ugye ismerkedés, kapcsolatok kiépítése, meg az utókor számára az tényleg felemelő érzés, hogy egy maradandót alkotott az ember. És igen. Később, ha gyerekek, unokák majd lesznek, akkor legalább megemlegetik az embert róla, hogy ezt apukám vagy nagyapám készítette még, mert szerintem állni fog még addig biztos, úgyhogy még az ember öltő túléli.
1: Hát egy 50-60 évet biztosan igen. Elél egy ilyen fa, pláne attól függ, hogy milyenek a kezelés
0: igen,
1: módok,
0: persze,
1: de hát Hát megmondom, nem vagyok nagy szeretője a szobrászatnak, de elfogadnám otthonra.
0: Igen.
1: Hogy nézegessem, köszönni neki reggelente.
0: Persze, otthon szépek, van? Mert vannak, igen, úgyhogy van. Ismerősnek is nagyon jó barát. Egyszer készítettem egy turulmadarat, megtetszett neki, segített sokat rajtam, meglepetésképpen kapott egy turulmadarat ő is, a kertjében mai napig megvan itt Miskolcon, de annyi, hogy 2,80 m volt a szárnyának a fesztávolság, úgyhogy a kiskertet beteríti rendesen neki. Sose fogja elfelejteni, azt mondtam neki, ha tönkre megy, majd csinálunk másikat, de azt mondja, az nem úgy van, és hát nagy öröm szerintem, úgyhogy ajándékozni. A múltkor Tardonára, a szomszéd faluba, ugye ott egy jókai szobor került átadásra, az is felajánlás. Ból. Ugye jó viszonyban vagyunk ott a falusiakkal, és akkor ugye Tardonán Jókai Mór ott bújdosott fiatal korában, és úgy kellett elkészíteni, hogy nem a megszokott, ahogy ismerjük ugye a képről, hogy ugye öreg korában, hanem fiatal korában is egy festmény volt a mérvadó, és ahogy áruhába bújdosott, meg szaká, bajusszal, úgyhogy vadászruhába úgy kellett elkészíteni egész alakos. Az mai napig ugye megtalálható Tardonán a Jókai háznál, az emlékháznál. Megbecsülve van meg különben, tényleg egy tetőt tettek fölé, a feje fölé, úgyhogy szerintem 100 évtől biztos többet ki fog bírni, úgyhogy felületkezelik is.
1: Simon Attila Fafaragót hallották, aki a Fafaragók szobrát készítette el a múlt héten Kisgyőrben.

0: Cars go among the hills.
1: A következőben a 83. éves Szondi Sándorral beszélgetünk. Jó pihenést ebéd után.
2: Köszönjük szépen. Hát a pihenést egészen más körülmények között tudnám elképzelni, de most ebbe a 850 fokos hőségbe ez szenvedés, nem pihenés, szenvedés, de talpon vagyunk.
1: Látom, készül az emlékoszlop,
2: igen.
1: Ugye ez a fafaragók emlékére. Sok fafaragó van azért a világban, vagy Magyarországon, vagy Kisgyőrben, meg a környéken.
2: Az az igazság, hogy a kérdés majdnem jó volt, mert a ország különböző helyeiről jöttünk össze, és jövünk össze év mint év, és mindig hagyunk itt valami faragott emléket a falunak, úgyhogy sokan vagyunk, igen.
1: Mióta?
2: Én már több mint 10 éve ide járok, de ez 31 néhány éves ez a családi alkotótábor.
1: Igen, a hölgyek a gyerekekkel.
2: Ja, igen, ők meg a csűrbe, ott dolgoznak.
1: És itt pedig jó melegen itt azért.
2: Igen.
1: Hajnalban nem jobb lenne egyébként, vagy akkor még hát, fáradt az ember?
2: Igen, csak van olyan, hogy fény. Hát ugye, ha az ember finom munkát csinál, akkor oda azért a nappali fény kell.
1: Tehát értem, a mesterséges fény az megmásítja ugye a szint hatást.
2: Hát igen. Az mindig úgy kell, hát nagy felületeket dolgozunk, nagy darabokat, és oda mindig hordani a helyi világítást, mondjuk az azért körülményes, igen.
1: Egyébként úgy elkészül ide helybe, most ezzel másfelé szoktak alkotni? Hogy máshová kerüljön ki.
2: Nem, az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop, az elhunyt faragók emlékére.
1: De egyébként, ugye kezelni kell, már mondták, mert tapasztalt vagyok, most az előbb hallottam riportban, hogy kezelni kell azt a fát, úgyhogy nem mindent tudok. Tulajdonképpen azért örök is lehetne, ugye? Ez az emlékoszlop.
2: Hát a mi életünket már egész biztos, hogy kiszolgálja, de nyilván, mint hogy tudjuk, hogy a fa az egy romlandó, bizonyos ideig tartó emlék, vagy kültéri dolog. Kezelni kell nyilván, akkor kap egy kicsi hosszabbítást, élettartamát tekintve, de hát a fa az a szabad ég alatt, az ugye romlandó.
1: Akkor nem most kezdte már magas a faparagást, hogyha vannak különböző címek, ugye?
2: Hát igen, én már 55 éve faragok. Hát igen, megvannak azok az elismerések, ami ebbe a korban lehet azt mondani, hogy már illik, hogy meglegyen. De ez mindig a munkától, tevékenységtől függ. Tehát ez nem időfüggő.
1: Meg az embertől is, hogy itt törekszik, ugye?
2: Igen.
1: Kell haver, minden, sok minden kell hozzá, hogy valaki gyorsabban lépjen előre. Na de hát gondolom, 55 év alatt nem kellett futni, versenyt futni azzal, hogy kinek tudja udvarolni.
2: Nem, én esküszöm, hogy amikor megkaptam a népművészet mestere címet, én csak azt se tudtam, hogy kiterjesztett fel. Hát én nem az a típus vagyok, aki nagyon oda van ezekért a dolgokért, de hál' Istennek mindig megkaptam ugye a Király Zsiga díjat, népművészet mestere díjat, sőt, a városomban a Kondor Béla képzőművészeti díjat, Prima díjat. Szóval ebbe az időbe sok minden belefért, és hát persze azon kevesek közé tartozom, akinek saját galériája van az életmű dolgaiban.
1: És ez hol van?
2: Ez abban a házban van, ahol én lakom, Miskolcon nyilván.
1: Hát akkor gyakran láthatjuk, hogyha a galériát nem lehet bevenni?
2: Nem, mert ez a családi házamnak az emeletén van, tehát ez nem nyilvános.
1: Értem,
2: kár
1: pedig.
2: Hát ez a várostól függ, hogy akar-e ilyet vagy nem, én kész vagyok rá.
1: Tulajdonképpen így nem is tudom, hogy mik vannak, kisebb alkotások, nagyobbak?
2: Kisebbek, nagyobbak. Én gyakorlatilag a népművészeten belül szinte mindenféle területen, mindenféle technikai dolgot csináltam. Ékszereket, hangszereket, bútorokat, táblaképeket, használati tárgyat, szarumunkát, kürtöt. Mert óriási a repertoár.
1: Szondi Sándort, a népművészet mesterét hallották a kisgyőri fafaragó táborból.

0: Folytatjuk a tábori riportunkat.
1: Kis István vagyok, fafaragó, népi iparművész, egyébként egri lakos.
2: Nehéz jó. Ez a beszenevet.
0: Véletlenül hozzányúltam.
2: Nyugodtan.
0: Nem ártottam.
2: Nem billentem.
0: Ja, nem úgy, nem zsíroztam ezt.
2: Nem, egyáltalán számít.
0: Ugye beszéltük, hogy most nem találkoztunk Zécen, de itt találkoztunk, mert más helyen volt, és ez egy királyszobor, ugye?
2: Így igaz. Most itt vagyunk Kisgyőrbe, és a kisgyőri faragó táborban én a királysétány királyait folytatom. Ugye mindenkinek megvan a maga feladata, én most ezt folytatom. Ez a 10. király lesz a királysétányon, és ő most éppen 4. László, Kun László szobra lesz.
0: Mi a különlegesség Kun Lászlóban? Mi az, ami az anyjától, az Erzsébettől, illetve a kunoktól úgy származik az arca, illetve hát maga a fejforma?
2: Maga az arca egy kicsit kunos, kicsit pici ferde szemmel, kun süvege van, a süvegen egy rátett korona van, ami jelöli a királyságát, kaftánban van, egy kun kaftánban van, egy tarsoly van az oldalán, és a jogarja pedig egy kun buzogányt fog majd formázni.
0: Mindjárt megnézzük.
2: Elő van készítve, csak nincsen felragasztva.
0: Tehát, de az már ki van munkálva.
2: Ki van munkálva, elő van készítve. Ugye én tudtam, hogy mit fogok csinálni, amikor idejöttünk, én ezeket előkészítettem, és előre otthon megesztergáltam. De hát kezébe országalma lesz, és hát egy hegyesorú kuncsizmában lesz. Tehát, vagy ha úgy nézzük, akkor egy honfoglalókori csizmába, hiszen alig kerülhető el a két népnek a rokonsága, mint ívfeszítő népnek mindenképpen közös a sorsuk, és nagyon sok közös volt a ruházatukban és a viselkedésükben is.
0: Tulajdonképpen jászok, kunok, besenyők, meg akik betelepültek, azok mind mi vagyunk, az avaroktól kezdve.
2: Így igaz. Én hiszek a hun-avar-magyar folytonosságban, és én úgy gondolom, hogy alig van különbség a két nép között, hiszen egymásra települve folyamatosan éltünk ugyanezen a vidéken.
0: Tehát ez a vidék, a világ közepe, mondhatjuk úgy, Kárpát-medence.
2: Kárpát-medence a világ közepe. Nekünk mindenképpen.
0: Nekünk igen, a magyaroknak, kunoknak, jászoknak, hunoknak, avaroknak. Soroljam még az összes népet, amiből mi úgy összeálltunk magyarként. Ugye nem mondhatja senki magáról, hogy én csak magyar vagyok. Én ennek az országnak vagyok a szülötte, és ezek az emberek ilyeneket alkotnak, ilyeneket, akik a múltat is tiszteletben tartják, mint mondjuk ön is.
2: Valóban, tehát én az összes munkámban szinte kivétel nélkül a magyar történelemnek, és az ezen belül mondjuk így röviden az ívfeszítő népek történelmének a megörökítését tűztem ki, azon túlmenően, hogy egyébként pedig a vallásnak a jeleneteit is sűrűn faragom, tehát én magam is hithű keresztény, én úgy gondolom, hogy azt is meg kell örökítenünk, de most ebben a pillanatban a magyar történelemnek a figuráit készítem.
0: Ugye azért Kisgyőrben ezek a szobrok helyet kaptak. Olyan helyet, amelyek, hát nem azt mondom, hogy évszázadokig, de száz évekre itt maradnak, mert hát ezek a fák azért itt teremtek 50-60-100 évvel ezelőtt, és most pedig ott lesznek kiállítva, kitéve arra a helyre, ahol igazából mindenki megnézheti. És amikor erre jön, ön látja azokat a szobrokat, nem csak a sajátját, mert sokan vannak itt, sok még tanítványa is van, akik itt vannak. Érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a történelmünket valamilyen módon megőrizzük?
2: Hát, hogy ne? Hát azért vagyok itt.
0: Tehát, hát, jó, van.
2: Tehát alapvetően,
0: akkor utát kérdeztem.
2: Tehát alapvetően az, hogy a Szent Korona kilátóhoz vezet egy út, amin a magyar királyok állnak, ez önmagában is egy nagyon nagy dolog. Egy községtől, aki felvállalja a az identitásának ezt a részét, és ráadásul külön történettel is hivatkozik rá, hogy negyedik Béla menekülése közben itt pihent, meg van egy királyszéke nevű hegycsúcsuk, ahol ő megpihent, egy csatára is emlékeznek a tatárjárás idejéből, de hát az, hogy egyáltalán a Szent Korona kilátót elkészítették, vagy készítettük annak idején, ez önmagában egy nagy dolog. És hogy most a hozzávezető úton az Árpád-házi királyok állnak, de mondjuk inkább, hogy a magyar királyok, mert Hunyadi Mátyást is odafaragtuk.
0: Köze van nekik is az Árpád-ház.
2: Tehát mindenképpen ugye magyar királyok állnak az úton végig, hál' Istennek kitáblázták. Tehát a kevésbé járatos emberek azok el tudják olvasni azt, hogy most éppen melyik király előtt állnak meg, hol tehetik tiszteletüket ki előtt. És úgy egyáltalán van egy falu, ebben az esetben ugye Faragott falu, a Faragott falu, mindenképpen üzen a világnak, hogy van egy hely, ahol megőrzik, még mindig őrzik az identitást, a magyarság tudatot.
0: Nem akarom a napi politikát belevinni, de ez örök. Az, ami ma van a politikában, az múlandó. Az öné megkopogtatom, hogy a szabad, ez örök, legalábbis, hogyha lepotózom, az még tovább is maradhat, de büszke vagyok én arra, hogy vannak olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az, hogy magyar.
2: Hogyne, hát nekünk nagyon fontos ez. Itt, ha megnézi. Nem történik más, mint a magyar történet, a magyar népéletet faragják. Hát, hogyha az előbb megálltak a fafaragó szobránál, amit egy fafaragó készített, és lesz előtte egy faszobor, amit egyébként egy másik fafaragó készített majd el, tehát lesz egy faragó szobor, ami megmutatja azt, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok. Önmagában az egy nagyon szép dolog. Arról nem is beszélve, hogy egy falu honthat otthont ad azoknak a mestereknek, azoknak a tenni akaró embereknek, akik hajlandók arra, hogy önzetlenül dolgozzanak egy közös cél érdekében, ha úgy tetszik, a magyarság értékének a megőrzésében.
0: Körbenézek, körülbelül legalább 20 évre való fa anyag van itt, úgyhogy legalább 20 évig biztosan lesz lehetőség arra, hogy a jóisten megengedi, hogy faragjanak az emberek, és hát lesz még Magyarország.
2: Ha az Isten megengedi, akkor mi még 20 év múlva is faragunk, bár nem hiszem, hogy 20 év múlva én már fel tudom majd emelni kezemet, de adj az Isten, hogy úgy legyen.
0: Segít.
2: De az biztos, hogy az a község, amelyik ennyit tesz a magyarságért, az biztos meg fog maradni. Ezek a művek örökké nem fognak tartani, hiszen fából készülnek, de gondos ápolással, úgy, ahogy itt jógazdamódjára a község ezeket kezeli, ezek bennünket simán túlélnek, tehát egy 100 év biztos benne van az élettartamukban, és abban bízunk, hogy majd 100 év múlva lesznek olyan mesterek, akik ezeket újra faragják, újra gondolják, és akkor minden marad a régiben, hiszen a folytonosság meg lesz.
0: Porból lett a fa is, mész és porrá lesz, ebbe az anyaföldben fog újra termelődni, teremni, mint az ön eszméje is, meg a miénk is. Hála a Jóistennek, hogy azért kapunk ilyen indítatást.
2: Ja, hála a Jóistennek, valóban így van. Úgy mondják, hogy és ezt a kopjafára mondják, amit most éppen itt nem készül egy darab se, de a kopjafa a földben elsüllyed 50-60 év alatt. Ennyi idő alatt az ember emlékezete is elvész. Ez egy fejfa, hogyha eltűnik 60 év alatt, a földben elsüllyedve, elkorhadva, akkor kitöltötte a szolgálatát, és őrizte annak a 2-3 nemzedéknek az emlékezési lehetőségét, hogy megemlékezzen az ősökre. Ezek tovább fognak tartani, hiszen már nem a földbe kerülnek, hanem kiemelve, nem kapnak vizet. Nem az örökké valóságnak szólnak, hiszen a bronzszobrok sem szólnak az örökké valóságnak, még a márvány szobrok sem, de hosszú-hosszú időn keresztül ezt hirdetni fogja, hogy itt magyarok élnek és magyarul gondolkodnak.
3: Elhangzott riportunkban Kis István népi iparművészt hallották.

0: Végezetül Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
1: Hát jó idő van, de még mindig jobb, mint hogyha szakadna az eső. Hát ez az időpont, ez mindig így van, hogy június utolsó hete, ez a Faragó tábor, meg most már a népi szobrásztábor időpontja.
0: Kisgyőr, most már mondhatjuk bátran, hogy a fafaragásoknak a hazája.
1: Igen, tehát 36 évre tehető vissza, hogy az első tábort csináltuk. Akkor voltunk 12-en, egy családi kézműves tábor. Indult abból, hogy ugyebár mi jártuk a világot össze-vissza faragni, és hát az asszonyok azok összesúgtak, hogy most már ebből így szerintük elég, és az ötletgazdák tulajdonképpen ők voltak, hogy legyen Kisgyőrbe egy családi kézműves tábor. A nagy dolog benne az, hogy jelen pillanatban 3 generáció van most már a táborban. Tehát a legidősebb Szondi Sanyi bácsi, a népművészet mester, aki 83 éves, a legfiatalabb gyerek pedig 3 éves a táborban. Ez a 12 fő mostanra odáig bővült, hogy jelen pillanatban több helyszínen dolgozunk, 62 fő.
0: Ez nagy szám, még akár, hogy nézem egy 1500 fős körüli településnél. Nem tudom követni, mert mindig változik, de hát azért nagyjából a 2000 körüli településről van szó. Ide csábítani ennyi embert, ennyi fafaragót, hát nem azt mondom, hogy mindenki művésznek tartja magát, de azt mondom, az alkotások szerint itt már komoly alkotások születtek, és még születni is fognak, hiszen azért itt van az ország Betlehemétől kezdve akkora alkotási dolog, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még ilyen település, ami a fáról lett nevezetes.
1: Nem hiszem, hogy van. Valamikor a 80-as években nagyon sok helyen volt az országban faragótábor, tehát ha vesszük az Ánkál, itt a Csillebércit, a Gébát, itt a Zalaegerszegit, a Sárospataki tábort, a Tokait, vagy kiöregedtek a mesterek, és nem tudtak fiatalítani, de az országban most már 3-4 tábortól nem lett. A legnagyobb létszámú az biztos, hogy a miénk, meg a legtöbb alkotást mi csináljuk. Ráadásul szerintem azért jó a Kisgyőri tábor, meg azért szeretnek idejönni az emberek, meg megtiszteltetésnek veszik, hogyha meghívjuk őket, mert egy közösségi munka van. Tehát nem az, hogy egyénenként valaki csinál valamit, hanem a közösségi munkát. Ez jellemző Kisgyőrre amúgy, hogy a közösségi munkában még részt vennek. Tehát nem tudták belőlünk kiüldözni azt, hogy együtt dolgozzunk a lákába. Ez megmaradt ebbe a közösségbe, hát ha csak most szétnézünk a táborba, akkor helyek közel 12-13 Kisgyőri van, és komplett a képviselőtestületem. Aki nem fafaragó, de jött segíteni, mert ebben is szépítjük a falut, meg rendezettébbé tesszük, meg jó idejönni, jó hazajönni is, meg az ide látogatónak is idejönni. Ráadásul most is olyan alkotások születnek, hogy van egy beruházásunk, egy top pluszos pályázat, ami egy népművészeti bolt, helyi termék, teázó, kávézó, tehát oda a feliratokat készítjük, ami a projekt nek nem része, de feliratokat elkészítjük, a kapuját elkészítjük, szobrok készülnek, ami mutatja, hogy merre van a kávézó. Kerül a népművészeti bolt elé, mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor negyedik László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja a zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkaljai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták. Hogy milyen hatása van ez, ennek nem csak az, hogy turisztikai meg művészeti hatása van, valamelyik évben, amikor csináltuk a Kisgyőr feliratot, akkor a Kisgyőr feliraton bükkaljai tulipános minták vannak kifaragva. Felállítottuk rá 2 hétre, a gyerekek a faluház előtt aszfaltrajzokat készítettek, akkor mentem épp az étkezdébe, és mit rajzoltak? Ugyanazt a tulipános mintát, ami 1 kilométerre onnan van, de a kicsi fejükben ott maradt ez, tehát Tulajdonképpen ez a vizuális nevelés, és nem Miki Egeret meg Donát Kacsát rajzolt a gyerek, hanem Bükkajai tulipános mintát, meg a királynak, negyedik Béla királyunk hátán lévő cifra szűrről a mintát. Na, de szerintem ez a csoda. Tehát itt kezdődik ez az egész nevelés.
0: Mondjuk meg nem tudok én igazából szólalni, mert azért elég szép az a rész, ahol bejövünk Kisgyőrbe, bejövünk, akkor utána még nagyobb csodát látunk, ugye azokat a szobrokat, és mellette azt a rendezettséget, meg azt a nyugalmat. Hát nem tudom, aki itt lakik, biztos nem vágyik innen el, meg hát lehet, hogy sokan jönnének ide, de hát tulajdonképpen azért ennek a településnek a nyugalmát az őrzi meg, hogy nektek van egy tartásotok, olyan tartás, ami mutatja, hogy Kisgyőr nem egy nagy győr, hanem Kisgyőr, ami nagyjá lett.
1: Jó, hát mindig azonosítanak bennünket, ha valahova egy előadást kell tartani, akkor Nagy Győrhöz azonosítják. Kisgyőrt én direkt úgy szoktam kezdeni az előadásokat, hogy én Borsod megyéből jöttem. Tehát a negatív előítélet az megvan Borsodról. De az előadás végén azért elcsodálkoznak, hogy bármelyik dunántúli településsel felvesszük a versenyt, tehát nem szégyenkezhetünk. Rendezett a település, minden közintézményünk rendben van. Ráadásul nem egy öregedő település, mert hogyha nézem, hogy 60 gyerek van a full létszámon megyen a óvodánk, akkor nincs baj tulajdonképpen, hogy a beköltözöttek, pedig aki beköltözött, az általában 80%-ban ugyanúgy beilleszkedett a falu közösségébe. Tehát nem csak az van, van egy 20%, aki hazajár és itt alszik és lenyírja a füvet, de 80% belépett a Kisgyőrért Egyesületbe, és akkor is sorolhatnánk valahogy a falu életébe. Egyébként azért is maradt meg ez a közösség, mert zsákfalu vagyunk. Tehát, hogy egymásnak segítenek az emberek. Mögöttünk már csak Mocsolyás van, Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, Kisgyőrnek egy utcája, ezért a Szent Korona kilátót, mikor építettük, a 87 ember jött Kisgyőri segíteni, hogy kész legyünk vele. És volt, akire azt tudtuk bízni, hogy a bográcsot kavargassa, de az is ugyanolyan munka, mint aki tudta faragni épp a szobrokat, tehát ez az összefogás szerintem az áloga az egésznek.
0: Mocsolyást említetted, óriási értéketek, hogy azért a település részének vallja magát Mocsolyás is. Ugye templomot kapott, segítséget természetesen, külső segítséggel is, de hát a kisgyőriek Mocsolyást úgy tekintik, mint ahogy mondtad, hogy egy utcája Kisgyőrnek.
1: Igen, de a Mocsolyási az Mocsolyásinak érzi magát, a Kisgyőri meg Kisgyőrinek, de így van.
0: Hagytátok.
1: De ez így van rendjén egyébként. Így van rendjén. Tehát ezért van nekünk mindenből kettő, tehát hogyha csináltunk egy 48-as emlékművet Kisgyőrbe, akkor Mocsolyásra is csináltunk. Ha csináltunk egy 56-ost, akkor Mocsolyásra. Első világháborús, oda is került. Közösségi házunk Kisgyőrbe is van, Mocsolyáson is van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a normatívánk viszont nem dupla, de megoldjuk.
0: Hát köszönöm, azért pihenned is kell, azt mondtad, abba kellett hagynod a faragást, mert dolgozol, faragsz többiekkel együtt, és hát elvárják, hogy ott legyél köztük, ugye?
1: Tehát van egy elképzelés, tehát amikor meg van álmodva ez a dolog, hogy az idei évben mit csinálunk, én ezeket megtervezem. De mindig van kérdés, és mindig valaki hozzá akarja tenni a tudását, meg a szeretetét. Egyébként így jön ki egy közösségi munka jóvá. Van egy alapgondolat, és az alapgondolatra építkezünk. És például az első nap hétfőn, hazamentem, hogy már nagyon fáj a lábam este, 7 óra, 8 óra, ránéztem az órámra, és akkor láttam, hogy 37 ezer lépést mentem, tehát nem csodálom, hogy fájt, mert mindenütt annyi kérdés volt, hogy több helyszínre rohangált az ember. De a végeredmény, amikor egy nagy fáradtság a hét végére, de a végeredmény, amikor majd hétfőn végigmegyek, és ezek már a helyikre kerülnek, akkor meg egy nagy boldogság. De szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, a távollakóknak, vagy az itt lakóknak is.
0: Még egyszer köszönöm, Isten éltesse őket is egészségben, meg téged is.
1: Köszönjük szépen, és örülök, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddigi nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését.

Mindenek előtt be kell vallanom, hogy izgulok. 15 évvel ezelőtt voltam utoljára lelkipásztori napon, de akkor egészen más volt részt venni, és most kiállni és előadni. Hajlamos vagyok az előadás alatt különböző végletekbe esni. Ha izgulok, akkor vagy elkezdek hadarni, és nagyon gyorsan mondom el a dolgokat, vagy nagyon halkan, alig hallhatóan, de ugyanakkor a fotósok is szoktak zavarni. Most megigazítom a szakállamat, hogy egy jó fotó sikerüljön rólam, és nyugodtan szerintem helyet lehet foglalni, jó? Úgyhogy hiányzik az nekem, milyen zavaromba, még önök is itt valami olyat mondok. Nem véletlenül kértem, hogy a fényeket is kapcsoljuk le. Az eukarisztiáról, itt elsősorban én a keleti atyáknak a tanítását, az első századok, az első hat századnak a tanítását szerettem volna egy picit összefoglalni, bemutatni. Én nem vagyok teológus, nem vagyok ilyen kutató alkat. A munkatársaim is segítettek ebben, a titkáratyának nagyon hálás vagyok, hogy több idézetet lefordított, hogy értelmesen tudjam elmondani. Én inkább csak rácsodálkozásaimat szeretném megosztani a mai napon. Ezekhez a rácsodálkozásokhoz én úgy éreztem, hogy még személyesebben tudjam átadni, én kértem, hogy kapcsoljuk le ezeket a fényeket. Hogy gyújtsunk egy szál gyertyát. Hiszen egy nagy titokról akarunk elmélkedni. Az előadásomat három részre bontottam. Az első részében röviden Pál apostolról szeretnék, hogyan ő maga közösségében megélte. Második részében az előadásban szeretnék az első három századból egy-egy mozzanatot kiragadni, és a harmadik része az lesz az igazán hosszabb, ott már a nagy konstantini változás utáni időszakról szeretnék pár szót mondani, és hát ez a pár szó, ez úgy indult, hogy én magam is nagyon sokat merítettem ebből a készületből. Azt mondták, hogy 45 perces legyen az előadás, és a napokban én úgy lemértem, hogy körülbelül mennyi lesz. Hát ez ilyen 3 órára sikerült, és ebből megpróbálok most 3/4 órát visszaadni. Megbeszéltük a munkatársakkal, kedves paptestvérek jöttek, hogy majd ideülnek előre, és majd integetnek, meg krákognak, ott vannak hátul, jó van. Köszönöm szépen. Az első ilyen rácsodálkozás az eukarisztia kapcsán, ami a szentatyák tanításán keresztül eljutott hozzám, az a megdöbbentő felismerés számomra is, hogy minden az eukarisztiából fakad. Én eddig bele sem gondoltam ebben, papként sem, püspökként sem, hogy amikor az első keresztények összegyűltek, hogy megünnepeljék az eukarisztiát, akkor még nem volt szentírás. Pál apostol, meg az apostolok irogattak a tanítványoknak, nem volt a mai értelemben vett szent és isteni liturgia, nem voltak rítusok, nem voltak teológiai tanok. Ilyen értelemben, mint hogy napjainkban tiszteljük a szenteket, a szűzanyát, nem volt úgy jelen. És hogy minden ebből nőtte ki magát. Az első századokban az eukarisztikus ünnep nagyon egyszerű liturgikus formát öltött, de nagyon mély tartalommal bírt, amit csak a beavatottak, a meghívottak értettek. És a mondani valómat a liturgián végigvezetve, ahhoz kapcsolódóan szeretném elmondani, amely az ősi zsidó hagyományból, annak egy meghatározott mozzanatából, a hálaadásból fakad. Tehát, hogy az eukarisztia az hálaadás. Ezt a zsidó hagyományban a hálaadó imáknak a csoportját a birkátnak hívják. Hogy mi is ez valójában? A zsidóság azt mondja, idézem, várj evés előtt, mert magasztalnod kell azt, aki lehetővé tette mindazt a sok jót, ami látszólag olyan magától értedődő adottság, de csak látszólag. Nem kell-e hálálkodni értük. A zsidó hagyományt nagyon átszövi a hála, a mindenért való hálaadás.
És ebből a hálaadásból, ebből a titkos vacsorából a keresztények számára egy sokkal nagyobb jelentőséget bíró hálaadás növi ki magát. A titkos vacsora az Ószövetség mintájára egy új pászka, Krisztus, mint az Isten báránya, aki kiszabadít a bűn rabságából. Tehát a keresztények számára volt egy visszatekintés az ősi hálaadó imádságra, és volt egy előretekintés is, mert a keresztények első nemzedéke türelmetlenül várta Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. És az ószövetségi hagyomány, a hálaadás, amelyből előre tekintenek, az egy új szemléletet hoz magával, amelyet az Úr Jézus Krisztus a titkos vacsorán hagyott ránk, és ez a szemlélet nem más, mint hogy itt vagyok veled. Az ő számukra ezt jelentette az eukarisztia, itt vagyok veled. Egy közösséget alkottak, egyek voltak Krisztussal. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében olvashatjuk, mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérből részesülünk. A rómaiakhoz írt levelében már arra hívja fel a közösségnek a figyelmét, hogy készen állnak-e az önfeláldozásra. A 12. fejezetben erre buzdítja őket, adjátok testeteket élő szent, Istennek tetsző áldozatul. A zsidókhoz írt levélben a 13. fejezetben ezt olvasuk, Jézus is akar.

együtt a kenyérrel és a borral felajánlotta önmagát Istennek. Áldozatul, ahogyan Krisztus is felajánlotta magát. Mondhatnám, az egész közösség Krisztussal az élen testévé és vérévé válik. Krisztus testévé és vérévé válik. Ebből nőtte ki magát az eukarisztikus liturgia és az egyház. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, hogy amikor mi a szent liturgiára, a szent misére készülünk, és szent áldozáshoz szeretnénk járulni, hogy mennyire él bennünk ennek a tudata, hogy azok a keresztények képesek voltak Krisztussal együtt meghalni. Olyan könnyen mondjuk napjainkban, megyek áldozni. Értjük mi a szónak a jelentését, hogy mit jelentett ez az őskeresztények számára? Megyek áldozni? Megyek feláldozni önmagamat? Megyek meghalni Krisztussal együtt? Olyan szép a római katolikus hagyományban a cölibátus. A szerzetesség. Az önfeláldozás. A görög katolikus hagyományban, amikor a pap családnak, a gyermekeivel, a feleségével együtt kell a munkahelyet, az iskolát, az óvodát elhagyni, és úgy új szolgálati helyre költözni. Ez is áldozat. Krisztusért vállaljuk ezt az áldozatot. Abban az időben ez is egy rácsodálkozás volt számomra, ahhoz, hogy valakit pappá szenteljenek, hogy mi volt az egyik legfontosabb kritérium. Kedves atyák, szerintetek, hogyha Pál apostol idejében éltünk volna, mi lett volna az a kritérium, ami miatt mi méltókká lettünk volna a papságra? A vértanúság. Azt szentelték fel pappá, akiről megbizonyosodtak, hogy ő nem fogja Krisztust elárulni. Ő kész az életét érte feláldozni. Az eukarisztikus imádság, a liturgia, a kenyértörés számukra ezt jelentette, ebből merítettek erőt.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel görög katolikus megyés püspök az első századok tanítását mutatja be.
1: Elérkeztem az előadásomnak a második részéhez. Az első részében a vértanúság az nagyon megérintett engem. Én fiatal bohém koromban láttam egy felvételt az afganisztáni háborúról, ahogyan egy orosz katonának levágják a fejét. Levegőt nem tudtam venni. És ez nem egy hollywoodi felvétel volt, hanem ez egy igazi felvétel volt.

Még egyszer nem néznék meg egy ilyen felvételt, de nagyon megdöbbent, és azóta is beleborzongok. Vajon én Krisztusért? Ha így a torkomhoz tennék a kést, mint a szíriai 21 vértanúnak, vajon én képes lennék Krisztusért feláldozni az életemet? Számomra ezt jelenti az eukarisztia? Na most ránk zárnák az ajtót, és bejönnének ide a terroristák, és csak azok mehetnének ki ebből a templomból, akik megtagadják Krisztust. Vajon hányan maradnánk bent? Szeretnék áttérni az előadásom második részére. Ez egy egészen más szemlélet lesz. Egy egészen más fényképet vetítek be. Azért, mert a római Szent Klement szeretném idézni az első század vége felől. Ugye emlékszünk, hogy a második részében az első három század tanításaiból szeretnék egy-egy rövid idézetet mondani. Ez azért fontos, mert ebben az időben már kezd kialakulni az egyházban egyfajta egyházi rend, kollektív, hierarchikus rendszer, valószínűleg római Szent Klementnek a korintusiakhoz írt leveléből szeretnék idézni. Pál apostol is sokszor ír a korintusiakhoz. Ugye a Korintus egy eléggé problémás közösség, még visszatérünk az ő életük és viselkedésükre. És hogy ez miért fontos napjainkban? Mert ott a korintusiak idejében széthúzás volt a közösségben, a fiatalok valószínűleg nem tudtak úgy együttműködni az idősebbekkel, különböző nézeteltérések voltak, és napjainkban nincsenek ilyen széthúzásaink? Ezek a szavak napjainkban is, amelyet Szent Klement megfogalmaz, nem érvényesek ránk is? Gondoljunk csak be, nem tudom, biztos, hogy a római katolikus egyházban nincs ilyen, de a görögkatolikus egyházban ahány pap az annyiféleképpen szeretné a szent liturgiát bemutatni. Akkor még nem is beszéltem lelkiségi közösségekről, szerzetesekről, karizmatikusokról. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha nagyvárosokban látjuk, hogy a híveink úgy mennek a szent liturgiára, úgy mennek a templomba imádkozni, hogy amíg fűtött, meg ahol jól beszél a pap. Hát ezek nem ugyanazok a problémák és nehézségek? Találtam az interneten egy olyan fényképet is, amikor egy hölgy úgy vesz részt a szent liturgián, hogy keresztbe tett lábakkal hátradőlve figyeli, hogy zajlik a szent liturgia. Ez a mai kornak is egy figyelem felhívása, és olyan ciki nekem püspökként itt kint állni, hogy azt mondani, hogy igenis kell az egyházban egy fegyelem. Kell egy rend, és ezt már az első században megfogalmazta Klement. Mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk. Felajánlásaink és a szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára, meghatározott helyen és meghatározott személyek által, hogy minden méltó módon neki tetszően történjen. Közülünk mindenki a maga rendjében jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek, megszentelődésben senki se lépje át a szent cselekmények számára előírt szabályait. Kell, hogy legyen egy mérce. Antiochiai Szent Ignác, Klementnek a barátja, egy másik mozzanatra hívja fel a figyelmünket, és ez a másik mozzanat későbbi dokumentumban is előjön. Amiért idézem ezt, az nagyon fontos, hogy a püspök, mint a közösség feje, Szent Ignác szerint elnököl az eukarisztikus vacsorán, de az eukarisztia még közösségi cselekmény. Ez nagyon fontos, hogy egy közösséget alkotnak, még ott nem különült el a püspök, a pap, a közösség. Ott még a királyi papság az egész közösségre vonatkozik. Ugye, és a római katolikus egyházban ezt próbálta a második vatikáni zsinat visszahozni, hogy a papság és a hívek közötti nagy távolságot valahogy áthidalni. Csak érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy hogyan látom én ezt. Lehet, hogy tévesen meg rosszul látom. De a görögkatolikus egyházunkban, most Sarák Biboros, bocsáss meg nekem, a görögkatolikus egyházunkban én úgy érzem, hogy a nős papság,
egy picit a templomon kívüli életében közelebb áll a közösséghez és a hívekhez, az emberekhez. A gyermekeink keresztül óvodába, iskolába olyan emberekkel találkozik, ahol én nem biztos, hogy találkozom, és nem tudom úgy megszólítani őket. A feleségeiken keresztül olyan személyek jutnak el, akikkel én nem biztos, hogy ki tud tudni olyan kapcsolatot. De ugyanakkor a Szent Liturgiában közöttünk egy nagy távolság van, papság és a hívek között. Tehát értettem, mit akartam mondani, különbséget? Hogy a római katolikus egyházban, a szertartásban nagyon szépen visszahozták annak az ősi formáját, hogy a közösség egy királyi papságot, egy egységet alkot, a pap együtt imádkozik a néppel, de minthogyha a hétköznapi életben egy picit eltávolodtak volna, nálunk a liturgiában van ez a nagy távolság, még képálvánnyal is, egy ikonosztázionnal is elválasztjuk a papot a néptől, de a hétköznapi életben, minthogyha mégis közelebb állnánk. De ez csak az én gondolataim, ez nem az atyáknak a tanítása, úgyhogy ezért elnézést kérek. A didaché az azért fontos, mert első között hallhatunk utalást a kenyértörésre, az eukarisztiára, annak a különleges formájára. Érdekessége az, hogy ebben az ókeresztény irantból hiányzik az alapításnak a szava. És a Szentléleknek a segítségül hívása. Így szól ez a dokumentum a 9. fejezetben. Az eukarisztiáról a következőket így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk néked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád Jézus által. Dicsőség néked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk néked, atyánk, az életért és a tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a te szolgád Jézus által. Tehát itt még visszautalok a zsidó hálaadásra, még itt nagyon erős bennem. De megjelenik egy újabb mozzanat az eukarisztia liturgikus fejlődésében, és pedig a békecsók. Már ő is a megbékélésre, a didakéban is a szerző a megbékélésre hív. Az Úr napján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát. Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Mindaz, akinek vitás ügye van fele barátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült. Nehogy közönségessé váljon áldozatotok. Itt fogalmazódik meg második, a harmadik században Szent Justinosnak a tanításából, aki már utal a keresztség utáni eukarisztiára, liturgiára, hogy a keresztség után már jelen van a békecsók, és ez a békecsók a keresztelési szertartásból a liturgiának a részévé válik, a megbékélésnek, a kiengesztelődésnek a részévé. Az adományokat, és érdekes mozzanat, a diákónus osztja ki, és mindenki részesült az eukarisztiában. A közösségnek minden tagja. A második, harmadik században a közösség minden tagja. És aki fogoly, rabszolga vagy beteg volt és távol maradt, mert nem tudott részt venni az ünnepségen, ahhoz a diákónus vitte el a Szent Eukarisztiát. Mert akik nem részesültek az ünnepi lakomán, Krisztus testéből és véréből rendszeresen, azokat kizárták. Akkor nem vagy kész arra, hogy feláldozd az életedet? A harmadik században még egy nagyon kedves irat is jelen van, itt a közösségre akartam ezzel utalni a lakomára, hogy mindenki részesült. Tehát, hogy mindenki részesült az eukarisztiában, és a tradíció apostolika az egy újabb fontos mozzanatot, harmadik század. Amikor püspökké szentelték, mindnyájan üdvözüljék és adjanak neki békecsókot, mert méltó lett.
a diakónusok nyújtsák neki a felajánlott adományt, ő pedig az összes presbiterekkel együtt, kezét az adományokra téve, e szavakkal adjon hálát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak, méltó és igazságos. Akkor így folytassa. Nem megdöbbentőek voltak számomra ezek a szavak. Első századok. És aztán egy másik mozzanat ebből a tanításból, a harmadik század nagyon szépen idézi, hogy milyen háladó imádsággal készül az eukarisztiára. Számunkra, a görögkatolikusok számára engedtessék meg, bocsánat, hogy picit hosszabb lesz a szöveg, van, aki már az óráját nézi, még a felén is sem tartunk, megnyugtatok mindenkit. Számunkra, a görögkatolikusok számára fontos ez, mert a háladó imádság az egy picit, mintha kiszorulna a szertartásunkból. Pontosabban azt a pap ott a szentélybe maga mondja, nép már régen elénekelte a neki szükséges énekét, és vár arra, hogy a pap befejezze. És én magam is fiatal koromban ezeket az imádságokat rövidítettem. Nem értettem a jelentőségét. Nem magyarázta meg senki nekem, sajnos. Vagy nem figyeltem jól az előadásokon. Rossz diák voltam. Ez a megdöbbentő számomra, hogy ezek a szavak, a háladás szavai milyen fontosak az eukarisztiának a része. Annyi sok minden veszi körül a kenyértörést. De hogy a háladásnak a szavai, a felajánlás és az utána történő köszönet nagyon szépek. Mikor önként átadta magát a szenvedésre, hogy a halált elpusztítsa, és az ördög láncait széttépje, eltiporja a poklot, megvilágosítsa az igazakat, stb. Vette a kenyeret, hálát adott neked, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek, megtöretik. Ugyanígy a kelyhet is mondván, ez az én vérem, mely értetek, kiontatik. Mikor ezt teszitek, tegyétek az én emlékezetemre. Megemlékezvén tehát, haláról és feltámadásról felajánljuk neked a kenyeret és a kelyhet, és hálát adunk, hogy méltónak találj minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk néked. Kérünk, küldd le szent lelkedet a szent egyház felajánlott adományaira. Adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne, és nagyon szépen folytatja tovább. Mert nagyon hosszú Szent Bazilnak a liturgiája, és nagyon hosszúak a papnak a hálaadó imái. De én most hadd tegyek nyilvános gyónást. Én most erre az előadásra készülve erősödtem meg abban, hogy miért fontos ezeket az imádságokat elmondani. Hát ez a központi mozzanata a szent liturgiáknak, ami a kenyért törést szinte magába öleli. Tehát ennek most már nem fognak örülni a papjaim, mert akik velem fognak majd együtt szertartást végezni, azoknak majd várni kell, hogy én hosszasan elmondjam ezeket a csendes imákat, amelyeket a pap mond el.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel az első keresztényekről és az eukarisztiáról elmélkedik.
1: Készültem én is, válogattam a képeket, de erre, amit most mondani akarok, nem találtam. Olyan jó lett volna azt mondani, hogy azért nem vetitek ki most semmit, hogy mindenki elképzelje magának. Hát gondolják így. Azért nem vetítek ki semmit, hogy mindenki beleélje magát. Semmi rendkívüli, Origenészt akarom idézni. Nem csak eretnekségeket fogalmazott ő meg, nem kell megérni, nem fogok tőle tanítást idézni, inkább egyfajta szemléletformát. Szerinte Krisztus jelen van az írásokban, az egyházban, az eukarisztiában, és a külső mögött, mint belső lelki tartalom jelenik meg. Azaz, elkezdenek a külső dolgoknak is jelentőséget tulajdonítani. Nem csak a kenyérnek és a bornak, hanem a külső dolgoknak is. Ez később lesz még igazán fontos. Azaz, mindennek megvan a maga szimbolikus jelentése. Oltár az emberi lélek, tömjén a szív tiszta imája, püspök, aki a Krisztust jelképezi, pap, Ábrahám, Izsák, Jákob, az apostolok jelképe, diákonus, a hét angyali kar, a térdhajtás, alázat, engedelmesség, békecsók, végtelen, feltétel nélküli szeretet egymás iránt. És innen lépünk tovább a harmadik részben. Miről fogunk beszélni a harmadik részben? A nagy konstantini fordulat, 313. Az egyház, így fogalmaztam magamnak, eddig, mint mag a föld felszíne alatt, rejtekben erősödött, de most a felszínre tört, a hajtás gyors búrjázásnak indult a liturgiában, a teológiában, a művészetben. Mindezt az uralkodók is támogatták és segítették, és azoktól a közösségektől is, amelyek szabadabban vagy más nem üldözött területeken megerősödtek, átvettek hagyományokat, szokásokat, de ugyanakkor megjelennek a vadhajtások is, megjelennek az eretnekségek is. És ez is nagyon fontos az eukarisztia kapcsán, mert addig olyan természetesnek tűnt a keresztények számára a Szent Háromságos formula, Atya, Fiú, Szentlélek, olvassuk az első századoknak az írásaiban. De itt már megkérdőjelezték az emberek, hogy Krisztus nem is Isten, hogy ki a Szentlélek. Máriát hol helyezzük el? Hogy Krisztus ténylegesen is jelen van a kenyérben és a borban? Mikortól? Elkezdődnek a kérdéseknek a megfogalmazás, és ugye eretnekségek születnek, nem akarom ezt taglalni, hogy a Szentlélekről Isten vagy nem Isten. Ezek nagyon fontos kérdések, és ez elindít az egyházban különböző gondolkodást is. Ide vezethető vissza a keletre és a nyugatra két irányba mutató gondolkodás is. És ez megjelenik az eukarisztiában olyan formában, hogy a nagy konstantini fordulat után ezekben a századokban fogalmazódnak meg ilyen kérdések, hogy például az eukarisztikus imádságot azt a nyugati egyházban eukarisztikus kánonnak nevezik el, a keletiben meg anaforának. Hogy a keleti egyházban, miután Krisztus szent testévé és vérévé válik az a kenyér, az nem pusztán a papnak a szavai által, hanem még a Szent Lélek lehívása által az megfogalmazódik az epiklézis. A nyugati egyházban megmarad, hogy az alapító szava kimondása után Krisztus jelen van. És ez a különbség napjainkig, ez a két szemlélet, ez él az egyházunkban. A római katolikus szentmisén, amikor én koncelebrálok, akkor borulok le az oltár előtt szívemben, Krisztus elé, amikor elhangoznak az alapítás szavai. A mi bizánci liturgiánk szerint nagybőjtben ténylegesen is, még a püspök is leborul az oltár előtt, ha jó lenne minden egyes szent liturgiában, miután a Szent Lelket segítségül hívtuk, és ezt az imádságot, az epiklézis imáját elmondtuk, akkor borulunk le, mert onnantól onnantól fogadjuk Krisztust a kenyér és a bornak a színe alatt. Ezek nagyon fontos mozzanatok, amelyek megjelennek a hagyományainkban, a szertartásunkban, és azért próbálom összehasonlítani, hogy érthetőbb legyen. És ezek a kérdések, ezek a különbözőségek, ezek mind az eukarisztiát segítették, annak a fejlődését, annak az értelmezését, ezeknek a dolgoknak a megfogalmazását. Még mielőtt tovább lépnék, hogy az eukarisztia mennyire segíti a róla kialakított képnek a megfogalmazását. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül ismeri ezt a szót, hogy eukarisztiológia. Én is most találtam rá. Ennyi év után. Nem is tudtam, hogy létezik. A keleti teológiában ez egy nagyon érdekes mozzanat, amire vissza fogok még térni, de röviden hadd idézzek jeruzsálemi Szent Cirilltől. Az ő 4.-5. misztagógikus katekézisében. Milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztusban egy test és egy vér lettetek. Ő kiáltott így az imént. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret és hálát adott, megtörte és tanítványainak adta mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, és vette a kelyhet és hálát adott mondván, vegyétek, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem. Ő maga jelentette ki és mondta a kenyérről, ez az én testem. Ki merészeli kétségbe vonni? Ő maga biztosított felőle, és így szólt, ez az én vérem. Ki fog még tétovázni és azt állítani, hogy nem az ő vére? A Galileai Kánában a víz egyetlen intésre borrá változott, és akkor hihetetlen, hogy a bort véré változtass. És hihetetlen, hogy a bort véré változtassa? Ha a testi mennyegzőre meghívta ezt a csodát, és ő megcselekedte, akkor nem kell annál inkább megvallani, hogy a vőlegény az ő fiainak ajándékozza saját testének és vérének élvezetét? Nagyon szép mondat. Mert a kenyér alakjában te testét kapod. A vér színében vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztust, az ő testét és vérét, Krisztus testvére légy. Nagyon szépen megfogalmazza Cirill. Miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy. És még mindig ennél a képnél vagyok. Mert ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, hogy hogyan is van jelen Krisztus az eukarisztiában. És erre a keleti hagyományban nem véletlenül a Krisztus születésének az ikonját ábrázolom, mert a krisztológia meg az eukarisztológia a keleti tanításban ugyanaz. Később erről nagyon szépen beszél még Damaszkuszi Szent János, ha időnk lesz, akkor még tőle is olvasok. Mert a megtestesülés titka a Szentlélek által történt, ahogy a magára öltötte az emberi természetet, sérülés nélkül megtartotta az isteni mivoltát megőrizve. A kenyér is megmaradt sértetlenül kenyérnek, de mégis betölti Krisztus istensége. Azaz, hogy hogy van jelen a kenyérben és a borban? Hát úgy, ahogyan testet öltött. Titok, nem tudjuk. Hogy nem változik meg a kenyérnek és a bornak a szerkezete, kivéve, mint ahogyan az Püspök atya is mondta az előadásában, amikor egy isteni csoda megnyilvánul, és egy eukarisztikus csodáról megbizonyosodunk. De egy ilyen halandó embernek a szent miséjében, mint az enyém, ott megmarad a kenyér kenyérnek, a bor bornak. Mint ahogyan megmaradt sérületlenül az emberi természete Jézusnak azzal, hogy ő, mint az ő istensége, abban jelen lett, de amiért megemlítettem ezt, hogy ez is egy nagyon fontos mozzanata a keleti és a nyugati értelmezésnek. Mi is hisszük és valljuk, hogy Krisztus titokzatos teste és vére az eukarisztia, de nem úgy, hogy az átváltozik, mint Kánaánban a víz borrá, hanem Krisztus titokzatos módon, ahogyan a Szentlélek által megszületett és testet öltött, ugyanúgy ölti magára a kenyérnek és a bornak is a testét, ahogyan feltámadásakor a testet ismét magára öltötte, titokzatos módon a Szentlélek által, ugyanúgy van jelen abban a kenyérben és abban a borban, titokzatos módon. Értjük ezt a nagy különbséget? De mégis ugyanaz, a szemlélet más. Jeruzsálemi Szent Cirill nagyon szépen fogalmaz arról, hogy hogyan kell közelednünk a szent titkokhoz. Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Ne a testi ínyetekkel ítéljetek, hanem a megingathatatlan hittel, mert amikor ízlelitek, nem kenyeret és bort ízleltek, hanem Krisztus testének és vérének képmását. És egy nagyon szép tanítás, amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja. Így fogadja az eljövendő királyt, és tenyered hajlatába fogadd, vedd Krisztus testét, rámondva, hogy amen. Cirill megfogalmaz egy újabb gondolatot, ami megjelenik az eukarisztiában, és a negyedik századra lesz ez igazán nagyon fontos, ez pedig a félelmetes titok. Hogy az eukarisztia, mint félelmetes titok jelenik meg, az írás tudók szerint, ha szó szerint lefordítanánk ezt a szót, akkor úgy kellene értelmeznünk, hogy mint amikor az embernek égnek áll a haja félelmében. Az eukarisztia. Hogy ilyen félelemmel közeledjünk. És nem véletlenül mondtam az előadásomnak az első részében, hogy abban az időben még a papság, a hívek, a közösség egy egységet alkotott, mert a negyedik századtól így lesz a rettenetes titok, a püspökök, a papok feladata, kiváltsága, nekik van hatalmuk a Szent Lelket segítségül hinni, és jelen lenni az áldozat bemutatásnál, a nép pedig félelemmel és hittel közeledhet, itt vált kettő a papság és a nép. Szigorú feltételekhez, bőthöz, házastárs önmegtartóztatáshoz, magánimákhoz és egyebekhez kötötték az áldozást. Az ortodox hagyományban ez még napjainkban is nagyon erősen jelen van. Ez oda vezetett, hogy a nép nem mert áldozáshoz járulni. Milánói Szent Ambrus figyelmezteti is az újonnan megkeresztelteket, ne kövessétek a görögöket, akik évente csak egyszer áldoznak. Aranyszájú Szent János és Szent Bazil atyánk ezt a két végletet próbálja áthidalni, egyrészt megértetni a hívekkel, hogy milyen fontos a rendszeres áldozás, de ugyanakkor milyen fontos, hogy méltóan járuljunk a szent áldozáshoz. Szent Bazil atyánk így ír, minden nap részesülne az eukarisztiából, Krisztus szent testéből és véréből jó és hasznos. Miután világosan megmondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ki kételkedhet benne részesülni állandóan az életéből, nem más, mint bőségben élni.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szócska Ábel görög katolikus megyés püspök gondolatait hallották, az első keresztényekről és az eukarisztia jelentőségéről. Az előadás az Országos Lelkipásztori Napokon hangzott el 2020-ban. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az ÁMISZ, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni.
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan adták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itt kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinában, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, de aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így ládaszámra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület pedig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyarra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzeskoros. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányunkra be lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek, egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a szókat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És annak sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt a 4 kvádra, a kvádra az háztömb. Mert majd Argentinában minden kvádra 100 méter szörny, ez egy kvadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomba, a gyönyörűen 4 kvádra, a Guadalupe-i templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja a misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, mikor van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhol. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az a Zrínyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontos. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianai dalkör, a városban volt valamikor MHBK, még volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Córdoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Chaco voltak az első, azért amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Chacóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újabb az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csomár Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintanak magyar órát. Ilyen, azt felejtettem mondani, az Arzungárika, az minden, ami művészet Argentinában, az Arzungárikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Chacóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszlok, a fő-fő megyének is mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarok. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, illetve a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul.
1: Igen, tudják, hogy csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 000 voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az, amit Anna Bál lenne Magyarországon, nagyon nagy

0: Magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy ősvezető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, kettő, és a parancsnok három érettségén. És így maradt fönt a magyarság.
1: A cserkészetnek köszönhetően.
0: Én van. De most már ebb óvodával kezdünk.
1: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
0: Igen, igen. Azt akarom mondani, majdnem mindenki északon lakik most a magyarok. Az a legnagyobb rész. Majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs. Azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinyi Körbúz óvodába, kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
1: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
0: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én, mert a kiskorom óta olyan, hogy a Mindszentiről beszéltek, mit kellett neki átvenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak, itten régebben a levelek, a Pátorló Monkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
1: Tehát végül is Mindszenti bíboros nem járt
0: Argentinába? Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
1: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
0: Én
1: és
0: jó.
1: Így átörökítették neked a Mindszenti bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
0: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
1: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet és a többit?
0: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy majd már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszenti a Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
1: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
0: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárok, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
1: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
0: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Paterzó Munkosnak volt egy GPS, és innen ment Csákóba látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, miért nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, mi inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul jönni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük meg. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom meg mi, hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszéd.

0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem
0: legyen.
1: A mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden két évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális két napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri, és az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, az egyetemet.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Quo vadis, Domine? Hová mész, Uram? Talán sokak számára ismerős ez a kérdő mondat, amely Péter apostol szájából hangzott el, miközben hanyatt homlok iszkolt a Néró által felgyújtott városból. Jézus azt válaszolta, hogy Rómába megyek, hogy újra keresztre feszítsenek. Ahogy ezt meghallotta Péter, megszégyenülten visszatért a városba, ahol kereszthalál várt rá. Kedves hallgatóink, mostani megszólalásommal abbéli örömömnek szeretnék helyet adni, hogy az új igazgató Szarvas József által vezetett Egri Gárdonyi Géza Színház első bemutatója ősszel a Quo Vadis, Henrik Szijjártkiewicz Nobel-díjas lengyel író regénye lesz. A könyv 1896-os megjelenését követően hamarosan világsikert ért el. Még abban az évben megjelent angol nyelven, egy évvel később oroszul és csehül, majd olaszul és németül adták ki. Később pedig szinte minden nyelvre lefordították. Kedves hallgatóink! Talán nem véletlen az sem, hogy megszerettem ezt a regényt, hiszen Esztergomban a Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium kollégistájaként ez volt az a kötet, amelyet a stúdiumok a tanulási idők előtt a féle ráhangolódásként felolvastunk. Hát így ismertem én meg a Quo Vadis című regényt, mely az ókori Rómában Néró császár uralkodás alatt játszódik. Középpontjában a keresztény üldözések, a birodalom erkölcsi válsága, Róma felgyújtása és egy római patrícius, Vinícius, valamint egy keresztény hitre tért hercegnő Lígia megpróbáltatásokkal teli szerelme áll. A cselekmény részletesen bemutatja a pogány fényűzést, a katakombák világát és Péter apostol történetét is. Róma felgyújtását e regény szerint 64. július 18-áról 19-ére viradó éjjel Néró rendelt el. Svetonius és Cassius Dio szerint Néró a Trója kirablása című eposz szavalta színpadi öltözékben, míg a lángokban gyönyörködött. Tacitus Anna Leszei szerint a pusztító tűzért a keresztényeket tették felelőssé. Ezért akart kimenekülni Péter apostol Rómából, s ekkor hangzott el a már említett párbeszéd Péter és Jézus Krisztus között. A történet vége: Lígiát, a keresztény hercegnőt az arénában egy bika hátához kötözik, de Ursus, a hercegnő hatalmas erejű testőre legyőzi az állatot, a tömeg pedig kegyelmet követel, így Lígia és Vinícius megmenekülnek. Néró uralma véget ér, a tébolyult császár öngyilkosságba menekül. A keresztény üldözések lecsillapodnak, Vinícius és Lígia pedig visszavonulnak Szicíliába, hogy békében éljék életüket. Kedves hallgatóink! Amikor Rómában jártam, legnagyobb hatást rám a San Sebastiano Fuori la Mura bazilika egyik legféltettebb erekjéje tett. Ez az a kőlap, amelybe a hagyomány szerint maga Jézus Krisztus taposott bele akkor, amikor meglátta a hanyatt homlok menekülő Pétert. Az úgynevezett Quo Vadis lábnyom pontosan azon a helyen található, ahol az Úr megjelent a menekülő Péter apostolnak. A relikviát az épület Albani kápolnájában őrzik. A bazilika Róma egyik kiemelt történelmi jelentőségű zarándokhelye, amely a Via Appia Antica útvonalon a Szent Sebestyén katakombák felett helyezkedik el. Kedves hallgatóink! A Quo Vadis egri előadását a tehetséges fiatal Szabó Sebestyén László rendezi ebben a mostani változatban, s arra keresi a választ, merre tartunk egy válságokkal terhelt korszakban. A történet Néró Rómájának morális hanyatlását és a gátlástalan hatalomgyakorlást állítja szembe az új erkölcsi rendet hordozó keresztény közösségekkel, rávilágítva, hogy a belső tartás képes diadalmaskodni a nyers erő felett.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, ötgyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogyan oldják meg a nyári szünetet a nyaralást nagycsaládosként. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Tóth Rebeka táncművész táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitás percek című műsorunkkal jelentkezünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Molnár András műsorával jelentkezünk az iránytűvel. Ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral, a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak, Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

természet mulandóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A születés és a halál között húzódik az a fehér lap, amelyet kinek-kinek az életével kell teleírnia. A keresztény ember a mondani valóját a hitében fogalmazza meg. Felismeri, hogy Isten hívta meg arra, hogy a fehér lapot teleírja olyan mondani valóval, amely a szívéből jön. A témát Istentől kapja. Komoly feladat ezt a témát egész szívvel befogadni. Nem is megy egyszerre. A hívás befogadása állandó növekedést, elmélyülést kíván, és egyben állandó visszatérést, megújulást. Életünket tehát az Isten iránti engedelmesség és szeretet szolgálatában kell megélnünk, személyiségünk kibontakozását és fejlődését ebben a keretben kell értelmeznünk. Istenem, add, hogy életem fehér lapjára mindig csak az irántad és embertársaim iránti szeretet tintájával írjam életem történetét.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült, az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balaton átúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, Pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél.
3: Mi teremtésvédelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj, erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a Pannonhalmi Gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a mórosz, elmés és buta ennek az egyberakásából, egy retorikai alakzat, azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása, és így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség, ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá, víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld, és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemlélet formálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlag embernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés.

számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld panorama kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz mádásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kilovattos kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen, ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Melegvizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kilovattos rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság,

0: hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba, ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autóra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk, az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. Vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így ezt kötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valamit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrába legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.
1: Kedves hallgatóink, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

William Anders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként Földünket az űrből 1968-ban. A Földre küldött karácsony esti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.

0: űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen a, mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
1: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
0: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben?
1: Civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
0: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
1: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem véka alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
0: Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereit hova nyúlnak vissza?
1: Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az erdőkertesi evangélikus gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
0: Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
1: Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
0: Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyház, vagy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
1: Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt 5-en konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció, és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
2: Hogy kell ezt elképzelni? Néhány hónapon keresztül ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat? Miről szól ez?
1: Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén. Inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett.

0: a te történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződést, odaszállást is igényel akár. Itt most, amiről beszéltél, ebben benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszállását igényelte.
1: Ez így van. Idő igénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha ha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
0: Ez a felnőtt elköteleződés, az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
1: Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
0: Kiért dolgozunk ilyenkor?
1: Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
0: Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerűen az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
1: Először egy televízió műsorban hallottam utalást a holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva, erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
0: Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
1: Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a holdi úrvacsora. Ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
0: Most, hogy sok évtized után újra van magyar űrhajósunk, aki már járt az űrben, nem csak készült rá, most újra előkerült ez a téma, ugye, és nagy reneszánsza van sokak számára, izgalmassá vált, vagy a gyerekek számára is. Szóval, hogy valaki úrvacsorázik a holdon, hát miért különleges ez a történet?
1: Nekem kettő dolog amit ez mond, vagy ami bennem megfogalmazódik ennek kapcsán. Az egyik az, hogy Buzz Aldrin, ugye, aki a második ember volt a Hold felszínén, Neil Armstrong űrhajós társa, és második emberként lépett ki a Holdra, nem az őt felbocsátó nemzet, nem az őt felbocsátó vállalat, a NASA, akinek hálát ad, hanem a Teremtő Isten. Ez az egyik. Nem csak magáért a Holdra szállás sikeréért, hanem egyáltalán, hogy az emberiség eljutott idáig. A másik az, hogy ezt mindjárt felvállalja széles tömegek előtt. Ugyanis erről a Holdra szállásról és az összes többiről élő rádióközvetítés volt, ahol már egy hálaadást is elmondott Buzz Aldrin, egy gyönyörű hálaadási üzenetet, majd úgy zárja a végén, hogy mindenki gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és mindenki adjon hálát a maga módján. Tehát az is motivál engem, illetve az is megfogott, hogy az egész emberiség előtt, ugyanis szerte a világon, szerte a bolygón hallgatták, nézték az első holdraszállást, tehát gyakorlatilag a teljes emberiség előtt vállalta fel a hitét.

0: Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
1: Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt beragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkél dolog? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
2: Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kehébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
1: Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
2: Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni az a pont, ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
1: Basil Aldrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorátot meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak? Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól?
2: Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett. Őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk, ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután, az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
1: Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
2: Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagy Tarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy néhány szót váltottak is. És ez a közvetlen visszajelzés az előadásunk egyik hősével kapcsolatban, de annyira megerősített még mindjárt az elején ennek a történetnek, hogy ez azóta is borzongással tört el.

0: Bizonyára számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásot kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzé tedd online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
1: Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kis kutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
0: Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanaz, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
1: El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legértekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenki valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
0: Van olyan, hogy azt éred át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
1: Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége, az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most ez ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és amiután ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
0: Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmaznunk.
1: Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025, talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők vissza tudjanak térni a földre. Ez a páros Sunita Williams és Bács Vilmor. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bács Vilmor egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őről hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádiókapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni. Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi Isten tiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bács Vilmor esetét, aki 400 kilométerről a föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete Isten tiszteletében.
0: Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
2: Műsorunk vendégem a Békés Tibor, az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbitere volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen, a Lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült, az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balaton átúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakonyvidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyen

0: helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogy tapasztalatai szerint mi tudja megkönnyíteni a nyaralást, egy-egy kirándulást, hogyan vészelik át a nagyhőséget a 4 fal között, és hogyan foglalja le ilyenkor az unatkozó gyerekeket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét Tarjáni Aliszt, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen is lesz az a nyár 5 gyerekkel, a szervezéssel, tervezéssel, és mi van akkor, hogyha beszorulunk a 4 fal közé. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást is.
3: Kezdjük ott akkor, hogy mondjuk nálatok akkor 5 gyerekkel honnan terveztek, honnan kezdtek, fogtok-e nyaralni majd, és ha igen, akkor hova, meddig merészkedtek el?
4: Nálunk mindig nagy kérdés, hogy nyáron mit csináljunk, ugye mind az 5 gyerkőc még kicsi, ha azt veszük, kicsi a korkülönbség közöttük. A legnagyobb ugye most lesz 10 éves, a legkisebb pedig 2 éves múlt. Szeretünk nyaralni, szerettem is a gyerekek születése előtt, de inkább ilyen rövidebb nyaralásokat, viszont a gyerekekkel, ahogy jöttek, születtek sorban, kitapasztaltuk, hogy sokkal izgalmasabb egy-egy tartalmas napot eltölteni együtt. Igazából nekem is könnyebb, mint egy nyaralást megszervezni, és ott biztos, hogy nyaralni, és jól érezni magunkat, kikapcsolódni. Úgyhogy mi inkább most még, amíg kicsik a gyerekek, szívesebben kirándulgatunk, fedezzük fel a településeket, környéket, a természetet. Valamint szoktunk most már hagyományt csinálni abból, hogy sátrazunk az udvaron, és az a nyaralás olyankor nincs házi munka, nincs kötelezettség a gyerekeknek se, egyéb, mondjuk ha házi olvasmány van, akkor a házi olvasmány, hanem akkor tényleg mintha egy nyaralás lenne. Akár még étterembe is elmegyünk enni, mint hogyha ugye egy szálláshelyen lennénk.
3: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy otthon vagytok, de úgy tesztek, mintha semmit nem kellene csinálni, amit otthon.
4: Igen. És ugyanúgy beiktatunk programokat, mondjuk a környező településekre, látnivalókra, ami egy napba belefér. És ugye mindig izgalmas a gyerekeknek, hogy sátorban vagyunk, nem az ágyunkban alszunk, ki hol alszik, meddig lehet fent maradni nyáron, ugye ez még egy nagy kérdés szerintem a szülők szemszögéből, hogy mikor fektessük a gyerkőcöket, és azért igazán izgalmassá válik a sátrazás is.
3: Akkor így nyáron kicsit elengeded a gyeplőt, kicsit később kell feküdni, kicsit később lehet ébredni, vagy megtartod ezeket a jól bevált kereteket?
4: Is. Nálunk ilyen arany középút van. Van, amikor a nagyobbakkal szervezünk egy-egy társasjátékestet, vagy akár mozi estet. Nálunk elég szigorú a képernyőidő, és ilyenkor pláne örülnek neki, ha mégis lehet mesét nézni, vagy rajzfilmet nézni. Igazából, mivel ugye nincs 2 évesemmel otthon vagyok, még nincs olyan fix munkájáról, ahova időre kéne bemenni. Az egyéb saját munkáim, azok pedig olyanok, hogy magunkhoz tudom igazítani, így nem probléma nekünk, ha egy kicsit tovább maradunk fönt, és később kelünk reggel, bár ez nem nagyon valósul meg, mert néha még annál hamarabb is felkelnek, mint iskolai időbe kelünk.
3: A szokás hatalom.
4: Igen.
3: Mert a visszatérő vendégünk itt a stúdióban nagyon otthonosan érzi magát, most is itt van velünk. Milyen kisgyerekkel tervezni a nyaralást, ha már itt tartunk? Tehát a legkisebb figyelembevételével tényleg meddig merészkedtek el egyébként?
4: Voltunk már határon túl is, hogy országhatáron túl pici babával, gyerekekkel meg lehet szervezni szerintem. Mindenki saját maga tudja eldönteni, hogy mit tud megvalósítani, mi fér bele még neki, hogy jól is érezze magát azon a nyaraláson, kikapcsolódáson, kiránduláson, és nálunk nem volt probléma ebből. Tehát én nyugodt természet vagyok, jól ráhangolódok a gyerekekre, ők is rám, és akkor lefektetünk aranyszabályokat az elején, akár a kocsiba üléskor, meg még előtte otthon, és ezért tartják is hozzá magukat, mert tudják, hogy ha nem, akkor következménye van, ha nem úgy viselkednek, ahogy megbeszéltük, mondjuk nagyon elkezdenek összeveszni, rendetlenkedni, ahogy szokták a testvérek.
3: Igen. Mi az, ami minden alkalommal bekerül a táskába, hogyha

0: kivegyék a részüket, és igazából ők is érdeklődnek felőle, tehát van, amikor mondják, valamelyik gyerkőc mondja, hogy most én akarok lepakolni, anya, vagy én most akkor fölmoshatok? Hú, hogy ne, persze, nyugodtan. Az elején persze nehéz abból a szempontból, hogy ha elmosogat a gyerkőc, utána azért sokszor nekünk megint el kell mosogatni, mert nem feltétlenül ugyanúgy és olyan alapossággal csinálja, de szerintem ez a folyamat része, hogy ő megtanulja, hogy mit, hogy kell. Együtt teregetünk, együtt szedjük le a ruhát, és ezt bele lehet vinni könnyen a mindennapokba. Annyi, hogy nekünk kell felnőttként egy kicsit fejben átállni arra, hogy most nem ez a rohanás, kapkodás van, hanem tényleg a gyerkőc ütemére, szintjére lemenni, visszamenni, és nyugiba szépen dupla annyi időt szánni rá bármelyik ilyen tevékenységre. Tehát nálunk is megvan, hogy megteríteni, leszedni, már a nagyobbak mosogatni, sőt már a legnagyobb már készített reggelit egyedül. Ezeket mind meg lehet csinálni. Kikészíteni, egyedül készítik ki, még Vera is 2 évesen a ruháját másnapra. Úgyhogy ez szerintem fontos, hogy úgy kerüljenek majd bele, amikor még nagyobbak lesznek az életbe, hogy ezeket már mind tudják, megkapták, és nem akkor kell megtanulni. Meg nem beszélve arról, hogy ugye kezdődik a kiskamaszkor, majd a kamaszkor, amikor már marhára nem érdekli a gyereket ez, nem mondjam neki, hogy ő mit csináljon, de mennyivel könnyebb lesz, hogy ő magától tudja, hogy ja, már este van, akkor kikészítem a ruhámat, elmegyek lezuhanyozni, fogatmosok, és mindent így megcsinálok, vagy meglepem anyáikat valamivel, mert múltkor így kaptunk reggelit, hogy megleptek a nagyok minket tojásrántottával, és azt hiszem kakaóval. És mivel én ugye növényi tejet iszok, nekem azzal készítették, még erre is figyeltek.
1: Hát az igazi ünnep lehetett.
0: Az biztos?
1: Ennyi feladatot ők megcsinálnak, és egyébként le vannak foglalva, de azért előfordul, hogy ők azt mondják, hogy unatkozom.
0: Hogyne, nekem a nagyfiam a legnagyobb, ő az első nap azt mondta, még délelőtt volt, a nyári szünet első napján, hogy ő már most unatkozik. Na, akkor kapkodtam jobbra-balra, hogy mit csináljak, amivel le tudom kötni. Ahogy említettem, nálunk elég szigorú a képernyőidő, és iskolaidőbe, óvi időbe, a szombati nap, amikor egy bizonyos idő keret áll a rendelkezésre, hogy akkor mesészhetnek, és nyáron ez egy picit lazul, tehát nem feltétlenül hetente, csak egyszer. Ha valami miatt nagyon-nagyon olyan dolgom van, vagy olyan feladat, amikor már tényleg semmi bevált praktika nem segít, akkor volt már, hogy nézhettek egy plusz mesét, de ezt is úgy engedem meg nekik, hogyha tényleg egyetértésben, ahogy vége van, lekapcsoljuk.
1: Egy gyerekes édesanyaként hova tudod helyezni a fókuszpontot, amikor a pihenésről van szó? Tudsz-e pihenni? Mindenkinek szüksége van rá. Nyilvánvalóan neked is ehhez kell 5 gyerekkel pláne.
0: Igen, minden élethelyzetben és minden személynek más az, hogy tudja kipihenni magát. Ez szerintem ami lényeges, hogy rájöjjünk, tudjuk, hogy na mi nekünk, amivel ki tudjuk pihenni magunkat, valamint feltölteni újra az energiatartalékainkat. És akár van, akinek az, hogy egyedül el tud menni vásárolni gyerek nélkül, már az egy olyan töltekezés, hogy utána újra türelemmel, energiával tele fog fordulni a család felé. Van, akinek kell, hogy mondjuk moziba, a színházba, bárhova menjen, vagy akár beüljön kávézni, fagyizni, sütizni a barátnőjével. Ez mindenkinek más meg kell találni. Nekem sokszor tényleg akár egy ilyen egyedüli bevásárlás is felüdítő lehet, és ugye ezt fontos, hogy a család fenntartók, mind a két fele, az anya, apa is megcsinálja, tehát hogy feltöltődjön az apa is, feltöltődjön az anya is, mert akkor leszünk majd kiegyensúlyozottak és türelemmel a gyerekek felé.
1: Hogyan gondolod, ennyi év távlatában vannak iskolás gyerekek is, hogy a nyár a nehezebbik része az évnek, amikor ezeket meg kell oldani, a logisztikát, vagy alapvetően az iskolai időszak, iskola-óvodai időszak az, ami kicsit több terhet, feladatot rólátok?
0: Nekünk, a mi családunk számára szerintem a nyár könnyebb. Én jobban szeretem azt, amikor nem kell időre elkészülni, időre menni. Nem sok szakkörre járnak, edzésre járnak, de a nagyoknak már van külön foglalkozásuk, és akkor oda is elvinni, de az óvodába is beírják. Én is végezzek a saját dolgaimmal, munkámmal, úgyhogy én jobban szeretem a nyarat. Sok más ember gondolkodik úgy, hogy az évközben az könnyebb, mert akkor egész nap nincs otthon a

0: gyerek. Én amiatt is szeretem a nyarat, mert akkor ugye én nevelem, tanítom, formálom a gyerkőcöt, nem a közösség, és azért még mindig azt gondolom, hogy könnyebb nekem velük, mint amikor ugye ott a közösségben sok minden rájuk ragad, ami utána nagyon sokára akár a rossz minta jön ki a fejükből, a szervezetükből, mindenből. Úgyhogy mi szeretjük a nyarat ilyen szempontból. Össze kell hangolni, hogy minden jól klappoljon itt is, de alapjában véve jobban szeretjük a nyarat.
1: Mit tudnál üzenni azoknak a szülőknek, akik kicsit még nem tudták átengedni magukat ennek a lazább időszaknak, hiszen ez mégiscsak egy könnyebb időszak, ha már a nyaralásokat tekintjük, utazásokat is, hogy nincs intézmény. Hogyan próbáljanak meg átállni ebbe az időszakba?
0: Fejben döntsék el, hogy igen, vége van az évközbeni időszaknak, jön a nyár, otthon lesz a gyerek, le kell foglalni a gyerkőcöt, meg kell szervezni azokat a nyaralásokat, és akkor utána már sokkal könnyebb lesz, valamint, hogy a gyermekek felé nem mutassuk ki olyan mértékben ezt az aggodalmunkat esetleg, hogy jaj, most mit fogok kezdeni a gyerekkel egész nyáron, mert ugye azt ő rögtön érzi, vagy hallja, vagy akár ha kimondjuk, ugye megérti, és benne is egy rossz érzést kelt, hogy hú, most nem jó, hogy én itthon vagyok. És ezek után egyébként azoknak az édesanyáknak, akiknél kicsi gyerkőc van, vagy akiknél intézményes, ott is nyáron rengeteg olyan délelőtti foglalkozás van, ahova gyerekekkel eljöhetnek, akár a közelből egyesületnek a klub alkalma is, vagy most ugye indulnak a kirándulások péntektől, és ezeken más anyákkal együtt, más családokkal együtt tudnak lenni, ami megint csak rámutat arra, hogy nem ők vannak egyedül ilyen élethelyzetben, és igenis meg lehet oldani azokat a nehéz szituációkat, amikben néha azt érezzük, hogy semmit nem tudunk tenni, tehetetlenek vagyunk, vagy miért csak a mi gyerekünk viselkedik így. Úgyhogy nyugodtan kapcsolódjanak más családokhoz, mindig könnyebb együtt, mint hogyha magunkra maradva próbálunk megoldani bármit, vagy túlélni bármit.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámbori Józsefné, Tarjáni Alíz, hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgettünk arról, hogy hogyan oldják meg a nyári szünetet és a nyaralást nagycsaládosként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője Berec Renáta, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Virincsik Márton nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Sztajkó Anita.
7: Sok mindennel foglalkozol, táncművész vagy, táncpedagógus vagy, mégpedig Budapesten. De az életed korábbi szakasza az Egerhez kötődik. Erről kérdeznélek először, hogyan jutottál Budapestre, és hogyan kezdődött a pályád?
8: Így a táncos működésem, vagy hogy ez az egészen én komolyabban szeretnék foglalkozni, ez egyértelműen Egerhez és a Pódiumtánc és Balettiskolához köthető. Ugye itt kezdtem el még általános iskolában táncolni, akkor még Barta Dóra és Mirkóczki Zita vezették a tánciskolát, és igazából valahogy az ő működésük, vagy profizmusuk is így még inkább megszerettette velem ezt az egészet, meg hogy így azt éreztem, hogy ebből nekem is többet kell kihozzak, és egyébként még az általános iskola után még a 9. évfolyamot elkezdtem itt a Dobó István gimnáziumban, de hát nagyon azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és hogy nekem tényleg így a táncos léttel kell tovább mennem, úgyhogy a 9. utólag felvételiztem a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskolába, és akkor két barátnőmmel egyébként, akik szintén táncművészek lettek a végén, együtt mentünk el Győrbe, és akkor én ott végeztem, ott érettségiztem, és ugye ott szereztem meg a szakmai képesítő vizsgámat, és akkor utána volt, hogy felkerültem Budapestre. Abban az évben, amikor én érettségiztem, akkor nem indult a Táncművészeti Egyetemen olyan szak, amire én szerettem volna felvételizni, úgyhogy így nem tudom, milyen felindulásból jelentkeztem a Corvinus Egyetem szociológia szakára, ahova szintén fölvettek, de akkor is éreztem, hogy itt valami nem klappol. Szóval megpróbáltam azért kitekinteni, így hogy jó, nem biztos, hogy a táncművész lét kell majd nekem, de valahogy így mindig úgy adódott, hogy aztán visszasodort oda az élet. Ez egy évet követően jelentkeztem az egyetemre, ott ugye elvégeztem az alapszakot, mint modern kortárs táncszakon a táncos és próbavezető szakot, és akkor utána egyből jelentkeztem egyébként a táncpedagógus masterre, és aztán így igazából hál' Istennek egybe így le tudtam ezt az egészet. Közben nyilván a mesterképzés alatt már mint táncművész egyébként különböző projektekben részt vettem, vagy hogy így ott már tapasztaltam ennek ezt a részét is, hogy színpadon lenni, és hogy tényleg különböző együttesekkel, különböző társulatokkal együtt dolgozni. És akkor ugye mellette pedig visszajártam ide a Pódium Tánc és Balett iskolába, már mint tanár, Zitának besegíteni, és akkor először a piciket tanítani, aztán így a nagyobbakkal is foglalkoztam már, a gimiskorú lányokkal. Szóval, hogy így ott volt az első ilyen találkozás, amikor így a táncpedagógusi lét is belecsöppent az életembe. Jól is működtem benne, jól is éreztem magam benne, és így nagyon jó kiegészítése volt egyébként annak, hogy táncmészként dolgozom és működök, és közben meg így azokat a tapasztalatokat, meg azokat a dolgokat, amiket én az aktív táncos létemmel megszerzek, azokat így jól be tudtam építeni a pedagógusi munkámba. Igazából ugye óvodáskorom óta foglalkozok a tánccal, de hogy az, tehát hogy az elején nyilvánvalóan nálam például úgy indult, hogy minden barátnőm ment táncolni az oviból, és akkor én is elmentem. De eleinte azért nem én voltam benne a legügyesebb, vagy nem ment minden olyan szuperül elsőre. Uh-huh. Meg én egyébként általános iskolás koromban szertornával kezdtem, és ugye azért a kettő így eléggé más dolgokat igényelt, abban valahogy így jobban, azt gondolom, hogy jobban működtem, az uh-huh. jobban az enyém volt, ez az atletikus, kicsit ilyen kötöttebb valami. Izomzatilag szerintem, amit ott a szertorna miatt megkaptam, azt most így nagyon, vagy annak nagyon hálás vagyok. Én például, én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott, de közben utána így a szertorna, meg közben aerobikoztam is, tehát hogy mindig a mozgás az ott volt így az életemben, uh-huh. de hogy egy picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó, vagy uh-huh. hogy amit én így elképzeltem, uh-huh. mert azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista is vagyok, és akkor talán emiatt voltak ezek a kitérők is, vagy ezek a kételyek, hogy jó-jó, de hogyha én ezzel akarok foglalkozni, akkor ehhez még több kell, vagy jó vagyok-e, eléggé fog ez nekem működni. Mm-hmm. És igazából talán azt gondolom, hogy a belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána abszolút elköteleződtem e felé, és mindent megtettem azért, hogy ebben jó legyek, vagy ebben tudjak működni, én azt gondolom, hogy így az beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
7: Mi az, amit esetleg ki tudnál emelni, amit Zitától, mint mesterettől, ha lehet így mondani, kaptál? Mert hiszen őt említetted főként, és ő az, aki mondhatjuk, hogy elindított ezen az úton.
8: Abszolút, hát tényleg pont napokban beszéltem vele, és igazából pont ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 30 évennek szinte végig, hogy a része volt Zita és a pódium, meg nyilván még az elején a Bartadóra is. Egyrészt biztosan az, hogy az alázatos és kitartó munka az mindig meghozza az eredményét, és hogy valahol egyszer csak mindig kifizetődő lesz, és annak meg lesz majd így a gyümölcse. És egyébként a következetesség az, ami még szerintem, az már később talán főleg a pedagógusi munkámban, azt gondolom, nem feltétlen az a jó, hogyha mindig minden meg van engedve egy gyereknek. Zita azért elég szigorú volt velünk, de a jó értelemben, tehát mindig tudtuk, hogy mikor mit kell tennünk azért, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, vagy egy bizonyos célt elérjünk, és én abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg kifizetődő, tehát hogy attól tudtunk mi is azok lenni, akik, vagy attól tudtunk úgy működni csapatként, vagy egyénileg, akár egy versenyen, akár egy előadáson, akár egy fellépésen, mert őtőle azt a mintát láttuk, azt kaptuk, amit ő tényleg végig az egész munkája során képviselt.
7: Mondtad, hogy szigorúság és következetesség, ez azt is jelenti egyébként, hogy a testetekkel, amivel hát dolgoztok, nagyon-nagyon következetesnek kell lennetek, tehát egy táncos mennyire engedhet meg mondjuk magának bármiféle étrendet? Mennyire kell tudatosan hozzáállni ehhez?
8: Nyilván ezért azt gondolom, hogy ez van, és ez egy létező dolog, hogy egy táncosnak, vagy egy sportolónak, aki tényleg a testét használja munkaeszközként, oda kell figyelnie arra, hogy hogyan étkezik, mennyi folyadékot visz be a szervezetébe, stb. De hát igen, én azt gondolom, hogy ebben sosem voltam igazán elég jó, vagy nem figyeltem így oda. Tehát, hogy nekem nem volt talán a középiskola alatt ilyen nagyon rövid időszakra, volt ilyen diétázós időszakon, meg nem tudom, de hogy alapvetően nem sanyargattam magamat, vagy nem volt ilyen ilyesfajta kilengésem. Normálisan étkeztem, amit én úgy éreztem, hogy szükségem van rá, de hogy nem volt egy ilyen kifejezett diétázós, vagy akkor most ezt a trendet követem, étkezési trendet.
7: Egy-egy fellépés előtt sincs ez egyébként, hogy valamilyen fellépésre jobban kell fókuszálnotok, és akkor abban az adott időszakban bizonyos ételeket mondjuk nem ehettek, vagy bizonyos mozgásformákat kerültök.
8: Az étkezésnél én saját magamnál nem tapasztaltam ezt, vagy nekem nem volt ilyen. Olyanok persze vannak, hogy mondjuk egy előadás előtt én már x idővel nem szívesen eszek mondjuk főtételt, mert tudom, hogy ez nekem nem jó így a színpadra lépés előtt, de hogy alapvetően nincs ilyen konkrét. A mozgás, vagy hogy milyen mozgásformákat kerünk, az mondjuk azok sem ilyen kimondott szabályszerűségek, de például én soha nem voltam síelni, mert hogy ez a kimondva kimondatlanul is, de egy táncos ne menjen síelni, mert mi van, hogyha elszakad a térde. Szóval én sose voltam síelni, nem érzem a hiányát, nem tudom, hogy milyen síelni, de hogy valahogy így most sem érzem azt, hogy de elmennék, mert hogy ez így viszont ott van a tudatalattimban, vagy mondjuk ilyenek, hogy lovaglás, hogy az pont ellentétesen hat ugye a hajlékonyságra, hogy a lovaglás az nem annyira preferált dolog mondjuk egy táncosnál, de szerintem így alkalom szinten, vagy akár hobbi szinten, ezek nem kizáró okok.
7: Pont erre gondoltam, igen, hogy ezek az extrém sportok, extrém helyzetek mennyire engedhetőek meg egy táncos életében.
8: Igen, hát azért szerintem kerülendő. Vagy hogy nyilván talán amiatt, hogy sosem lehet tudni, hogy történik-e valami, vagy jobb félni, mint megijedni, nem tudom. Én ezeket tehát hogy nem csináltam ilyeneket, de nem is feltétlen tudatosan emiatt nem csináltam, hanem így alakult ki az életemnek a rutinja is, hogy nem is vágytam ezekre, vagy nem volt így a... Mint ahogy tényleg rengetegen jó, jön a tél, akkor ők tutira mennek téli sportokat üzni. Nálam sose volt ilyen igény sem, mert egyszerűen nem kapcsolódott be ez így az életembe.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Ha a színpadról beszélünk, akkor tekintsük egy kicsit át, hogy eddig milyen szerepekben táncoltál, és esetleg mi az, amit ki tudsz emelni ezek közül, mi az, ami a legkedvesebb számodra?
1: Ez egy picit nehezebb, mert talán kevéssé vannak így egy kortárs tánc színházi előadásban szerepek, vagy hogy...
0: Mert ott a kortárs darabokban
1: igen, játszol. Igen. Szóval, hogy ugye ott általában

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Két óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíció.